0: kik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy Ray Dalton, például, akinek legutóbb 2024. szeptemberében jelent meg albuma, a The Unknown, és aztán el is indult a turnéja, időközben is megjelentetett kislemezeket, például azt a Blood Runningot, amit most bekészítettem, ezt egyébként már énekelte a turnén is. Egy kicsikét most rápihen a koncertekre, klippet is forgatott, és júliusban német állomásokkal folytatódik majd. Ray Daltont hozom.

csak igazi mai sláger megy. Nem sokára például a Srác a szomszédból, aki nem mellesleg stadionokat tölt meg. Több mint 200 millió eladott album világszerte, 9 number one album a britteknél, több mint 14 milliárd YouTube megtekintés. Ed Sheeran érkezik, és ez az igazi mai sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
1: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a NovelVK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a NovelVK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A NovelVK emellett stabil maradt a szervezetben és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyületek között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a Piano House és a Tech House legmenőbb londoni képviselője, a DJ producer Joel Corey, aki ott volt a születésnapi fesztiválunkon már egyszer, és hát megbizonyosodhattunk róla, hogy nagyon élvezi azt, amit csinál, nagyon élvezetes volt a szettje, hát én a színfalak mögött láttam, hogy nagyon szorgalmasan készült rá. Szimpatikus srác, és elképesztően érzi, hogy mire van szüksége a közönségnek. Easy Bizu vokáljával, ez az aktuális kedvenc most tőle.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: öltözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált. Csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán. Például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
0: hatását. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Hát már most már lassan rákanyarodunk a reggelre, nem sokára feljön a nap, és aki álmatlanságban szenved, vagy nagyon korán kidobta az ágy, Rádió 1-esek, I can't get no sleep, insomnia. De most nem az eredetit hozom, a Faithless félét, hanem egy vadjúj feldolgozást, ami csillagos ötös lett. Nagyon-nagyon illik hozzá Bibi Rex a flagma énekhangja. Faithless, Bibi Rex és a New Religion, az énekesnő közelgő stúdióalbumának az egyik vezető kislemeze.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy most a szuper tehetséges brit énekesnő és dalszerző Ray. És az óriási slágere, hát egyben manifestációja is, mert hogy elképzeli a jövőbeli férjét, aki még nem létezik, még nem kérte meg a kezét, még keresi, where's my husband? És ez egy olyan dal, ami egyszerre megállja a helyét mondjuk a Monterey Jazz Fesztiválon, egy nagy színpadon, itt is előadta,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Közzétették az országgyűlés alakuló ülésének menetrendjét, majdnem 2 millióan adták már be bevallásukat. Közelebb lehet a béke Iránnal az Egyesült Államok elnöke szerint. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Közzétették az országgyűlés honlapján is a szombati alakuló ülés menetrendjét. Várhatóan megválasztják a miniszterelnököt, az áprilisi országgyűlési választáson győztes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Mindehhez a parlamenti képviselők legalább felének szavazata szükséges. A 199 fős parlamentben a Tisza 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett. Képzési programokkal segítik az első parlamenti ciklusokat kezdő képviselőket. Az országgyűlés hivatala azt írta, több mint 150 olyan képviselő szerzett mandátumot, akinek nincs tapasztalata, ezért az eddigieknél intenzívebb és széles körűbb felkészítést kapnak. Megismerkedhetnek az országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal és a mindennapi parlamenti munkát támogató rendszerekkel is. Már majdnem 2 millióan adták be személyi jövedelemadó bevallásukat. A NAV azt is hozzátette, hogy az ESZIA felületén sokan megnézték már a NAV tervezetét, és több mint 1 millióan véglegesítették azt. Az ESZIA-t ügyfélkapu plusz vagy DÁP alkalmazással lehet elérni, és online mindössze néhány perc alatt be lehet adni a bevallást. A határidő május 20-a. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb is lett a NAV az elmúlt években, a fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat. Ezzel gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés, mondta Lincmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője.
3: Éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papírmegtakarítás a NAV-nál. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papír sem kell használni.
2: Átmenetileg felfüggeszti a Hormuzi szorosban indított műveletét az Egyesült Államok. Ezt az amerikai elnök jelentette be. Donald Trump részben azzal indokolt, hogy sikerült előrelépniük a teljes és végleges megállapodás felé. Irán 30 pontos béketervet terjesztett elő azután, hogy megérkezett az amerikai válasz a korábbi tervre. Közben tegnap egy francia szállítmányozási cég hajóját érte támadás a szorosnál, a legénység több tagja is megsebesült. A hajó egyébként máltai lobogó alatt közlekedett Fülöp-szigeteki legénységgel. A napközben többfelé kialakulhat zápor, zivatar is. Délután 20-22 fokig melegszik a levegő. Holnap is többször takarhatják el a napot a felhők. Záporok, zivatarok főként keleten, észak-keleten alakulhatnak ki. A hűvösebb hajnal után délután 25-26 fokot is mérhetünk. Szombaton főként a szél élénkül majd meg, kellemesen meleg időnk lesz 22 és 27 fok közötti csúcsértékekkel. A hét utolsó napjára is sok napsütést ígérnek. A legmelegebb órákban 28 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely 3-szor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, 3-szor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyületek között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti. Üdv mindenkinek. Ezt az órát is együtt tölthetjük. És most egy nagyon jó kis autóvezetős zenét hozok. Kashmir, a legendás amerikai DJ producer, Justin Bieber, Selena Gomez, Tiesto ott van az ügyfelei között. Ugye ő eredetileg a The Cataracs DJ producer csapatból ismert. Az elektronikus zenei műfajokon belül az Electro House, a Progressive House, a Future House, a Big Room House ott van a kisújjában. Utóbbi miatt a nagy zenei fesztiválokon, például a Coachella, a Tomorrowland-en is bérelt helye van, és ezt a dalt most nagyon szeretjük tőle.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált. Csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
0: hatását. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék Best On!
1: Jaj, olyat láttam tegnap, gyerekek, amikor látsz valami olyat, amiben nagyon szerelmes tudsz lenni pillanatok alatt. Bent a belvárosban voltam, és akkor autóval elindultam hazafelé, kikanyarodtam a Rákóczi útra, és meg kell állnom a piros lámpánál. És amikor tudod, így nagyon ráérsz, gyönyörű jó idő van, már mindent elvégeztél, nézelősz jobbra-balra, és jött egy olyan nő egy kis kosztümben, no, gyönyörű, hosszú Felko hajjal, érted? Ez az ember azért ezeket...
2: Hat a magnézium, vagy
1: igen,
2: cink, vagy mit?
1: Igen, köszönöm, hogy felírtad ezeket.
2: Ezt a mindenségét
1: csak neki. Amikor észreveszed a szépet, hát most csak arra akartam célozni, hogy mennyire szép az élet, és ahogy odaért a lámpához, a piros lámpához, ahol én voltam, gyerekek, egy olyan embertelen, egy férfit is megirigylő, vagy lepipáló, rettenetes csulát nyomott az útra.
2: De jó!
1: Hogy abban a pillanatban elkezdték gondolkodni rajta, hogy kisanyám, veled mi van?
2: Oda
1: de egy irgalmatlant, szerencsére hallani nem hallottam, hogy hogyan tud a szerelmed, a rajongás, a tárgya egy másodperc alatt megváltozni, amikor valaki felé úgy, nyilván nincs...
3: Nekem most sem a kedvem ez a nőhöz.
1: Igen? Hogy végre ez egy őszinte csaj.
3: Figyelj, szerintem akárhol nevelkedett, ő biztos vagy benne, hogy minden
2: tudja. Önazonos. Önazonosnak tűnik. Igen.
3: Ilyen vadangyal, nem? A világrossz típusú
1: nő. Egy kicsit az én, de magas sarkúba, tök jó fölöltözve, tényleg egy ilyen kis kosztüm, kis táska, szép haj, tök jó csaj volt.
3: De volt hozzá hang is, ez a gargarizálás?
1: Nem hallottam szerencsére.
3: Az úgy lett volna az igazi.
1: Mert az még megrázni lett volna.
3: Nem ez egy focizott előtte?
2: De várj, hogy köpeted? Egy rásprickelt, és akkor az ilyen spriccelős, vagy ilyen hátraszívós, nagy ívben köpeted? Mert ugye több fajta van, tehát igen, hogy én négy fajtát tudok neked most azonnal úgy produkálni, hogy meglepődnél, hogy
1: nem a második, tehát nem
3: spriccelős. De azután történt, meglátott téged?
1: Nem vagy? Látott meg,
3: ja, sétált. Te függetlenül volt.
2: Felét vagy? Köpöttél, ez nem mindegy. Nem lehet, hogy te nem vetted észre, de ő észrevett.
1: Igen, és azt mondta, hogy most leköpöm ezt a srácot.
2: És beküldött neked a szélvédőes? Hova? Földre?
1: Igen.
2: Jó arc.
1: Tényleg?
2: Jó volt, de önazonos.
3: Volt.
1: Én egy másodperc alatt kiábrándultam, elfelejtettem.
3: Igen. És hogyha kicsit megemeltem az egyik lábát, és oda turrantott volna egyet.
1: Azzal visszajött volna.
3: A nullán vagytok akkor.
2: Azt mondják, hogy nem a szemétégető felé kéne hazamenni.
1: Mondom, tehát, rá, belváros kellős közepe.
2: Belváros, ott volt a 9-ben, van a kínna izé. A szemétégető környékre, az illatos úton felé mentél.
1: Szerintem, hogy viszonylag kevés kis kosztümös kisasszony, de ez mondom, belváros kellős közepe.
2: És hogy nekem ezzel nincs bajom, képzel el.
3: Én minden köpködőtől undorodok.
1: Oké, megtörténik ez a dolog.
3: Férfinő, teljesen mindegy, a köpködés annyira gusztustalan, annyira gusztustalan.
1: Megtörténik ez a dolog. Igen. Te leparkolsz az autóddal, mert oda mész egy találkozóra, egy haveroddal, egy kávézóba.
3: Egy intim masszázsra.
2: Igen.
1: Vagy utána az. Letetted az autót, bementél, jött a haver, elkezdtek beszélgetni, és belép ez a csaj.
2: Na, most köpött egyet. Most megáll az életettől? Vagy most azért,
1: nem tehát, tudom, nekem olyan kicsit ilyen fúj volt.
3: Én ezt úgy szeretem ezt a történetet, hogy megismerkedsz ezzel a hölgye, biztos, hogy a hangja sem olyan, mint amilyennek elképzelhető.
2: Igen, tök más, az egész nő. Ő egy férfi valójában.
3: Igen, tehát aznap volt valamit el kellett intézni a folyószámlájával kapcsolatban, ami ott szépen felöltözött, és lehet, hogy amúgy ehhez van egy ilyen nagyon vad személyisége.
2: Egy mélyebb hangú orgánumot képzelek el, vad személyiséget, és igen, egy ilyen...
1: Agyon dohányozva.
2: Igen.
4: Hello,
2: kis Ferike.
4: Gyere még!
2: Foszítsd a családban, nőttem
4: fel. Stabbed itt, húzzunk fel, Ferike.
2: Oda nézzél, oda, fagy, megint kirakta.
3: Lehet, hogy Puskásnak volt az unokája.
1: És ő is köpködött, akkor?
3: Miért köpködnek?
1: Mert nem tudsz nyelni, úgy futsz. Ez nem a magyar focisták, de...
2: De válogatós lettél te felé, de válogatós.
3: Meg nem tudják nyelni.
1: Amikor ráülsz erre a vonatra, hogy jaj, de szép, jaj, de jó, és akkor történik valami, tehát nem lettél válogatós, csak olyan átfordítja. Nem volt ilyen veletek, hogy megláttatok valakit, bemutattak, és
3: egy
1: másodperc múlva tört össze az
2: a igen,
1: aki...
2: a köpés az a negyedik lépcső. Tehát, hogy...
3: Én addig már háromszor kicsakoltam, mire a köpésig eljutunk. Az a baj, hogyha valaki nem 100%-osan szimpatikus, akkor annak ezzel tud minden baj lenni. Tehát, hogy...
1: De ő nagyon szimpatikus volt.
3: Nem tudom, most megpróbálom visszaidézni azokat az éveket, amikor még nyitott voltam, hogy párkapcsolati keresésben, meg ilyenek is, hogy akkor mik voltak, amik miatt így kiábrándultam férfiakból, de nagyon hosszú lista.
1: Az egy másodperc alatt kiábrándítós, arról mesél.
3: Igen, a köpés az benne van. A köpés az benne van, illetve szerintem még a nyitott ajtónál húgyozás.
2: Tessék, komolyan mondom.
1: Már ez első randi volt?
2: Ez első. Most miért kéne bezárnom az ajtót?
1: Hát első randi.
3: Várj, történet. Ez egy orvosi vészhelyzet adódik. Olyan
2: finnyesek lettetek, komolyan mondom. És ha őt összeesek, és nem tudtok bejönni, mert magamra zárnom az ajtót. Strókot kapok, és csúcs közbe érted. Hát. Egy nyitott ajtónál pisilés azonnal a randi off.
1: Első randin vagytok, vagy x-edik randi, de először mentek fel közös lakásba.
2: Okay.
1: Vagy a tiédbe, vagy az övébe.
2: Igen.
1: És te azt mondod, hogy kicsim, nagyon jól érezzük magunkat, ki kell mennem pisilni, és nyitott ajtónál vizelsz.
2: De beszél hozzám közben, hogy pisil?
1: Persze.
2: Van egy ilyen kontaktálás közben, hogy ő megy elpisilni, és beszél hozzám, nem? Nem tudom, lehet, hogy erre kevésbé vagyok érzékeny.
3: Nem, akkor tegyük fel, hogy nem tartotok még itt, tehát nem az, hogy egymás szavába vágó beszélgettek, és nem tudod abban, hogy ne beszélgetni, és elmész pisilni, hanem az van, hogy így, hogy ez egy ilyen alfa hím, aki így bemegy, lerakja a kulcsát, tudod, a konyhapultra.
2: És így is nyitva hagyja az ajtót.
3: Igen, és az ilyen...
2: Hallod, hogy csobog, nagyon pisil, állva pisil. No.
3: Középsugaras.
2: Kijön egy középsugarasat, és utána mondjuk nem most kezed. Aha, tehát az mondjuk azt úgy értem ebben a formában, hogy az így,
3: azt írja, az
2: így kicsit lélekromboló.
1: Nem
2: volt.
1: Múlt időn megfigyelni.
2: Ez rossz a szemed, és te néztél el valamit? Nem volt Ádám csutkája?
1: Csaj volt, hát látom. Jó lábak, magas sarkú.
2: A Titanicban is köpni tanítja Rose-t a DiCaprio, tehát igazából...
1: Egyébként igaz.
2: És miért köp a végén? Tehát, hogy megtanul köpni.
1: De ha együtt tanuljuk, vagy tanítod, az már más.
2: Igen. Mondja, mi tudunk.
3: Hogy kezétek el, hogy a harisnya reklámoknak a nagy többségében férfi lábak vannak.
1: Mi van, nem? Hagyjad már!
3: Bizony. Kiderült, hogy nagyon nehéz olyan igazán jó női lábakat találni, és a férfiaknak pedig titokban nagyon jó lábaik vannak, ezért rengeteg harisnya reklámban, valóságban az van, amikor csak tudod, a lábakat látjátok, hogy férfi lábra húznak harisnyát.
2: Nekem ma ezzel sincs bajom.
1: Szóval, hogy ő!
3: Bármit felhúzhat.
2: Én igazából el tudom képzelni a lábamat egy harisnya reklámban. Nyíregyháziként, hogy lehetsz ilyen finnyás egyébként, kérdezik.
3: Sajnálom, tudom, de nem is.
2: A köpés és a nyitott ajtónál pisilés egy nyíregyházi csajnak, érted? Ezek kivenik a biztosítékot.
3: Felköltöztem a fővárosba, és elkocsosultam.
1: Uri Lány lett, látom.
2: Uri Lány lett, nyíregyházáról meg érted. Most már nem pisilünk nyitott ajtóval.
1: Vagyunk, hogy köpködte is.
3: Soha nem tudok köpni se. Sebe fölni, se köpni, nem tudok igazán jót.
1: Meg kell tanítsuk.
2: Nálunk a parádításában volt egy lány, aki nagyon szép volt, de gátlással odafingott közénk. Minden szó nélkül. Viseltük, és megszoktuk. Mindig azt mondtuk, hogy lányok nem pukiznak, de közben igen, Norbi írta nekünk. Na, tessék.
3: Őt szeretetben nevelték fel a szülei. Szeretetben és elfogadásban.
2: Igen, egy biztonságos gyerekkor volt, úgy érzed?
3: Igen. Azt írják, hogy pápa jösszének gyönyörű lába van például. Na, de az is egy dolog, hogy például nagyon sokan szeretik, ha nők köpködnek, ugye, hát ez különböző műfajokban ugye elvárt is.
2: Nem is tudom, hogy láttam-e köpködő nőt. Tehát ez nekem annyira idegen fogalom, mert tényleg fura, hogy egy nő köpi. Nem tudom, hogy láttam-e ilyet, hogy köpköd egy nő. Tehát már, hogy a pasi köpködnek egy meccsen, oké, de egy nő, és randiztok, vagy látod, vagy odaköp az utcán, ez azért ez így nagyon ritka. Ez nagyon, főleg egy jó csaj, ugye? Nem megszokott.
1: Igen.
2: Nem megszokott.
1: De mondom, egy nagy őszintét, egy őszinte csattanással a végén.
2: Igen. Nyitott ajtó, nincs is ajtó, a WC-ingen szilveszter küldte nekünk, igen. Ami rombol engem, amikor a feleségemből a nagy dologról beszélgetünk. 10 perc múlva pedig már szexelni kell. Az ugye ebben a formában nagyon, nagyon nehéz.
3: Micsoda még egyszer,
2: hogy... nem szeret nőkkel arról beszélni, hogy a nők is kakilla. Ő ezt nem szereti. Annál nincs undorítóbb és kiábrándítóbb, amikor valaki az orrát a levegőbe fújja zsebkendő nélkül. Múlt héten egy ilyen nőt láttam az utcán, nem hittétek el, meg tudtam volna folytani.
3: Nem,
2: sétálok kis kosztümbe, magas sarkuba.
3: Nem, ezt nem lehet. Figyelj, és tudod, meleg órában, amikor sétálsz haza a Ferencvárosban, és
2: jó,
3: akkor,
2: hát azért az Mordor.
3: És akkor látod, hogy
1: hazott.
2: Egy hazaút alatt megtörténik az összes, amiről itt beszélünk.
3: Igen, hogy nem, az ott a járán, az ott nem egy odaszáradt csiga. Az a legrosszabb. És figyelj, annál gusztustalan.
2: Ti csináltátok már valaha?
3: De nem is, kép
2: kell hozzá menetszél? Vagy hogy, tehát mi az, ami kiviszi az orrodból magából? Csak a lendület?
1: Hát nem, mert fújsz egyet orra.
2: És azt mondom, hogy a lendület maga kiviszi a szél.
1: Van. Egyiket befogod, mutatom. Aha.
2: És iszonyatosan nyomsz egyet.
3: Nem, ezt nem.
1: Na, ezt is megtanítom neked.
2: Állj föl, oda nézzük meg, hány méterre vagy képes. Tegyél oda egy céltáblát, álljál oda.
3: Most
2: szerel a nózit.
1: Én érzem, hogy a rócsó alatt egy csomó új készséget fogsz megtanulni.
3: Igen, például a szobán belülről való bezárásának készségét. De miért, milyen helyzetben volt szükséged erre a tudásra?
1: Nincs zsebkendőd.
3: Ott az alsó nadrágod.
1: Hát fogom levenni az alsógatyámat, azért kifújjam az orrom.
3: Ezen a ponton hidd el, még az is elfogadhatóbb lenne.
2: De
1: Dehogy is, nem, mert van egy csomó olyan élethelyzet, futás közben, bringázás közben, mindig az ott befolyt.
2: De az valószínűleg egy erős fújástól kijön. Itt valaki azt írja, hogy olyat látott első randin, hogy a csaj a nyelvén nyomta el a cigit. Szerintem az is erős. Iszol valamit? Igen. Kérsz egy cigit? Persze. Elnyomja a csaj a nyelvén a cigit. Szerintem azért az is haladó. Első randin. Tehát ahhoz képest egy nyitott ajtónál pisilés az előbb tartottuk fogja a csaj a nyelvén, elnyomja a cigit. Hello, szemasz.
3: Ami viszont fizetek. nagyon szexi, csak hogy most a cigire jutott eszembe, az, amikor egy férfi úgy oltja le egyet, nem elfújja, csak így összenyomja az ujjával. Tudod, csak ég a gyertya, és akkor csak
1: nyál az előtte,
3: nem nyál, csak így összenyomja. Ilyen flagmán, tudod, hogy összenyomja. Figyelj, az olyan, hogy rájön, jó.
2: Oda nézzél mennyire.
1: Szia, az best fiú.
3: Hát, hello. Érdekes. Hát ez nagyon férfias volna, mindegy.
2: Orosz zsebkendő, gyerekek, ez a neve.
1: Orosz, igen.
2: Ez az orosz zsebkendő.
3: Az oroszokról csak jó dolgot neveztek el. Orosz ruhát, orosz zsebkendő, orosz nyakkendő, ugye? Ennek mindegyiknek örülünk.
2: Igen, de ezt nem is tudom elképzelni nőnek, hogy ezt csinálja egy orosz zsebkendővel, így kifújja az orrát. Ez annyira férfias, vagy annyira pasis, még egy foci meccs közben, vagy futás közben, vagy edzésen, oké, még egy foci meccsen látszik, de hogy egy nő az így fújja ki az orrát, egy randin, ezért ez elég meglepő, hogy ebben a formában.
3: Alapban az orromnak a kialakítása alkalmatlanná tesz erre.
2: Mi van benne egy kanyar, vagy miért?
3: Nem, ilyen valahogy furcsa, öblös, ilyen túcsi. Nem is tudom, ki tudnék, mert nézd meg ebből a hórihorgásból, ami Ferinek van, abból könnyű kicsapni valamit. De...
1: Milyen hórihorgás? Ez egy rendes férfias orr.
3: Hát igen.
1: Így néz ki.
2: Igen. És a technika az, hogy az orrodon veszi oda levegőt, befogod és fújod ki.
1: De te nem csináltál még ilyet?
2: Én így, nem tudom.
1: Egy jó zubajból.
3: Az annál semmi sem esik rosszabbul, mint amikor ott alszik nálad valaki, aki valamilyen oktatóban ott alszik, teljesen mindegy. De nem, nincs romantikus viszony, hanem valakinek a haverja, unokatestvére.
2: Jó, értjük, valaki hirtelen ott alszik nálad.
3: Ott alszik,
2: csak úgy hirtelen oda kerül egy férfi az ott ágyba, igen.
3: Olyan férfi, akivel nincs köztetek ilyen feromonos kapcsolódás, és hallod, hogy úgy zuhanyzik, tudod reggel, ébredés után, hogy fújja bele az orrát a izébe.
2: Egyébként az első randi után kemény lehet. Megtörténik az este, egy nagy randi, elmegy a csávó reggel zuhanyozni, és azt mondta, mert ugye hol vagy őszinte? Tehát ott azért a rutinok elindulnak. Egy randi után ahogy a zuhanyzásnál szoktad. Azt hozod, hogy otthon zuhanyzol. Egy randi után, amikor bemész a WC-re, úgy pisülsz, hogy szoktál. Tehát ott azért úgy kijön, és jó volt az este. Nagy szex volt, romantika, de másnap a pasi ott zuhanyzik, és így szolatosan fújja az orrát. Miközben vágja a lábúj körmét bent a zuhany alatt. Na? És hallod a köröncsipet, és fújja az orrát. Na? Az milyen első randi után?
1: De például zuhany közben nem fújsz?
2: De abszolút simán.
1: Na és ott hogy fújsz? Belefújod a kezedbe.
2: Hát ott azonnal van víz.
1: Hát értem nagyon, én, de sokkal...
2: Az... Ha nagyon náthás vagyok, hogy van valami, simán zuhany alatt simán kifújjon, persze. Tessék?
3: Ezért fog Zsülle megmenekülni a hantavírus elől.
1: Nem, mi, akik ilyeneket csinálunk, mi ugye erős szervezet.
2: Tessék, zuhany alatt pisi, tessék.
3: Teljesen kész. Természetes. A zuhany alatt pisi.
2: Mi a különbség az orrfújás? Az egyik testned, másik testned.
3: Azért, mert az takony, guztustalan.
2: De lemosol.
3: De nem az akusztikája. Tudod, ahogy az egész történik. Vagy van az ilyen, amikor a dohány... van a dohányos felkülés, tudod, amikor így...
2: Ha ilyen pasi aludt nálad, hogy másnap dohányosan felkölk, és belefújja az órát az zuhanyba, és levágja a lábúj körül, ezért gondolkodsz el rajta, hogy kit szedtél össze szerintem.
3: Szerintem ez még bármelyikünk lehet. Tehát konkrétan az, hogy rengeteg, itt köztünk járnak, igaz, Feri? Köztünk járnak? Így van? Igen. Hú, az nagyon kemény. Ott nagyon kell akarod azt a párkapcsolatot amúgy.
2: De a zuhany alatt a forró víz nem adja meg azt a feloldozást, hogy azt azonnal lemosol,
1: lehet,
2: zuhanyzol, tiszta vagy, tusfürdőző. Tehát van a zuhanyban egy feloldozás, van a zuhanyban egy tisztaságérzés, hogy oké, hogy kifújtad, de hogy azonnal forró vízzel gondoskodtál a higiéniáról.
3: Nem? Nagyon jókat írnak, ti tagról tagra veszitek végig a családom. Párom így most fogad, mindig okádni akar közben. Az annyira, de ezt valaki magyaráz meg, aki nem dohányzik, és így most fogad reggel, de hallom én is egy csomó szóval, hogy ott mi történik éjszaka? Hogy száj légző, és akkor ott valami történik.
2: Én szoktam ők rendezni fogmosás közben, de én azért, mert én a nyelvemet lesúrolom. A nyelvemet, hogy lesúrolom, néha a fogkefe egy kicsit hátra megy.
1: És akkor...
2: Hát van egy,
3: de mennyire hátra?
2: Egy kicsit. De, ugye nyelv, fontos, hogy lesúrolom.
3: Seggedbe dugod a fogkefét, és közölt lendezel.
2: Érdekes, megint fölment a seggembe a fogkefe. Érdekes. Nem, nyomosom a fogam, és ugye hátra dugom a nyelvemen egy kis, van egy pillanat, egy ilyen. Hát most ez... Most ez se lehet már. Ne, tehát nem lehet pisilni, nem lehet jorot fújni, és nem lehet rendesen fogatmosni. Hát mit lehet nálatok? Hol értek? Hát pácazárdába értek.
3: De mit te nyelvgyöködet mosod? Vagy
2: a... Igen, a nyelv, ugye nagyon fontos, hogy reggel ne csak a fogatmosod, hanem a nyelvedet
3: Anna is lemosd. Anna ne bólogassál,
2: Anna ne bólogassál. Le kell mosni a
1: nyelvegészséges. A nyelvmosás.
2: Le kell mosni a nyelvedet. És hogy hátra tolod a fogkefét, van egy ilyen pillanati hang, adok egy ilyen
3: rutinadat, nem csak egy ilyen videót tiktokra. Szeretném bele egy reggeli rutinát.
2: Nem jöttünk roadshowra, ha nincs reggeli fogmosás közben ökrendezés. Az a beugró, valójában.
3: Az a beugró?
2: Az a beugró. Igen.
3: Hát egyszer voltunk úgy szálláson, emlékeztek, hogy mind a hárunknak egymás mellett volt az erkélye.
1: Na és milyen jó volt?
3: Onnan tudtam, mert nem kell, mert kezdődik a műsor, hogy megéreztem a cigi szagot.
1: Hát csúgott ajtón aludjál, ne?
3: Felszállt a füst, akkor indulunk.
2: Az én reggeli rutinom, fogsejmet is végighúzom a nyelvemen, ha nem öklendezem eléggé a fogkefés dörzsöléstől. Reggel az igazi, az éjszak alatt összegyűlt, mindenféle dolgot leszedi a fogsejem a nyelvről. Hmm. Aha, tehát ő ráfeszíti a fogsejmet a nyelvről, és azzal húzza le. Érdekes reggeli rutinok vannak azért itt, nem?
3: És ez nincs hatása az ízérzékelésedre?
1: De annál jobb.
2: Annál jobb, annál tisztább
1: hát
2: a nyelved.
1: Hát egy ízlelő bimbóidon nincs lepedék.
3: Tehát akkor van egy ilyen nagyon durva, ilyen bokuszdor, vagy valami versek előtte összeverik az ízlelő bimbókat?
1: Ott előtte gyökérkefével sikálják át a nyelvüket.
3: Nagyon durva.
2: Igen. Reggel nálam is előfordul, hogy átörlöm magam popsitörlővel csupán a frissesség miatt. Anett írja. Ez érdekes, hogy ez ilyen cicamosdás sokan csinálják, nem fürdenek meg, de azért popsitörlővel végig mennek mindenhol. Hm, nem?
3: Érdekes.
2: Ettől egész testes popsitörlést
1: hát
2: csináltok?
1: Nem áll, hogy azzal...
2: Ugye, hogy van benne valami bizarr?
3: Kérdezzetek, lehet kapni olyat, ami ugye ilyen mosdatókendő, tehát az olyan kihajtó, és akkor egy ilyen törölköző, és akkor amikor a férjemnek be volt gipszel a lába combig, akkor vettem neki én is ilyet, hogy érezd el azért, hogy törődve van vele.
1: De nem törölted le, csak oda adtad neki.
3: Nem, ez arra való, hogy zuhanyozzál vele. Érted, hogy át tud törölni a lábaidat, meg ilyen.
2: Aha, de érdekes, ezt nem használnám, vagy ilyen nagy nedves, mint egy abrosz, és azzal a törbe
3: körül. Hát ez a betegeknek van kitalálva, akiket nem lehet fürdetni a hatása, de olyan, hogy szerintem tök jó érzés. Mert hogy utána nem marad, mert az a baj a nedves törlővel, hogy mindig hagy maga után valamilyen érzetet.
2: Tehát, igen, van egy érzet, igen.
3: Igen, és ez, amit kitaláltak, ez a nedves, ez inkább ilyen tisztaság érzetet, ha is nincs rajta ilyen illóanyag.
1: Hozzá már nekünk motorozásnál jól jön.
3: Hogy lezolnyozzál így a megállókba?
1: Hát aztán... úgy három naponta, igen.
2: De most mire végig törlöd magad, az mennyi hány perc? 3 perc.
1: Az alatt pont letusolsz.
2: Az alatt nagyjából egy zuhany megvan.
3: Hát ezért használják a betegek, nem pedig az egészséges emberek.
1: Jó, de mi most motorozásra gondoltunk, az hogy akkor viszont nem kell tusolni.
3: De az arcod, a nyakadat át tudod törölni vele.
2: Aha, már nem tudom, érdekes. Drága vőlegényem fejlámpával csekkolja a szőrhelyzetet a lába között.
3: De ez majd nagyon tetszik, hogy így figyeltek a mindenetekre. Mert igen. Aztán tök jó, hogy foglalkoztok lenne az acsival, meg ilyen, ha van változás, azt ugye jelenteni kell.
1: Így.
2: Popsi törlő, üzenem, ahol rendet raknak, oda vendéget várnak. ez egy fontos dolog, hogy ott rendragás van, akkor viszont oda érkezzen meg a vendég, igen. A reggeli rutinom, hogy kb. 30 percig könyörögök a testemnek, hogy fel tudja kelni egyáltalán, és el tudja indulni dolgozni. Az nagy küzdés reggel. Azért azt mi is megértjük egyébként.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
6: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
7: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
7: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

0: jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
5: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
6: Úgy is tett!
7: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
8: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
9: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
10: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
11: Az izgalmas újdonságoknak, a legendás sikerműsoroknak és a népszerű műsorvezetőinknek köszönhetően a TV2 negyedik, a TV2 csoport pedig már 5. éve piacvezető főműsoridőben. Köszönjük nézőink és hirdetőink bizalmát!
3: Reklámot hallottak.
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Az angol írásbelivel folytatódik az érettségi, óriási pusztítást végzett a május elsőjei fagy. Könnyebb visszaélni személyes adatainkkal, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! A honfoglalás, a reformáció, a dualizmus, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet és a középkori egyház is szerepelt a töri érettségi feladatai között. Csak nem 80 ezeren írtak tegnap történelemből, ma az érettségi az angol írásbelivel folytatódik. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsőjei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet. Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke azt mondta, volt, ahol teljes ültetvények fagytak el.
2: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap. Akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, így akkor 80-valány éveink, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bírók nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most elfél majd az új minisztérium, meggyőzésem ez új. Jó támogatással lehet ekkora mértékűt, mert totális, én úgy gondolom átlagban 70-100 kéve, a pizza melletti rész ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs-szőlő termelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
1: Könnyebb visszaélni személyes adatainkkal. Az EMMI fejlődésével a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász. Azt is elmondta, nem a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
3: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak azt számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
1: Tart még a rendőrség Roadpol akciója, a héten a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat ellenőrzik. Főként arra kíváncsiak, hogy betartják-e a vezetési és pihenőidőket a sofőrök, valamint a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokat. A rendőrök nagyjából 2 hete tartottak hasonló ellenőrzést, akkor a gyors hajtók kerültek célkeresztbe, több mint 17 ezer sofőr bírságoltak meg. A napközben többfelé kialakulhat zápor, zivatar is. Délután 20-22 fokig melegszik a levegő. Holnap is többször takarhatják el a napot a felhők. Záporok, zivatarok főként keleten, észak-keleten alakulhatnak ki. A hűvösebb hajnal után délután 25-26 fokot is mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M4-esen Monornál új terelést építettek ki, Budapest felé a 40-es és 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és 39-es kilométerek között a külső sávot zárták le.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék,
1: Viki,
0: Laci, Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
2: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
3: Köszönöm, gyerekek, itt vagyunk, 6 óra után 19 perccel itt vagyunk, már itt voltunk, csak vannak technikai, meg jövő hétbeli, meg emberi, meg erkölcsi kérdéseink és morális válságaink. Juliska, jó reggel! Hello, Feri, jó reggel! Ciao!
4: Hello, Julcsa!
3: Jó reggelt!
5: Hogy kiszexizte magát a kislány, mi?
4: Hát, mert bőrgyógyászhoz mondjak.
5: Ja? Bőrgyógyász. Kicsit nekünk, egy kicsit, hogy végre, ugye nem láttál bennünket, már egy hete
3: laktam. Igen, oda dobod magad.
5: És akkor itt dekoltázsok, hát, új haj, új fog.
4: Előszedtem a nyári holmikat. Ennyi a titka a történetnek, igen, és előkerültek a színesek.
3: És volt egy fogadalmat, hogy május közepétől lepedőket veszel magadra?
4: Igen. Vagy kék lepedőket.
3: Lekapcsoltad a függönyt otthonról, vagy mi történt?
4: Én úgy néz ki, mint egy függöny.
3: Nem, jó színe van.
4: Kijön kis világos kék kis
3: jó nyári. Jó színe van, abszolút,
5: görög,
3: jó színe
5: görög,
3: van.
5: Görög, tavaszi görög.
4: Az. Na mit csinálsz? Derékon,
3: akartam is mondani, hogy nem állunk meg Pándorba egy két órát?
5: Te megállhatsz, ja, bárhol.
3: Arra megyünk, arra, csak hogy ott egy kicsit úgy körbenézni, bele szimatolnia.
4: Mikor voltál utoljára?
3: Régen, és most átnéztem a ruhatáramat, és motorosot elesett. Rájöttem, hogy kellene.
4: Mit kellene venni?
3: Hát úgy mindent.
4: Pólót,
3: egy-két katyát. Mit tudom, én nem tudom. Tudod, ugye kicsit frissíteni.
4: Hát feldobozolták most a motorodat, akkor abba férne hát.
3: Most az új dobozok vannak.
5: Nem ez a kérdés, hogy mi fér, meg mi nem
3: hanem,
5: fér.
3: Hanem, hogy itt a motoros brigád merre megy.
4: Van-e szándék, van-e akarat?
5: Nincs. Elárulom neked.
3: Nincs, nem vásárolgatni arra megyünk.
5: Így van. Így van. Az, hogy ebből az időből, amit motorkerékpár töltesz, bármit feláldozol ilyen hülyeségét, üljél be a kocsitba, mennyi, ki ezt vásárolja be a hétvégén.
3: Ezt így kell.
4: Pedig annyira látom, ahogy a Feri meg a Szilárd így kísér téged ilyen papírzacskókkal.
3: Igen, így mennek.
4: Jönnek utána.
3: Még ott van a nem tudom.
4: Oda még szaladjunk be.
3: És még ott van ez.
4: Ott még van ez a kis bolt.
3: Még ott van az, oda még ugorjunk be. Igen.
4: Már meg csak 10 perc.
3: Igen. Juli, gratul az új podcasthez. Na mesélj, titokminiszter, hol voltál megint?
4: A Hoppá című podcastben volt velem.
3: Hoppásó,
4: igen.
3: Ja, telefonos, azt láttam. Mit kell tudni, mi a gátlástalan szex lényege? Vagy mi a szex?
4: Annyira tudtam egyébként, hogy ez az egy mondat.
3: Mi a szex mozgató rugója? Oda néz,
4: nem volt egy...
3: Pörög a motor. Mi a jó szex lényege? És akkor Júlia azt válaszolt, hogy a gátlástalanság.
4: Igen.
3: Csak akkor telefonon beszélgettél valakivel. Én nem értettem ezt.
4: A koncepciónak ugye az elvileg a lényege, hogy nálam is van egy telefon, meg nála is van egy telefon, és egymást felhívjuk, és akkor ettől egy kicsit oldottabbá válik a beszélgetés. Tehát nem egy ilyen frontális,
3: ja,
4: ülünk egymással szemben, hanem én is sétálok, ő is.
3: És ez
4: sétál,
3: ugyanaz, mint aki a hoppásót csinálja?
5: De akkor ez egy kis hoppá?
4: Ez egy kisebb hoppá.
5: Kisebb hoppá, és telefonon.
4: A nagy embereket a nagy hoppába hívják színpadra, a kis emberekkel meg telefonálnak.
5: Majd kiforrod magad.
4: Igen. Na, és hát itt a Tabánban, itt hoppázottam, itt sétálgattam.
3: A gátlástalan szex, ez volt a téma.
5: Wow.
4: Hát nagyon sok minden volt a téma, de volt egy pont, ahol nyilván szóba került a házasság, meg hogy milyen jó házasság titka, és hogy milyen tanácsot adnék az embereknek arra, hogy mi mozgat, jól mozgat.
5: Gátlástalanul szexeljenek.
4: Igen.
5: Hogy mindenre ezt mondtad?
4: Mindenre.
5: Szeretlek.
4: Mindent gátlástalanul csináljátok.
5: Hogy éljétek a hétköznapokat?
4: Gátlástalanul
3: szexeljetek. Legyetek nagyon gátlástalanul. Na, én ezt láttam, de hogy ez nem TikTokom, mert nekem nincs TikTokom, de akkor az valahol följött ilyen Insta Reels, rövid, Facebook, rövid, nem tudom, valami Reels-be, ez fölbukkant. És akkor ennek volt egy hosszabb változata.
4: Hát nem, egy 20 másodperces Reels, és ennyi.
3: Ja, értem.
4: Ennyi az értékelhető és kiemelhető részletekből a 45 perces beszélgetés.
5: Egyébként meg hidd el, hogy a mai világban, ebben a TikTokos világban ezzel mondani mész a legnagyobbat. Tehát, hogy csinálsz valakivel egy órás interjút, vagy te elmész adni, vagy fél órás, tök mindegy. És ha van benne 2 darab 20 másodperc, amit földobnak a TikTokra, és az nagyot megy, akkor megvagy. hogy az összes többi, tehát a 28 perc az egyébként nem volt ilyen nagy ívű, az senkit nem fog érdekelni. Biztos, ezzel most te Júli, te most kaszálsz.
4: Az irgalmatlan nagyot kaszálok, abban nem vagyok biztos, hogy aki megnézte ezt a 10 másodperces részet, az utána megnézi a 45 perces beszélgetést, de most létezik.
3: Nem, jó rész volt.
5: 45 másod, vagy 45 percen keresztül telefonáltál.
4: 45 percen keresztül telefonálgattunk, sétálgattunk, beszélgettünk.
5: Jézusom. Nem fáradt el a kezed? Így tartani 45 percig egy telefont. Hogy szórakozz már.
4: Hallod, nekem gyakorlatilag ez már egy ilyen gyári üzemmód. Annyit telefonálok, hogy így már bemerevedik, így akarom. Viszont végre történt valami az éjjel. Mármint úgy, nem úgy, hanem hogy szakadt az eső.
3: Persze, hogy motorom voltam. Igen. Tehát, hogy ne.
5: Elászta éjszaka.
3: Olyan viharba kerültem, hogy csak na. Szakadó eső, semmit nem látok a bukósisakba, romázott a nadrágom, föl volt ez a sárga szélcseki rajtam, az jó volt. Az első igazán nagy viharom így motoron. Szakadó esőbe.
5: De jó érzés,
3: nagyon
5: nem?
3: Nagyon jó, persze, és akkor valamennyire átláttam, reflektoroztam, fújt a szél, szakadt az eső, de hogy belül béke volt, és ezt én nagyon szerettem. Tök jól el voltam.
4: Ilyenkor van, hogy söpröd le így a bukósisakba?
3: Volt már egy pillanat, hogy kinyitottam, mert párásodott, mert nincs ilyen páramentesítő, meg még ott töröltem, meg kinyitottam, lecsuktam, reflektoroztam, hova mész, pocsolya, meg ne csúszol az első kerék. Szóval figyelős, de valahogy volt benne egy ilyen. Gyere, esél, mutasd meg, mit tudsz.
5: Egy van, én itt vagyok.
3: Ennyit tudsz. 120-szal mentem az M7-es kötőjén, a bevezetőjén, befele a városba, szakadó esőbe, de hogy ilyen ömlő esőt, és amikor már egy minden mindegy. Elengeded. Gondolsz, nagyon nagy vihar volt.
5: Jártál te este.
3: Amíg egy kicsit benéztem a városba.
5: Jöttél, mentél.
3: Nyár van, hát azért... Hát
5: egyébként meg olyan idő volt tegnap este is, az esőt leszámítva, olyan jó hőfok volt.
3: Kicsit benézünk. Kicsit benézünk.
4: Résnél itt volt az ablak éjszaka, és akkor hallottam, hogy kopog a tetőn az eső, és de jó fehér zaj az, nagyon.
3: Gyorsan egy-két SMS, gyerekek, 2009 óta hallgatlak titeket, ez így is marad, egy jó konkurencia rátok férni, egyre lazábban veszitek, most a kezdésre gondolok, amit versenytárs nélkül simán meg is tehettek, de legalább a felolvasásoknak vége, az már nagyon kellemetlen volt. Szép napot, köszönjük szépen, Balázs az építő kritikát, igyekezni fogunk a kezdést előrébb hozni, köszönjük szépen. Hanta vírusos hajó kikötésről beszéltek, majdnem hívjátok fel a szakértőtöket, hogy a Covid előtt nem lesz baj. Tegnap témánk volt, nem mindig hívunk szakértőt, erre úgy gondoltuk, hogy ez most nem kell vírusra riogatni a népeket, de tegnap megbeszéltük a Kanári-szigetekre ki nem kötött hantavírusos hajót egyébként.
5: Azért csak egy mondat,
3: de ha fokozódik a dolog, megszólaltatunk valakit, hogy mondja, hogy mennyire nem kell félni, és 2 hét múlva karanténban vagyunk.
5: Hogy a spanyolok végül azt mondták, hogy oké, akkor Tenerife-n ki lehet kötni. Figyelj, olyan felháborodás van az egész szigeten, hogy a tüntetnek az emberek.
3: Hogy ne kössön ki a hajó.
5: Hogy ne kössön ki, és ide ne jöjjön, de már ugye kikötött, már leszették azt, aki beteg, már akármicsoda, de hogy az egész sziget érte transzparensekkel, hogy no kikötés.
3: Hát megértem, halálos vírus, igen.
4: Hát cirkáljanak még egy pár hétig. Na. Igen. Hát,
5: amíg
4: igen,
5: mindenki meg nem hal a hajón, nem?
3: Igen. Skandinávából köszi Balázs a tegnapi nyelvmosás tippet, sikeresen összeálltam magam a kamion mellett. Általában visszahallgatni szoktam titeket, mert egyszerűbb számomra, de ezt meg kellett osszam veletek. A tegnapi köpőcsaj témához kapcsolódik, Skandinávia országban a csajok olyat köpnek, hogy felszakad a beton. Rendesen elszégyelem magam mellettük, ezt Szabi küldte nekünk. A nyári szünetes SMS az közben beugrott, ilyen 6 óra 20 körül, meg van, gyerekek, látjátok? Itt van 43 nap, 19 óra, 40 perc és nyári szünet, gyerekek, kaptuk SMS-ben, köszönjük. Köszönjük szépen.
5: Most a skandináv nőkről még mást is hallottam a köpésen kívül, de üriteget a zsül, úgyhogy majd ezt később mondom el.
4: Nyers halat esznek.
3: Igen.
5: Nem ennél sokkal jobb.
3: Van. Kezd szekunder lenni, hogy már minden témánál csak a motor és a motorozás esik szóba, írja nekünk egy frusztrált hallgatónk.
4: Egyébként hát nem, mert hogy így reggel 6:30 környékén szoktunk erről így néha
3: egy három mondat bírja elviselni, de nem bírja, beolvastam így hát egy kicsit. Megnyugszik, nyugodjál meg, attól megnyugszol. Ez nagyon fontos.
5: Nem engedd el az asszony motorozni?
3: Igen, ráadásul nem tudsz motorozni, ezt ne rajtunk, mert ne tudjuk, hogy hiányzik.
4: Igen. A jogosítványnak egyszer sem sikerült.
3: Így van, jövünk mindjárt, jó, gyorsan elrohanunk, viszont cserébe, akkor most ígérjük meg, nem muzsikálunk, jó, hanem itt vagyunk a hírek után. Egyből 2 perc, a 6:30, jövünk mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-tól 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Mit olvassunk ma?
6: A láthatatlan kincset.
7: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
8: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
9: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
10: Csendből csinálok pénzt.
11: Történik bármi, se pénz, se semmi.
9: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Cofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Az angol írásbelivel folytatódik az érettségi, majdnem 2 millióan adták már be bevallásukat, könnyebb visszaélni személyes adatainkkal, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok, a honfoglalás, a reformáció, a dualizmus, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet és a középkori egyház is szerepelt a töri érettségi feladatai között. Csak nem 80 ezeren írtak tegnap történelemből, ma az érettségi az angol írásbelivel folytatódik. Közzétették az országgyűlés honlapján is a szombati alakuló ülés menetrendjét. Várhatóan megválasztják a miniszterelnököt, az áprilisi országgyűlési választáson győztes Tisza pártelnökét, Magyar Pétert. Mindehhez a parlamenti képviselők legalább felének szavazata szükséges. A 199 fős parlamentben a Tisza 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett. Már majdnem 2 millióan adták be személyi jövedelemadó bevallásukat. A NAV azt is hozzátette, hogy az ESZIA felületén sokan megnézték már a NAV tervezetét, és több mint 1 millióan véglegesítették azt. Az ESZIA-t ügyfélkapu plusz vagy DÁP alkalmazással lehet elérni, és online mindössze néhány perc alatt be lehet adni a bevallást. A határidő május 20-a. Könnyebb visszaélni személyes adatainkkal. Az EMMI fejlődésével a manipulációs lehetőségek is szintet léptek, erre hívta fel a figyelmet Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász. Azt is elmondta, nem a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
2: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak az számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból. Mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
1: Tart még a rendőrség Roadpol akciója, a héten a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat ellenőrzik. Főként arra kíváncsiak, hogy betartják-e a vezetési és pihenőidőket a sofőrök, valamint a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokat. A rendőrök nagyjából 2 hete tartottak hasonló ellenőrzést, akkor a gyors hajtók kerültek célkeresztbe, több mint 17 ezer sofőrt is vágoltak meg. A napközben többfelé kialakulhat zápor, zivatar is, délután 20-22 fokig melegszik a levegő. Holnap is többször takarhatják el a napot a felhők. Záporok, zivatarok főként keleten, észak-keleten alakulhatnak ki. A hűvösebb hajnal után délután 25-26 fokot is mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M6-oson Érdnél a 22-es és 19-es kilométerek között a Budapest felé vezető oldalt lezárták. A forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na itt vagyunk. A hírek előtti zenéről nem tehetünk, gyerekek. Ugye én mondtam, hogy nem zenélünk, hanem jövünk. Én azt a hírek utánra értettem. Ugye ahol nincs reklám, ott zene megy. Ez ilyen fura hálózat. Tehát amikor Pesten nincs reklám, akkor zenét hallanak. Ha vidéken van reklám a hírek előtt, akkor ott, vagy akkor ott hallják a reklámot. És ha nálunk a hírek előtt zene megy, az azt jelenti, hogy abban a körzetben, ahol te hallgatod, ott nem volt reklám a hírek előtt. Ezért van az, hogy van, aki zenét, van, aki reklámokat hall. Most a pesti Frekin nem volt reklám, ugye, Zsülci?
1: Így van.
0: A 89.5-ön, ott hallottatok zenét, de én nem erre mondtam, hogy nem zenélünk, hanem arra mondtam, hogy a hírek után mi mindig azt tudjuk befolyásolni. A reklámokat az vagy reklámmal, vagy zenével váltják ki, azzal töltik föl, ugye, mert hogy van úgy, hogy a hálózatban el van adva Kaposvár, meg Szeged, ott szól reklám, de lehet, hogy Budapesten éppen akkor nincs reklám, ott meg zenét hall a budapesti hallgató. Jó, ezek ilyen apró kulisszatitkok.
2: Hírek előtt nem mi vagyunk, hírek után vagyunk.
0: Így van, hírek előtt nem mi vagyunk. Tehát, hogy zene megy, akkor azt a reklámblokkot nem tudta föltölteni, vagy nem akarta, vagy nem volt. És ennyi. Nem magyarázkodj egybe korábban. Igen. Így van, köszönöm szépen. Igazad van. Igazad van, mester, megkövetlek. Köszönöm szépen, azért ez is jól esik, hogy néha a gyűlölet mellett azért meghalljátok, amit mondani akarok. De nem magyarázkodom, csak elmondtam, hogy beváltjuk, amit ígérünk, az beváltjuk, gyerekek. Olyan nincs, hogy jó, akkor nem zenélünk, és egy perc alatt megy egy zene. Tehát azért ennyire pofátlanban nem nyomulunk, nagyon pofátlanban vagyunk, de nem nyomulunk ennyire. Belfastban sem volt reklám, ez fontos. Köszönjük szépen. Magyarázkodsz, mint Balási.
2: Jó, csak még nem sír.
0: Igen, mindjárt sírom magam, nekem is be van készítve. Nem annyi az osztalékom. Egy-két évig lehetne annyi. Ki tudok én is néhány soros plakátot, meg háborús plakátot rakni, meg riogatni a nyugdíjasokat.
2: Találj ki újat, jó? Abból már elég volt másfajta plakátot.
0: Igen.
3: De te se tudod megmondani, mennyit vettél ki belőle.
0: Nem, fogalmam nincs, de az egészet átadom az államnak. Igaz, hogy semmiféle érték nincs benne állami megrendelés nélkül, de nagyon szívesen az államra hagyom az 500 alkalmazottat, amit majd nekik kell kirúgni, mert nulla állami megrendelésünk
3: lesz. Tőlünk kaptad, mi tömtünk ki téged, de még most visszaadod nekünk.
0: Igen. Felajánlom az államnak, nem felajánlod Balásit, nagyon fontos, visszaadod.
3: Így van.
0: Ugye? Tehát ez nem felajánlod, visszaadod.
3: Piaci alapon már nem nagyon tudná működni.
0: Igen, így kamusztak, gyerekek, ennyi, hát ezt elmondtam.
3: Figyelsz, elhiszed, hogy ez a Rakoncai Gábor már megint rohangál?
0: Majd beszéljünk róla egy-két mondatot, igen. Hát így beszéljünk róla.
3: Ez őrület.
2: Igen. Ez az élet. Tehát most
0: ez az élet,
2: mondta,
0: Babocsai.
2: Ugye most ő azt mondta múltkor, hogy itt volt nálunk, hogy leteszi az extrém kalandokat. Na nézd, letette, mert tulajdonképpen ugye se a déli, se az északi sarkra nem ment most el. Nem kezdett el egy izébe, egy ilyen latikba átevezni az óceánon. Ahhoz képest egy kis futás, hát az semmi.
3: Az belefér, igen.
0: Igen.
2: Annyira szeretem a csávót.
3: Ez olyan, mintha én kimennék a szigetre így kocogni egyet. Ő meg elindulna. Hát.
0: Igen. Ne magyarázkodj! 4 órás műsorban csak 2 órát beszéltek. Most már mindenki ráfűzött erre. De a Rakoncaiban beszélünk, illetve hívjuk föl, ha végzett. Álljunk rá. Jó, Júli.
3: Álljunk rá Rakoncaiban.
2: Most hívj föl, hogy majd fölhívjuk, ha megáll.
0: Vegye föl a telefont futás közben, és mondjál, hogy mit csinál.
3: Ugye, ő olyan, hogy szerintem még fel is venni.
0: Egyébként, ha megbeszéljük vele, még egyébként igen.
3: Simán.
0: Abszolút, simán föl is venni, igen.
3: Ha kiállna fél napra, akkor se érnék utol a többiek.
0: Igen. Megszűnik a tények, írja valaki. Nem feltétlen azért ez így, nem feltétlen igaz, hogy megszűnik a tények.
2: Visszaalakul azzá, aminek indult annak idején.
0: Így van, igen.
3: Hírműsorra?
0: Igen, a fikcióból újra hírműsor lesz. Nem tudom, hogy maga a tények az lehet, hogy csak nevet vált, nyilván, mint híradó nem szűnik meg, de valószínűleg lehet, hogy kap egyfajta új arculatot, még az is lehet, hogy tények, mint név eltűnik, és ugye itt az egész ilyen infotainment műsor átalakulás zajlik a TV2-n, de nem gondolnám, hogy megszűnne, inkább azt hiszem, hogy adnak neki új műsorvezetőt, új nevet, és akkor a tények, mint név szűnik meg, de maga ott hírműsor lesz, igen. Tehát, hogy a formátum változik, és visszakapja régi fényét egy kicsit.
3: Kicsi erodálódott a brand. Hogy
0: mondhatni, egy kicsit erodálódott a brand, igen. Hát ez nyilván, gyerekek, egy ilyen tulajdonosi körben azt kell nyomni, amit a tulajdonos akar. Ez így megy a Fox TV-n is sajnos, ez így megy amerikai különböző médiumokba is, ne legyenek illúziónk, a Washington Postban, a New York Times-ban is, amilyen a tulajdonosi köröd. azt erősített sajnos. Itt azért a tények ezen kicsit nyilván túlcsúszott, mert hogy azért belecsúsztak egy-két már nem tulajdonosi érdekört kiszolgáló bődületes nagy propagandába, hazugságba és csúsztatásba, de nem fog nekik rosszat tenni egyébként. Sőt, az egész tévés piacnak nem tesz rosszat, hogy kicsit az erőviszonyok kiegyenlítődnek, és mindenki elkezd piaci alapon működni. A mindenki alatt azt jelenti, hogy az RTL eddig is piaci alapon működött, mert nagyon kevés állami hirdetése volt. De mondjuk, ha egy tények is, vagy egy TV2 is piaci alapon működik, az lehet, hogy egy kicsit egalizálja a versenyt, és újra valós versenyt feltételez.
2: Meg
0: és
2: nem
0: valós
2: az versenyt végtelen mennyiségű pénzből gyárt egy csatorna műsort, a többiek meg igen. A piacról. Tehát, hogy
0: igen. Ugye ez mindig torzítja a piacot, ez mindig torzítja a reklámbevételeket, ez az egész torzulás ez úgy van, hogy bárki, ha te mondjuk elképzeled, egy taxis vagy cukrász vagy nem tudom mi, akkor azt kell, hogy egy cukrászda kap nem tudom nagyon sok pénzt, te pedig próbálsz közben francia krémest eladni két utcával lejjebb. Úgy nagyon nehéz, miközben ők ingyen adják a francia krémest.
3: Dombitól láttam most éppen egy posztot, hogy itt sok száz év után először megkereste a TV2 azzal, hogy eddig nem jutott eszükbe senkinek se jutott eszébe a Dombival interjút csinálni.
0: Dombi hírműsorba, azt el tudom képzelni. Igen. Úgyhogy ez mindenképpen izgalmas lesz egyébként. Nyilván a TV2-nek is most egy kicsit, hát hogy is mondjam, csak meg kell húzni a nadrágszíjat. Az állami hirdetések nagyon jöttek, most ezek nem jönnek, és ez ilyenkor egy ilyen konszolidációt jelent a cégcsoportnál. Meg egyfajta ilyen újjászervezés, rekonstruálás. Hát ez nem feltétlen idén látszódik, azért egy televíziós piacon ennek évek, mire ezek kifutnak, de jövő évben ilyenkor már lehet látni, hogy milyen egy újra piaci alapon működő televízió.
2: Milyen műsorokat tudnak csinálni, mennyi tudnak el a néző.
0: A nézettség így is valódi volt, tehát nem azt mondom, meg nyilván piacvezető lett a TV2, tehát ezekkel a mondatokkal én nem ezt vitatom el, mert valóban megverték az RTL-t. De az, hogy valódi verseny lesz újra, és kicsit egyenlítettebb a mezőny, ez jót tesz a Forma 1-nek, ez jót tesz a sportnak, ez jót tesz a televíziózásnak, ez mindenkinek jót tesz, amellett, hogy nyilván most a piacvezetője vált a TV2, ez vitathatatlan. De sokkal nagyobb, hát, hogy is mondjam, csak tortából tudtak enni a fiúk.
2: Nem, az egy teljes cukrászda volt.
0: Most a kieső állami bevételeket pusztán a reklámpiac bevételéből kell pótolni, és ez nyilván, ha most stabilizálódik a gazdasági környezet, ez jót fog tenni azért nyilván a médiapiacnak is.
3: Visszatér a kicsit költséghatékonyabb kimpadon brand.
0: Azt nem tudom, hogy mit ér vissza, de az lehet, hogy nem egy 8 műsor lesz egyébe, csak 3, viszont az a 3 az koncentráltan a legjobb, és a legnézettem. Úgyhogy nem meglátjuk.
2: Kevesebb lámpa, kisebb díszlet.
3: Igen.
0: Úgyhogy megnézzük, gyerekek, hogy megnézzük, hogy mi lesz. Ja, de szerintem a tények az maximum nevet vált, meg műsorvezetőt. És akkor valóban a tények úgy abban a formában megszűnik, de mint hírműsor ott a híradó előtt, vagy a
2: nem hát kell is, egyrészt jogilag is kell. Így van. Tehát, hogy a vállalásodban ugye nekik is benne, vagy a vállalásukban nekik is benne van. Másrészt, ez az egyik része, a másik meg a néző is. Egyébként igen. Kíváncsi lenne a valóságra.
0: Így van.
2: Itt az idő megmutatni,
0: ezért a TV2 bemutatja a legfrissebb igazolását. Németh Balázs!
3: Megszokták a nézők is, szeretik.
0: Megszokták, mondom, nagyon szeretik a népszerűségi indexe. Ez. Nagyon magas. A híradóban Németh Balázs.
3: Az ismerős arcokat.
0: Igen. Jönnek a telesopok, írja valaki. Ja, vagy hát Claudia átmegy a TV2-hoz, és nem szerkeszti tovább a fókuszt, így van. Viki itt van velünk, jó reggelt, Viki, ciao.
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: Hello, Viki, mi a helyzet?
1: Na, minden rendben van, köszönöm szépen. Megyünk az iskolába, készülünk az érettségire.
2: De is? Nincs még meg?
1: Az érettségről megköszönöm, természetesen a nagyfiamat.
0: Aha, de te akkor az a szülő maradtál, aki fáj a hasunk, eszünk, alszunk, és 18 éves a gyerek ugyan, de többes számban beszélsz még róla. Ma nem megyünk iskolába, ma edzésen vagyunk.
1: Igaz is.
0: Aha, hát igaz, az kemény.
2: A szerető anya iszi, az elviszi.
3: Érettségre azért egy kicsit mindannyian készülünk, tehát azért ez a hangulat most azért szerintem az összes családban.
0: Nem, nem, nem, készülök, várd meg, amíg én készülök az érettségére.
2: Te készülsz, Juli.
0: Várd meg, amíg fáj a hasunk, és nem megyünk edzeni. Tehát ez így... Igen.
1: Vagy de valójában igen. Megyünk, mert együtt indultunk, tehát együtt megyünk az iskolához.
0: Ebben a formában, igen. De nagyon korán van, még ilyen messzire mentek, vagy miért?
1: Tulajdonképpen igen.
0: Aha.
1: Mármint, hogy ő inkább azt mondja, hogy szeret korábban bent lenni, ott még egy kicsi relax van, és akkor utána indul a mandula.
3: Aha. Nagyon lelkes vagy.
1: Nem nekem kell érettségizni.
0: Nem. Ma mi van, gyerekek? Ma?
3: Angol.
0: Ma az angolt írják, aha.
3: És menni fog?
1: Így van.
3: Mármint nem neked, hanem a fiadnak.
1: Jaj, persze. kis ujjából kirázza. Ebben nőttek föl, hát.
2: Igen, most már nekik ez, hogy angolul kell érettségizni, az egy valami egész mást jelent, mint nekünk annak idején az orosz nyelvtanulásra meg ezek.
0: Igen.
1: Ja. Igen.
3: Mert most költöztünk haza, Londonból.
0: Hát igen. Igen. Kivel játszanál, Miki, kit választottál?
1: Juliskát.
0: Juliskát, nagyon jó.
1: A nagyfiam azt mondta, hogy őt választam.
0: Jó, helyes.
3: Pontosan tudja, hogy engem le lehet nyomni.
0: Igen.
3: Simán.
2: Gyakorlatilag ugye az ajándék az megvan, azt valljuk be, hogy ezen a héten a jelentkezések, én mindig én érek be először, így megnyitom az SMS falat, hát gyakorlatilag már 4628 SMS érkezett éjfél és reggel 6 között, akik már játszani szeretnének.
0: Igen, ugye hát a wellness hétvége azért az nagyot megy, nálunk, igen.
1: Elmondtad egyenként, Feri?
2: Így van. Nem modern, modern a rendszerünk, és sorszámozza.
0: Igen. Mehetünk, Viki, kész vagy?
1: Kész vagyok, mehetünk.
0: 3-2, tessék.
3: Na, mesélj egy kicsit nekem, Viki, hogy sikerült az elmúlt néhány nap mindannyiotoknak?
1: Ezt én is meg szerettem volna tőled kérdezni, mert jól tudom, hogy ti is érettségiztetek?
3: Jól tudod, én kérdeztem előbb. Hogy sikerült a történelem, az hogy sikerült a magyar, milyen lett a matek? Átolvastátok már a megoldó kulcsokat?
1: Átolvastuk, de
3: lesz sok pont?
1: Szerintem jól sikerült. Meg lesz a 4-5.
0: Ott van, azt mondtad, hogy nem meg lesz. Azt mondtad, hogy nem meg lesz. Pedig jól mentél, ügyes voltál. Tessék?
1: Miért figyeltetek ennyire?
0: Figyelünk.
2: Azért figyeltünk, mert mától egy új szabályt vezettünk be, hogy aki nem nyer, az nem megy wellnessezni.
0: Igen. Mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj!
4: Gratulálunk! Az önnyereménye egy kétfős, két éjszakás wellness hétvége félpanzióval a 4 csillagos Hotel Vella Marinban.
0: Na, van egy ilyen.
1: Hát jó, köszönöm szépen.
2: Jaj, hát a pároddal mész?
1: Nem, a fiacskámmal.
0: Annyi, miért gondoltam, hogy ez így lesz?
1: Wellnessezünk,
0: reggelizünk, ebédelünk.
2: Hát azért egyébként ne elhagyta őket, ugye, a párja.
0: Én nem olvastam.
2: Ezt, igen, ezt leírta egyébként Viki, csak nem akartam itt előre, hogy ő most már egyedül neveli a 4 gyereket.
0: 4-et ráadásul?
2: Ja.
1: Igen, mind a 4 fiú.
0: Aha, na most megkedveltelek. Az le a kalappal, az. A férfi úgy döntött, hogy köszöni elég, és kiszállt a mulatságból, de akkor le a kalap. Azért 4-et vinni, az, na, azért az...
3: Hány évesek?
0: Mekkorák?
1: 3, 17 és 1, 19.
0: Akkor azért ez már az alagút vége azért.
1: Igen,
0: az már. Nagyon
1: igen.
0: Önállóak, azért az már könnyebb egy kicsit.
1: Szemtelenek meg mindent.
0: Jó, az benne van, igen. Az benne van. Jól van, hát akkor vagy tegyetek hozzá, és akkor lementek mindannyian, vagy mentek ketten, ezt megbeszélitek. Érezzétek jól magatokat, jó?
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük.
0: Oké.
2: Okay. Jó pihit neked.
0: Ciao, jó pihenést.
1: Szép napot, sziasztok,
0: Puszi.
1: Köszönöm.
0: Hello. Szia, Viki. Az kemény gyerekek.
2: Azért 4 gyerekkel.
0: Apa mondta, köszöni elég.
3: Hát sok... 1 gyerekkel is.
0: Egen. De 4-gyel? Az is szíves. Az már tudjuk, a maszók, az igen. Már azért jó.
2: Jó, még nem tudjuk, mi van mögötte, tehát
0: igen, nem tudjuk, nem tudjuk.
2: Ilyenkor nem látsz rá mindenre.
0: Nem is törünk pálcát, csak az úgy, maga az élethelyzet kemény, hogy ott van az, hogy miért ment el, meg mi történt, ezt nem tudhatjuk.
3: Úristen, de jó helyre megyek ma. Nem jöttök velem?
0: Na.
3: Látatlanba, na.
0: Látatlanba, hova mész? Nem tudom, nem jött meg az energiám erre most itt, hogy elmenjek veled.
2: Én egy bőrgyógyász tudok, oda nem megyek.
0: Igen, oda mész.
2: Oda mész.
3: Oda megyek. Ez annál egy kicsit izgalmasabb, élvezetesebb lesz. Gyertek velem?
2: Nem megyek.
0: Hova mész?
2: Én nem akarok.
0: Mit csinálsz?
2: Tudod, hova fog menni? Disznókat simogatott a múltkor egy kávézóban a Zsüllel és az Annával. Igen. Akarsz menni?
0: Alaksorokba botladozva járkál, és nézi a csővezetéket Budapesten alulról.
2: Nem akarsz menni.
0: Érdekel.
2: A Gellért hegyen padokon ugráltál. Igen. Nem akarsz
0: Gellért
2: menni?
0: Gellért fürdő bejárás, az átalakítás, az átadás előtt rohadtul nem érdekel.
2: Nem akarsz menni?
3: Azért merem ajánlani, mert szerintem ezt titeket is beszippantana.
2: Vérrel festett oda. Nem akarsz menni?
3: Ez a swinger.
0: Sem klub. Az. Vérrel festett, menstruációs vérrel az. Festett plakát
3: arra
0: kiállítás.
3: Arra még egy kicsit
0: gyúrjál. erre úgy azt hiszem, hogy na, mesélj csak. Tűzzománc tanfolyam.
3: Az, nem ez. Nem
2: pizsomában sétálsz az IKEA-ban.
0: Igen,
2: akarod?
0: Éjszakai nem. Pizsomázás az IKEA-ban. Tehát, hogy valami ilyesmit. Igen. Kuponos ajakfeltöltés. Én ilyet hallgatok.
2: Tesszaloniki. Még ez, ugye, hogyha Julit így végigvesz.
3: Ma elmegyünk, és holnap reggel visszajövünk.
0: Análfehérítés.
3: Az.
2: De jó.
0: Az, az még jó. Az. Ugye van olyan, hogy amikor bebarnul a Virgo intakta anus rózsa, és ugye ez ott barna lesz, azt kifehérítik, érted? Nem, el kell menned egyre, Júli, el kell
3: tudod,
0: mondanod.
3: Tudod, hogy van ilyen, hogy szemére majak hialuron töltés.
0: Jó!
3: Olyan is van.
0: És ilyenre hívsz?
3: Aha.
0: Ilyenre mész?
3: Hogy feltöltsük a kis szemére majkaidat.
0: El kell menned egy popsi fehérítésre. Mindenképpen menj el.
3: De?
0: Egy rózsafehérítéssel.
3: De ezt otthon nem tudom megoldani egy kis domestosszal.
0: Hát egy hibajavítóval, korrektorra. Kis korrektorra.
3: Csak
0: lekopik egy idő után, de felmész gyertyába, fogsz egy hibajavítót, simán meg tudod csinálni.
3: Nem, ennél sokkal vagányabb.
0: Hereformázó pamacsos festőest. Na tessék, ez se jönnek itt a megoldások, hogy hova mész, folyamatosan írnak a hallgatók.
3: No.
0: Sekszörpöndörítés. Kakával festés. Biciklizni mész nyereg nélkül. Fejpüffesztés. Fővárosi csatornázási művek csatorna bejárás.
2: Jó, ide jó.
0: Ide mész?
3: Nem.
0: Martin Gerix kamion alváz alánézés. Ide se? Fogócska valami sötét M2-es metró lejáróba. Nem? Egyik se?
3: Aj, az a baj, hogy ez annyira menő, hogy ezen még nem is gondolkodtok.
0: Annyira menő, de akkor ne add ezt ilyen könnyen, azért akkor megpróbáljuk kitalálni. Jó, akkor nem mondd el, akkor még találgatunk egy kicsit. Mindig vigyél minket egy lépéssel közelebb ahhoz, hogy hova mész. Jó, hírek után, akkor jövünk. De szeretem ezt, szeretek ilyet játszani. Ha meg ne jöjjön a kedvem nekem is elmenni.
3: Figyelj!
0: Hánytól van még hely?
3: Hát este 17:30 kellene érkezzünk.
0: Este 17:30? Egyébként az van, hogy gyerekek.
2: Ráérsz? Akkor te mész?
0: Este 17:30.
3: Nézd a szemembe és mondd azt, hogy jövök, Juli.
0: De várj, mennyi idő a program maga?
3: Egy óra.
0: Egy óra? De kis hegyke egy óra lesz. És jó, élvezném?
3: A szemére ment szőzetedbe egy kis szívecskét fogunk baratválni.
0: Igen, ez egyébként. De élvezném? Tetszene?
3: Szerintem élveznéd.
0: Hüvelyszűkítő torna valami astanga joga klubban?
3: Ezért hívtalak téged.
0: Hogy a... Buttplug workshop, ilyen valaki fákon megy ugrálni. Na jó, akkor közelebb jutunk a megoldáshoz, jó? Közelebb jutunk a megoldáshoz, és lépésről lépésre kitaláljuk. De a gépírás oktatás, nem írja egy hallgató.
2: De nagy.
3: Kuponos.
0: A kuponos, glamuros gépírás oktatás nagyon-nagyon mérges leszek, jó? 3 perc, 7 óra mindjárt találgatunk még, és jövünk egy témával, itt vagyunk rögtön a hírek után.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
6: Hát, ha hoztok viszteket, tettek itt, adtok, akkor tőlem bármi belefér.
2: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
0: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy kétben forgás az éterben.
2: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
0: Inkább a motorodat.

0: jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a héra falait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
8: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab kovászos cipó frissen sütve csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
3: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
11: Úgy is tett!
12: 20% végösszegi kedvezmény számos termékre a Müller applikáció második születésnapján. Ünnepeljen velünk és vásároljon május 9-én a 20%-os kedvezménykuponnal a Müller drogériában. További részletekért látogasson el a honlapunkra, vagy lépjen be az applikációba. Müller.
3: Reklámot hallottak.
13: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
15: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bam Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990.000 forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
16: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
17: Tökéletes az idő a váltásra. Válaszd minden idők legerősebb iPhone-ját és válts iPhone 17 Pro-ra az iStyle-nál. Easy Upgrade előfizetéssel már havi 20.200 forinttól a tiéd lehet. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek az üzleteinkben és az iStyle.hu-n. iStyle, a te Apple szakértőd.
11: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
18: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
19: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
20: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
19: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
21: A Toyota idei harmadik újdonsága, a 6. generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon, május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
22: Rádió 1, Rádió 1.
23: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
24: A Betesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Betesda gyermekkórháznak.
25: Készült a Betesda Kórház Alapítvány megbízásából.
23: Társadalmi célú reklám hangzott el.
26: A Rádió Egyen.
27: Közzétették az országgyűlés alakuló ülésének menetrendjét, majdnem 2 millióan adták már be bevallásukat, közelebb lehet a béke Iránnal az Egyesült Államok elnöke szerint, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Közzétették az országgyűlés honlapján is a szombati alakuló ülés menetrendjét. Várhatóan megválasztják a miniszterelnököt, az áprilisi országgyűlési választáson győztes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Mindehhez a parlamenti képviselők legalább felének szavazata szükséges. A 199 fős parlamentben a Tisza 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett. Képzési programokkal segítik az első parlamenti ciklusukat kezdő képviselőket. Az országgyűlés hivatala azt írta, több mint 150 olyan képviselő szerzett mandátumot, akinek nincs tapasztalata, ezért az eddigieknél intenzívebb és széles körűbb felkészítést kapnak. Megismerkedhetnek az országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal és a mindennapi parlamenti munkát támogató rendszerekkel is. Már majdnem 2 millióan adták be személyi jövedelemadó bevallásukat, a NAV azt is hozzátette, hogy az ESZIA felületén sokan megnézték már a NAV tervezetét, és több mint 1 millióan véglegesítették azt. Az ESZIA-t ügyfélkapu plusz vagy DÁP alkalmazással lehet elérni, és online mindössze néhány perc alatt be lehet adni a bevallást. A határidő május 20-a. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb is lett a NAV az elmúlt években, a fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat. Ezzel gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés, mondta Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője.
28: Éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papírmegtakarítás a NAV-nál. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papír sem kell használni.
27: Átmenetileg felfüggeszti a Hormuzi szorosban indított műveletét az Egyesült Államok. Ezt az amerikai elnök jelentette be. Donald Trump részben azzal indokolt, hogy sikerült előrelépniük a teljes és végleges megállapodás felé. Irán 30 pontos

0: Után délután 25-26 fokot is mérhetünk.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform írja, hogy az M7-esen az 57-es kilométernél Budapest felé a Székesfehérvár Kelet-Agárd csomópont felhajtóágát aszfaltozás miatt lezárták.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát...

0: Na gyerekek, itt vagyunk 2 óra után 13 perccel. Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók! Itt vagyunk,
1: hello.
0: És már is folytatjuk jövétel. Ugye kitelepülünk, egy kicsit változékonyabbra fordul az időjárásunk jövéten, de nem baj, lesz egy pici eső májusban, az nagyon kell, aranyatér, visszaül a hőmérséklet, és igen, de nem baj, izgalmas lesz. Minden esetre ti még szép időben motoroztok hétvégén.
1: Időben kell elindulni.
0: Időben kell elindulni, én csatlakozom vasárnap, és a hétfő az még egyébként kiváló lesz, bárhol is vagyunk. Aztán azért érkezik egy hideg front, de nem baj. Nem baj. Győrben mi még 23 fokba kezdünk hétfőn, úgyhogy hétfőn.
1: Nem, az idő vagy a hőmérsékleten nem lesz baj. Tehát nyugodtan gyertek ki, max egy esernyőt, megcsináljuk megint a világ legcsúnyább esernyője.
0: Így van, az mindig jó. Az mindig jó, igen. Gyorsan egy közlekedési ír, hogy mi a helyzet, nézzük, azt nézem, hogy csend és béke, nyugalom, gyerekek, nyugalom, sehol senki.
2: Nem jöttek semmi.
0: Sehol senki, igen. Oké, jól van. Na, szóval ott tartottunk, hogy Juli játszik velünk egy ilyen kis tanáros kérdés, és mi ezt szeretjük, valami nagyon jó helyre megy ma. Hát

0: és itt már próbáltuk kitalálgatni, hogy, hogy hova megy. A Butt Plug Workshop az, az egyelőre úgy néz ki, hogy naphallgatója díjas, ennél többet nem tudunk. Ennél jobbat már nem tud szerintem senki, senki írni. De ugye azt mondta, ez egy jó program. Tehát, hogy ez nem arról szól, hogy itt aztán itt bénázás van, meg nem tudom, tényleg menstruációs vérrel festenek plakátot, meg köldökszözt gyűjtenek, hanem valami jóra megy. Valami jóra megy.
1: Hát az országos csibésztallér verseny, írt nekem egy 5 pontos.
0: Az nagyon jó. A Paksi Mogyoró kiállítás nagyon szedik, a csibésztallér is jó. Várjál, hánykor kezdődik? 6-kor?
2: 6-kor kezdődik, 5:30-ra kell odaérni.
0: 5:30, hányan lesztek?
1: Hát lesztek?
0: De már úgy értem, hogy közösen, te többen vagytok, vagy egyedül vagy?
2: Hát rajtam kívül még mindenképpen lesz ott egy férfi.
0: Egy férfi lesz, Tehát ez egy ilyen kettős program. Te meg egy férfi csináltok valamit. Wow, várjál.
2: De beszállhatsz te is.
0: Lakásban, teremben, zárt helyen?
2: Zárt helyen.
0: Zárt helyen zajlik. Valamit te tőle megtanulsz?
2: Igen.
0: Tanít neked valamit?
2: Igen.
0: Ő ezt tudja, jól csinálja?
2: Ő ezt tudja, jól csinálja.
1: Szájjal csinálja jól, vagy kézzel?
2: Mindenével.
0: Mindenével jól csinálja. De nem valamilyen ilyen hogyan vetközzek le erotikusan című marháskodás.
2: Azon már mert azt te már tudod.
0: Az, meg egy úgy vetközök, hogy soha.
1: Át kell hozzá öltözni?
2: Át.
0: Át kell hozzá öltözni. Szexi ruhát kell vinned?
2: Hát
0: mindegy. Amiben jól érzed magad?
2: Amiben jól érzem magad. Figyelj, annyira jó lesz, hogy én biztos, hogy nagyon sokat fogok sikoltozni közben.
0: Nagyon sokat fog sikoltozni? Kamerák vannak?
2: Lesznek.
0: Lesznek kamerák. Hova megy?
1: Mozgás?
0: Menopauza workshop?
2: Az. Feri menopauza workshop.
0: Csacska gyurmás szobrás szakör.
2: Néptánc bemutató?
0: Igen. Betyár körtetőző verseny a 65. Hónaijjal fingás kézzel. Hátraszaltó tanulás.
2: Nem. Ha eljössz, akkor egy kicsit összekócolom a hajad.
0: Nem, nekem ez nem tetszik, hogy bármi, amit egy férfi oktat, nem akarok férfitől megtanulni semmit valójában. Tehát ez rád dolog. Kis labda dobás?
2: Igen. Beletrafáltál.
0: Gyógytorna. Ripper Ferihez mész, hátraszaltó tanulni.
2: Ne, azt
1: elengedte.
0: Azt elengedte.
2: Azt nem lehet megtanulni egy alkalommal.
0: Hát, ilyen, szabad a gazda, nem
1: egyenes
0: tudom, hogy mit csinálsz.
1: Egyenes úton hajlékony derékért?
2: Hát én biztos, hogy fogok közben hajladozni, jobbra-balra.
0: Hajladozol, aha, ez és ott lesz tánc. Egy férfi, valami tánc lesz ez.
2: Na, figyeljetek ide, volt hétfőn egy interjútok.
0: Igen? Hétfőn egy interjú. Milyen interjút csináltunk hétfőn?
2: Próbáljátok egy kicsit gondolkodni, milyen témák voltak hétfőn.
0: Hát ez már nekem nem fog beugrani.
1: Csütörtök van, Juli.
0: Igen, csütörtök van. Tegnap is sincs meg. Gyorsan daráljuk ezeket a témákat.
2: Szóval, ugye volt egy hétvégi hír, hogy a MOL székház tetejéről egy férfi...
1: Ebből nem tudod kitalálni, hogy bázisugrásról beszélgetünk.
0: Hát most gondolom, hogy nem megy el bázisugrani egy terembe.
2: Legyünk bátorak!
1: Legyünk bázisugrani.
2: Felmászunk a MOL székház
1: tetejére. Hova megy szerintem? Abba, amikor levegővel fújnak alulról, és egy szárnyas ruha van rajtad, és lebegsz egy csőbe.
0: Azt hittem valami jobb.
1: De nem biztos, ez csak az én tippem.
0: Ejtőernyőzni mész, hogy befekszel egy ilyen alulról ventilátorra, fújnak, és akkor lebegsz hülyén, neki csapodsz párszor a flexinek, és eljössz. Mindez 6000 forint per óráért csepelem valahol valami, lerobbant, nem tudom, ide mész.
1: Abból tudod, hogy
0: hát ebbe fektetek ide energiát 10 perc, és olvasom az SMS-eket, és találgatok. Ejtőernyőzni.
2: Annyira.
0: De szomorú program ez, te jó Isten.
2: Ez szomorú program.
0: De tényleg ide mész?
2: Szélcsatornás, igen, lelebegésre.
1: Hát én nagyon menő.
0: Azt gondoltam, hogy valami te ma tényleg mondom, minimum menopauzás vérrel festesz meg nekünk valamit.
2: De
0: és
2: arra nem hívtalak volna.
0: Aha.
2: Ugye megszólalt ebben a beszélgetésben Mátyás Máté, ugye egy bázisugró,
0: igen?
2: És van Csepelen egy ilyen szélcsatorna.
0: Az is csak szexet akar.
1: Semmi,
0: az is csak
1: egy veled átölel.
0: Jó szexet akar, persze.
2: Fogom a derekadat.
0: Gyere, Juli, persze, majd egy kicsit lefekszik levegő, majd mökédálok, és akkor majd megnézem. És akkor ide mész. Semmi erotika, semmi.
2: Annyira szomorú, és akkor ide mész.
0: Hát ez meglehetősen kiábrándító program. Azok után, amikor a fénykorodban milyen nagy dolgokat csináltál, képes egy szélcsatornába vergőzött, mint egy ilyen büdös bogár, nekicsapodva a plexinek néhányszor, hát ez volt, nagyon gatya. Ez nagyon gatya.
2: Voltál te már ilyenen?
0: Nem.
2: Na. Hát akkor azért mondom, hogy gyere.
1: De ezért, mert van véleménye róla. Őneki tartása van, nem megy el.
0: Baromi jól néz ki, míg megtanulod, de ugye ez eleve nem megy elsőre, tudod. Nem. Mondom, párszor fölcsapodsz a plexire, néhányszor bedarál a ventilátor, rácsol a rácsra, eljössz, hogy élet, halál, ura a rács, ami ott megfog.
2: Alattam fog kikapcsolni.
0: És Cseperem és Cseperem. Tudtam, hogy Csepelem van. Igen.
2: Igen.
0: Voltál? Jó, hát jó, ja, igen.
1: Forogszott össze-vissza.
3: Nagyon jó. Jó reggelt, sziasztok.
2: Jó.
3: Nagyon jó.
0: Most kimegy, főzök egy kávét, ebbe több adrenalin van.
3: Nem, nagyon
0: elesek,
3: jó.
0: Elesek még a

0: motoros ránézek a motoros sisakomra, az gurulok egyet Tigris bukfencbe, az most jobban felizgatna, mint ez.
1: Francba. Mikor így bedőlsz a csatornába, egyébként van egy kis képzés előtte, csak mondom. Azért, mert spéci ruha van, igen, van egy kis képzés, és akkor...
0: Nem tudom, gyerekek, nekem Juli fénykorából azt idézi, hogy legalább hárpázik a nagyajkaival valahol, miközben egyébként egy idős néni, érted, várat formáz a melléből, és közben hárfa tanfolyam nagyajka, érted? Tehát innen indultunk, ehhez képest szélcsatorna, Csepelen.
2: Olyan szép programjaid voltak, Juli, tényleg.
0: Akkor elmentél egy társasházba, mesztelen jogára, és a néni ott főzte a tarhonyás hús közben egy szobakonyhába, te meg bent ott már vetköztél, érted, és pucsitottál mesztelenül. Az program volt?
1: Az igen.
0: Az igen. Az ehhez képest szélcsatornás, fáradt ilyen kuponos program, hagyjad már. Glamurnapok a Csepeli ejtőernyőképzésben, hagyjad már. Hát
2: egy órát fogsz gyakorolni ahhoz, hogy egy percet így.
0: Menstruációs vérrel festettél évek ezelőtt, érted?
3: Az a baj, hogy felnőttél,
0: megöregedtél?
3: Nem, de az összes ilyen program... Nem,
0: menopauzában, hogy érted? Hát régen ilyeneket csinálni, ehhez képest, érted?
3: Egy ilyen program van még a radarom, ami nagyon meredek, de hogy elfogytak ezek a programok.
0: A snowboarddal lecsúszni a műhóval, második kerületi sípályán.
3: Nem, tehát, hogy van még egy ilyen, amit így majd elmegyek és kipróbálok, és az azért durva,
0: Megkevesedett Júli bevállalás, hogy a vizelet megkevesedik. Elfogytak
3: ezek a programok, tehát ha van, akkor küldjétek, és elmegyek rá, de hát baszki, mindent kipróbáltam, ami ilyen kicsit inger gazdagabb.
0: Igen, de jött az SMS, csak hogy megint éljek ki belőle szarul. Balázs, régen te is bunkó voltál, ma már egész vállalható vagy. Érezd jól magad, Júli.
3: Mindenki egy kicsit
0: megöregszik, egy kicsit felnövünk, egy kicsit nem akarunk már vért inni, vérrel festeni, bunkoskodni, felnövünk, megöregszünk, csendes rádiómisor leszünk. Te beledőlsz egy szélcsatornába, a Feri bolyonga izébe valahol valami kazamatában. Te felolvasó SMS Dosztojevszkibe, én meg József.
2: Jut a gyerekek, idősödünk.
0: Én meg József Attila emlékházat látogatok Szárszór, érted? Így múlik el ez a műsor, ami egyszer vérrel festett.
3: És zsűrtitokban fétisklubokban
0: járunk. És csak BDSM és szadomazó klubokban járkál, hogy legalább valaki tartsa a régi szellemiségünket. Hát így múlunk el, gyerekek.
1: Igen.
0: Na jól van.
3: Nem tudlak berántani.
0: Erre? Uh-huh. Hát figyelj, ha semmi más nem lenne a világon, és mindenki meghalna egyszerre, és ez az egy csepeli klub működne még, akkor sem mennék oda célcsatornába botladozni, hogy hülyén egy ruhában jön, neki esve párszor a plexinek.
3: Nagyon-nagyon sokat nevetnénk.
2: Az biztos.
3: Nagyon-nagyon trájna a pocakot, annyit kacagnál.
0: Nem, de majd mondd el azért, milyen volt, kíváncsi vagyok. Meg csinálj valami fotót, vagy valamit.
3: Ja, az mindenképpen, persze.
2: Videó lesz.
0: Videó, van
2: és ugye nagyon jó, mert szánalmasan nézel nagyon ki, mert elhúzza az arcodat a izé.
3: Igen.
0: Hát az ugrás közben is, azért amikor 4000-ről zuhansz, akkor az arcod azért az ide-oda megy.
2: És egyébként, hogy mennyire szánalmas a dolog, van belőle magyar világbajnok. Mert ebből van világbajnokság.
0: Ja, figyelj, ebből brutálisokat csinálunk. Belép, hátraszaltó, három hátraszaltó, lebeg egy kicsit, föllövi magát magasra, visszamegy, ugye emelkedik, süllyed, brutális, ügyesek.
2: Na most ez nem te vagy, Juli.
3: Nem.
0: Aztán
3: nagyon meg fogtok lepődni.
0: Ez a veszély, nem fényt, rádőj a ventilátorra, dobj egy hátraszaltot, kicsit fölemelkedjél, visszasüllyedj, ez így ebben a formában, nem?
3: Rádőlök a ventilátorra, azt hallom, hogy katt, és kikapcsol.
0: Nem, rádősz a ventilátor, és azt látod, hogy alattad a rács, egy kicsit így behorpadva megreped. És hirtelen betűnik, és csak egy ventilátor. Majd betalál a ventilátor. Na, az látod, az juliskás program.
3: Máté, fogod a bokám, kérlek,
0: húzd. Igen. Na mindegy, gyerekek, én kérek elnézést, drága hallgatók. Egykor ez a rovat, ez nagyon működött. Ma már ez van, hogy szélcsatornába fekszik.
2: Ha messzelenül csinálod, arra azt mondjuk oké.
0: Igen. Valami,
2: tehát valami legyen benne.
0: Valami van, ez így nagyon kevés.
3: A szélnyomás feltolja az implantátumokat a balapockámra. A vizslafülek.
0: Na gyerekek, beszéltünk arról, hogy elvileg felröppent szakmai hírekbe, hogy búcsúzik a tények. Ugye erről beszéltünk. Hogy lehet, hogy vége, átszabják, átnevezik. A Göncét meg a Marsit már gyorsan kikapták ebből a történetből. Nyaralnak, pihennek, igen. És úgy néz ki, hogy hát felröppent iparági pletykák szerint ugye a TV2 megszünteti a tényeket, ugye az infotainment műsorok megújítják ezeket a műsorokat, és hát a brand eróziója miatt szükség van arra, hogy fikcióból újra hát hogy is mondjam, csak tények legyenek, mert ugye ez inkább egy fikciós rovat volt. És új brendekkel, a tanulságok levonásával indul a tények. mi legyen a tények utolsó mondata? Nézzük akkor ezt így meg ebben a formában. Gyerekek, 20 éves brand. Hány éves a tények? Hát mi a TV2 van, nem? 97 óta nagyjából híradó RTL tények. Tények az TV2. Szerintem nagyjából ott indultak ők is. 97-ben indultak a kereskedmények, a tények talán egy-két hónappal később, vagy egy évvel, nem tudom. De hogy még a Pálfival, a Stállal, emlékeztek? Tehát, hogy ez innen indult 100 000 évvel ezelőtt.
2: Basszus, tényleg.
0: Ők voltak először. Igen. Egy vidám kis hírra, mert közben azért adtak vidám híreket. Belehallgatunk, hogy milyen hírek voltak a tényekbe, vagy milyen hírek is voltak a hírekbe? Egy olyat találtunk, ami egyébként egy méltó kilépője lenne, ilyen szépen elbúcsúztatának. Ti láttátok a távirányítót önhatalmulak használó kakadut?
2: Ne haragudj, nem.
0: Búcsúzzon így a tények, most... hogy lépjen ki ezzel az éterből, a világból és a televíziózás történetéből, és akkor minden megvan,
3: most
0: bocsátva.
3: Most nem megyünk háborúba, most pár odafélnek a kakaduk is a távirányítóhoz.
0: Igen.
3: Mit csináltak a kakadú?
0: Kakadú, van egy kakadú, ami ellopkodja a távirányítót, bekapcsolja a tévét és zenét hallgat.
2: Persze, csatornát vált és hangerőt ad a kedvenc zenéne. Ne szórakozzatok már, ez irgalmatlan szivatás.
0: Figyelj, megmutatom, most nézzek, ez real vagy nem real, tessék. Ugye, tényleg azért tudjuk, hogy sok minden nem volt valós. Tehát, hogy azért ott sok minden történt. Figyelj, hallgass meg.
2: Eddig jó.
0: Jó, már.
4: Ava táncolni kezdett. Csolta a tévét a távirányítóval, a sötétben egy kakadó és a zenét meghalva táncolni kezdett. Biztonsági kamera vette fel, ahogy a madár gyakorlottan használja a távirányítót, majd a bekapcsolt hangos zenére táncolni kezd, ahogy önök is látják. A kakadó felébresztette a ház lakóit, akkor hangerővel hallgatta kedvenc slágerét. A gazdája nem hitt a szemének. Jackson, így hívják a kakadót, állítólag nem először csinált ilyet. Különleges kapcsolata van leginkább a latin-amerikai előadókkal és rapperekkel.
0: A kakadú bekapcsolja a tévét magának, és hallgatja a zenét, és táncol rá.
2: Ad rá hangerőt, és bekapcsolja a nappaliban lévő diszkólámpákat. Majd áthívja telefonon a haverjait, és szendvicseket készítenek piros arannyal a buli előtt.
0: Jó, mondom, hogy tények. Tehát, hogy azért, azért elmosódik a fikció a realitás között. Azért ne felejtsük el, ezt a tényekben láttuk. De nem tűnik AI-nak. A tévét bekapcsoló kakadó.
3: Érdekesen volt felsnittelve ez a történet. Először látsz egy ipari kamera felvételt, igen, majd egyszer csak ott van a kakadó, és premier plánban egy kamerában, tehát egy telefonos kamerában táncol bele. Tehát azt el tudom képzelni, hogy egyébként létezik ilyen kakadó, amelyik egyébként tudják, hogy mozog a zenére, de hogy ez nyilván be volt állítva. Tehát oda tették neki elé, lekapcsolták a lámpát, és most ezzel...
0: Ő bekapcsolt, tehát akkor ő megtanult, hogy kell rálépni. Nem teszi össze egy kakadó egyébként, hogy bekapcsolom a tévét, és abban zene szól, és az nekem jó, és arra táncolok? Ez már meghaladja egy madár képességeit?
3: Én szerintem nem, ő tudja egyébként, hogyha megnyomja azt a gombot, akkor elindul a zene. Ezt szerintem nagyon-nagyon sokszor gyakoroltatták vele, hogyha itt rányomod a kis lábadat, akkor elindul a zene.
0: Azt írja Gergő, hogy követtem ezt a kakadút, nagyon sok videó van fent róla, a hír igaz.
2: Tehát... Igen, ezt akartam mondani, hogy nagyon sok magyarországi követője van, egy követőt idézek. Az a kedvencem, amikor a kakadó Alexát, tudod, a mesterséges intelligencia, utasítja, hogy kapcsoljon be zenét.
0: Ne! Ez a tények pluszba volt. Ez a tények pluszba volt, valószínűleg. A 21-23 órás kiadásban, igen.
3: Na de egy kakadónak meg tudod azt tanítatni, hogy mondd azt, hogy Alexa, play music, ennyi. Tehát, hogy és akkor ezt bemondja...
0: De nincs ebben valódi kognitív képesség, hogy ő érti, hogy utasítja az AI-t, ami bekapcsolja a tévét, és akkor ő erre táncol. Én ezt feltételezem.
2: De ha már magától csinálja meg, akkor össze kell tegye, hogy ennek az a végeredménye, hogy szól a zene.
0: Aha.
3: És az nem lehet, hogy...
0: Igen, mert akkor rájön arra, hogy szól a zene a végén.
3: Vagy az nem lehet, hogy tudod, megtanították rá, és pontosan tudja, hogy ha mondjuk megnyomja a gombot, akkor utána kap valami jutifalatot, vagy bármit.
2: Na de itt nincs jutifalat.
3: Hát utána, te azt nem látod, hogy odaadta utána, aha, csak utána ezzel a felvétellel csinál mondjuk másfél milliós megtekintést.
0: Jó, mondom, tényekben láttuk, tehát ez innentől kezdve azért megkérdőjelez bármit.
2: Kedves hallgatók, jöhetnek a sztorit a sört kibontó jacuzziban ülő kutyátokról.
0: Igen,
2: jó,
0: igen,
2: aki saját maga kapcsolja ezt.
0: Igen. Claudia vagyok, a fókuszban sokkal durábbat láttam. Jó? És megcsináljuk a tények utolsó mondatát?
3: Csináljuk.
0: Jó, tehát oké, ha mondjuk tényleg vége a tényeknek, nézzük meg, mondjuk holnaptól, vagy jövőtől vége a tényeknek. egy utolsó mondatra még, akkor még ültessük vissza a Göncit meg a Marsit.
3: Jó.
0: Nem?
3: Hát ők köszönjenek hát el. Hát ők voltak az emblematikus arcok.
0: Egyébként... Hát emblematikus, igen, de hogy arcai mindenképpen. De hogy ők köszönjenek el akkor. Tehát mi legyen a tények utolsó mondata, amivel megszűnik? Ha megszűnik, és igazak az iparági pletykák. Mi legyen az az utolsó mondat,
3: 1997. október 4-én indult.
0: Na, ezt mondom, júniusban.
2: Hát 29.
0: Júliusban indultak a kereskedelmi csatornák, igen, és nagyjából ott, vagy szeptemberben, és októberben elindult a tények, igen. Stál és Pálfi, szerintem ők voltak talán először a műsorvezetők.
3: Kivangolok egy ilyen trombita szólóval.
0: Jó, utolsó mondatokat várunk Anikótól. Szilenciók elfújják, igen. Jövünk mindjárt 7:30 pontosan, itt vagyunk rögtön, a hírek után zered.

0: gyerekek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
5: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
6: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustbelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustbelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kishaszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Fóton a JP Autónál a Fehérkő út 4/A szám alatt, vagy a jpautó.hu oldalon.
10: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektes be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
11: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
12: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
13: Készen állsz? Vár az Opel Duna! Új Opel modellek 5.990.000 forinttól, akár fix 2,99% THM-mel, 8 év garanciával és ajándékszervizzel. Opel Duna az Avag csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. opelduna.hu.
14: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
15: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
16: Familypark.at.

0: magát és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
1: Szeretnél egy Hyundai SUV-t, ami tényleg mindenre kész? Ami rengeteg modern extrával, intelligens megoldásokkal és kifinomult kényelmi funkciókkal felszerelt? Mindezt olyan árért, ami most igazán üt? Hyundai Kona már 7.999.000 forinttól, Tucson 9.999.000 forinttól kapható az Autópalasz Délpestnél. És mi a legjobb hír? Azonnal elérhetőek nálunk. Hyundai SUV-k. Bárhol, bármikor. www.autopalaszdelpest.hu.
2: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 000 forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Az angol írásbelivel folytatódik az érettségi, óriási pusztítást végzett a május elsőjei fagy. Könnyebb visszaélni személyes adatainkkal, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! A honfoglalás, a reformáció, a dualizmus, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet és a középkori egyház is szerepelt a töri érettségi feladatai között. Csak nem 80 ezeren írtak tegnap történelemből, ma az érettségi az angol írásbelivel folytatódik. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsőjei fagy az alföldi szőlőkben, sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet. Frittmann János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke azt mondta, volt, ahol teljes ültetvények fagytak el.
3: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, így hogy 80-valány évein, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bírók nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most elfél majd az új minisztérium, meggyőzésem ez uniós támogatással lehet ekkora mértékűt, mert brutális. Én úgy gondolom, átlagban lehet, mert 100 kéve a pizza melletti rész, ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs-szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
2: Könnyebb visszaélni személyes adatainkkal. Az EMMI fejlődésével a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász. Azt is elmondta, nem a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
4: A személyes adatok újra értelmeződnek. Ugye már nem csak az számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
2: Tart még a rendőrség Roadpol akciója, a héten a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat ellenőrzik. Főként arra kíváncsiak, hogy betartják-e a vezetési és pihenőidőket a sofőrök, valamint a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokat. A rendőrök nagyjából 2 hete tartottak hasonló ellenőrzést, akkor a gyors hajtók kerültek célkeresztbe, több mint 17 ezer sofőr bírságoltak meg. A napközben többfelé kialakulhat zápor, zivatar is, délután 20-22 fokig melegszik a levegő. Holnap is többször takarhatják el a napot a felhők, záporok, zivatarok főként keleten, észak-keleten alakulhatnak ki. A hűvösebb hajnal után délután 25-26 fokot is mérhetünk.
1: Közlekedési hírek.
2: Az M6-oson Érdnél a 22-es és 19-es kilométerek között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello.
1: Hello.
0: Hallgatok, 3-4-8 lesz pontosan 5 perc múlva. Gyönyörűen süt a nap, jó idő van, és hát jó idő is marad egész hétvégére.
2: Volt egy kis eső éjszaka, az biztató, reméljük lesz még.
3: Elverte a port, arra pont.
0: Arra pont. Így van, így van, igen, igen, így van. De legalábbis itt Pesten volt egy ilyen nagyobb lokális vihar, nagy széllel, szakadó esővel. Igen. És ugye arról beszélgettünk, hogy itt nagy brendek szűnnek meg, gyerekek, iparági pletykák szerint megszűnik a Tények is például, ugye vége van. Nem a klasszikus mondatot akartam mondani, a vége van kicsit, de úgy néz ki, hogy vége van, átszabják, a brand kicsit megkopott, és hogy nyilván át kell alakítani itt sok mindent, ugye, az infotainment műsorok is megújulnak, átszabják őket, a brand, hát hogy is mondjam, csak talán eróziója miatt, ugye, ez is szépen szólva, erre van szükség. Új brendekkel, talán új műsorvezetőkkel indul majd újra. Az egyébként ikonikus, valamikor ikonikus műsor, mert hogy 97 óta megy.
3: Igen.
0: 97 óta. Azért az kemény, gyerekek.
3: Az. De egyébként ez egy teljesen jó kicsekkolós mondat lenne. Mars Janikó így félkönyökre erekszik, és azt mondja, hogy vége van kicsi.
0: Vége van kicsi. Nekem az is nagyon tetszik. Köszönjük, hogy velünk voltak, és most napszövegben húzzuk fel együtt a redőnyt.
1: Mi van odakint?
0: Igen, hogy mi tulajdonképpen mi van odakint, igen. Ez is egy jó mondat, igen.
3: Köszönjük, hogy éveken keresztül velünk nézték a párhuzamos univerzumot.
0: Igen. Kedves nézőink, eljött az idő, amikor már nem kellünk, mert igazat kell mondani, írja valaki, igen.
2: Megdöbbentem, köszönünk el. Bocsánat a milliárd, megdöbbentő. Szóval.
0: De valami kedves hír lehetne. Tehát a kakadús hír az abszolút
2: az jó
0: hír. Lenne,
2: igen.
0: Az abszolút jó hír, nem? Hogy a kakadús hírrel búcsúznak el. Tehát akkor már valami ilyen legyen, hogy valami ilyen kilépő legyen meg. Igen.
3: De akkor már mindenképpen mondjuk Tóth Gabi énekeljen a végén valami. Egy jó asszony mindent megbocsájt.
0: Igen. Tények, utolsó mondata, lelépünk, gondolom nem gyalog. De szép utolsó mondat. Igen.
3: Na, Istenem, kíváncsi vagyok. Az igazság ligája lesz.
0: Kíváncsi vagyok. Ilyenkor új név, új műsorvezetők, nem? Minden van így ebben a...
2: Új tartalom is.
0: Meg új tartalom is. Igen.
3: De akkor lesznek klasszikus hírek is?
0: Szerintem klasszik híradó lesz. Tehát, hogy az, ahogy egy híradó a műfajában valójában szakmailag fölépül, annak mindenfajta szakmai kritériumával együtt, igen.
3: Teljesen új stábban, új arcokkal.
0: De az is nagyon jó, hogy Gönczi Gábor utolsó mondata, mars ki, Anikó. Igen, ez is nagyon jó, csak egy apró kicsi névváltoztatás, a Tények helyett csak annyi lesz, hogy tényleg. Szellemeseket írnak a hallgatók, igen.
3: Legnagyobbat idézve, hazudtunk reggel délben este.
0: Az is mennyire durva szálló élet, így van. Na jól vagy, gyerekek, köszönjük szépen. Drukkolunk akkor. Az igazság oda át van. Minden esetre mi azért ezeket a kakadús híreket, ezeket szerettük. Előttől megnéztük, azért ennek a kakadúnak tényleg van sok-sok ezer felhasználós oldal, amiről beszéltünk a hírek előtt, és valóban be tudja kapcsolni a tévét, és táncol. Tehát, hogy oldva azért a politikai híreket, néha a Tények is tudott olyat hozni, ami valójában működött. Ez a kakadó, ez ott van. Tehát ez egy létező történet.
3: Ezek az
0: Instán követi.
3: Állatos oldalok nagyon nagyokat mennek.
0: Az állatos oldalak az valahogy az embereknél nagyon nagyot mennek. Igen, macskás, kakadús, ezeket szeretjük.
2: Igen, pedig
0: de nem
2: ott,
0: tudom, hogy mit
2: tulajdonképpen. Hát az, hogy cuki. Ennyit. Cuki, meg megdöbbentő, mert ott, hogy nem ő csinálja az oldalt, hanem a gazdája, ugye?
0: Igen.
2: Vélhetőleg. De ugyanakkor meg aranyos, ez a kakadó, ez ilyen vicces, megdöbbentő, hogy úristen bekapcsolja a tévét.
0: Igen. Nézzétek a meccset tegnap, gyerekek, nézte valaki?
2: Volt meccs,
0: mi volt a meccs? Mi lett a meccs végeredménye?
3: Paris Saint-Germain. Tovább jutott.
0: Vagyis akkor ez mit jelent?
2: Hogy PSG? Az Arzenállal fognak itt eljátszani.
3: Május 30-án jönnek.
0: Május 30-án jönnek Magyarországra.
3: Igen.
0: Hiszen a BL döntő itt lesz. Nektek mi volt a legnagyobb esemény, amire nem mentetek el, pedig lehetőségetek lett volna?
3: Na ne szórakozz.
2: De mi már úgy kérdezed, tudom, hogy mi szórakozz. Következik.
0: Nem hát kellett volna hívnom téged, azt kell tudom mondanom, hogy van egy jegy, ne haragudj, én nem megyek, de odaadom.
3: Ne szórakozz, hogy van jegyed, és nem mész el.
0: Meghívtak a BL döntőre, igen.
3: És nem mész el.
0: Nem.
2: Mert más dolga van.
3: Mit vágjam hozzá?
0: Még nem tudom, mit csinálok, de nem tudom. Kérdeztem, hogy hányan lehet menni. Mondták, hogy figyelj, egy jegy van, nagyon sok szeretettel várunk. Hát itt az UEFA mondja a jegyárakat, horror csillagosség. És mondtam, hogy hát én nem tudom még, mit csinálok szombat, és ezt szerintem nem.
3: Hát BL döntőre egyedül is kimész, basszus.
2: Hát igen. Biztos, nem tudjuk, hogy ki van még a páholyban.
0: De ki játszik, azt tudom, ki játsza a BL döntőre?
3: Arzenál, Paris Saint-Germain.
0: Az jó, Paris Saint-Germain. Hát a Messi, tudom.
2: Nem, úgy van. Itt talán már érted, hogy miért nem megy.
3: De nem, tök mindegy.
0: Mikor van ezen a hét? Most hétvégén, vagy jövő héten?
3: Május 30.
0: Az jövő hétvégén. Vagy nem, az két
2: hétvégén. Hát az még van, vagy három.
0: Aha.
3: Na állj. Mit csinálsz helyette, ami...
0: Nem csinálok semmit helyette. Megmondom, hogy történt a telefonhívás. A telefonhívás úgy történt, hogy van egy jegy a BL döntőre, szeretnék-e menni.
3: Ráadásul ők hívtak téged.
0: Fölhívtak, igen, van egy jegy, igen. Hogy adnának egy jegyet, szívesen menjek ki. És mondtam, hogy figyeljetek, mikor van ez a kavírnyászás, hogy üldözik a labdát ott néhányan ott a BL döntő. És hát,
3: hogy
0: már is végig.
3: Eret vágnak most.
0: Nem tudtam megmondani, hogy mit csinálok május végén, azon a hétvégén, ezért nemet mondtam a BL döntőre, nehogy esetleg úgy mondjak rá igent, hogy közben valamit csinálok ott május hétvégén. Május nem végén tudom, végén például már... kocsit mosok.
2: Igen, meg lehetsz a Balatonon. Vagy nem most följössz. Érted? Azért följössz, érted, hogy szombaton egy meccsér és hazamegy.
0: Pénteken lemegyek a Balatonra. Szombaton visszajövök, és utána még lemegyek szombat este megint, és négyszer járom meg az oda-visszát.
2: Na, hát érez ennyi.
3: Azért sértődtél meg egy kicsit, mert csak egy jegyet kaptál. Ugye?
0: Az volt a kérdés, hogy vihetek-e valakit, de ismerem ott, hogy hova mentem, ha tudom, hogy melyik pályába mentem volna. Tehát, hogy így Csányi,
3: azok Orbán. Az emberek még mennek oda? Nekik még van belépőjük?
0: Igen, jó kérdés, hogy Batom, Orbán, Szijjártó, tehát ismerem, meg
3: vannak. Belépsz, és azt mondod, Vitya, Vitya.
0: De most ez egy nagy dolog erre nemet mondani? Most én kérdezem, én az én univerzumomban. Igen?
3: Igen.
0: Hiba volt?
3: Igen.
2: De mi miatt hiba? Hát nem érdekli.
3: Mert vannak olyan, tehát ha még úgy is, hogy abszolút laikus vagy, még úgy is, hogy nem nagyon érdekel a foci, azért egy BL döntőre az ember elmegy.
0: De most mit csináljak, ha nekem csak a kis Pest?
3: Ja.
2: Érted? Hát van
3: tartása. Azok nem hívtak, hogy ingyen jegyet adtak.
0: Biztos, hogy nagyon nagy hangulat lesz egyébként.
3: Óriási hangulat lesz, iszonyatos derbi, biztos óriási küzdés lesz a pályán.
0: Nektek soha nem volt olyan, hogy valami nagyon nagyra hívtak, és azt mondták, hogy figyelj, nem tudom, ez most egy olyan lehetőség, hogy úgy kicsit messze is van, meg a fene se tudja, mi van, bejön valami jó program.
2: Ugye?
0: Mi van, ha bejön arra a hétvégére valami jó program? Nem lehet tudni.
3: A Gergely Ugornyai felolvasó estre.
0: Mi van, érted? Pántam
3: azt is.
0: Át lehet szapozni Szántódról izébe, érted, Réfülöpre. Hát
2: ilyen meccs lesz még, érted? De olyan naplementát ki tudja?
3: Hát az biztos. Ilyen meccs nem biztos, hogy lesz, és nem biztos, hogy Magyarországon lesz. Tehát, hogy szerintem ez egy olyan csillag együttállás, amit lehetetlen.
0: És komolyan lelkismert furdalást csináltál, várjál. Milyen nap ez? Kik játszanak? Hol van?
3: Szombat. Ez május 30-a szombat.
0: Május 30-a szombat. Nektek soha nem volt ilyen, hogy egy nagyon nagy szansz, lehetőség, koncert, filmbemutató, utazás, és azt mondtátok, hogy nem köszönöm, kicsit önsonsontóan nem volt. Én bele se gondoltam, mondom, hogy messze van, nem tudom, köszönöm, aranyosak vagytok, hát én nem, most nem megyek BL döntőre.
3: Az a baj, hogy én mindig csak jó okkal hagytam ki.
0: Igen, tehát olyan nem volt, hogy magadat szabotálva valamiért nem menjél. Aztán, hogy itt van két Madonna jegy Párizsba, repülővénbe menjél.
3: Hol van a két jegy?
2: Nincs.
3: Én most azonnal mennék. Nem, olyan volt például, hogy lehetett volna mondjuk elmenni Szigetre, és megnézni valami random koncertet, és annak
0: nem is feltétlenül, nem, mert én gondolom, ismernek mindenkit, simán elmentem volna egyedül. Nem, egyszerűen nem, valahogy úgy, hogy rúgják a bőrt, jó hangulat van, értem, de hogy nem.
2: Volt londoni meghívásom, George Michael koncert.
0: Londoni koncert, George
2: Utána
0: Michael.
2: Utána halt meg a csávó, szerintem 2 hónappal.
3: És mit csináltál helyette?
0: Nyomós érved volt, hogy nem mentél?
2: Nem, ugyannyira, már láttam itthon.
3: Atya Isten.
2: És mi minden, azt mondták, hogy de fizeték, menjünk ki, tök jó lesz. És akkor mondtam,
0: minden,
2: hogy
0: jár, kaja, pia,
2: gyerekek,
0: koncert,
2: George Michael 50 éves, még annyi van ebbe a csávóba, jön még ide, majd akármicsoda. Meg volt a koncert, hazajöttek, hogy ú, de nagy volt. És 2 hónapra rá a csávó, ugye kicsekkolt.
0: Kicsekkolt, és mondta, utolsó
2: és
0: George Michael lett volna.
2: Nem láttad.
3: Neked
0: volt egyébként? Valamilyen tévé? Hát majd megnézem.
2: Egyébként igen.
3: Egyébként meg valószínű.
0: Jó, berakok egy popcorn a mikróba.
2: Kényelmesebb is.
0: De hova siessek, öreg ember nem gyorsolnak.
2: Idegen a sör olyan, amilyen te hűköd.
0: Ott kiabálnak, huligánok, üvöltöznek.
2: Mire bejutsz meg, mire kijutsz?
0: Legalább 6 percbe venni a puskácsba, meg onnan kijönni, érted? Szóval metrózgatok ott a váraba, taxit, ott jönnek majd az Mbappé szurkolók, meg a izék, ott kiabálnak. Biztos valami huligánok össze is verekednek a végén. Kell ez nekem, Csupi? De ott bajba kerülök, ott még jó meg is vernek, érted? Otthonra bekapcsolom a tévét, aztán megnézem.
2: Nem adnak ilyenkor neki kicsit... például parkolót a izé alá, érted? A stadion alá.
3: Most ne szórakozzál,
0: hogy mi a hajt. Elmondom neked, hogy minden.

0: De lett volna.
1: Na, ilyenkor egy kicsit irigyellek.
0: Hogy?
1: Hát, hogy
0: te tudom, hogy te ekkora fan vagy, hát akkor fölül.
1: Nem vagyok ekkora fan, hát ez nem erről van szó, hogy én ekkora foci fan vagyok. Hát nem.
0: Ja, várjátok, az olyan lehetőség.
1: A BL döntő, maga a döntő, az, hogy egy BL döntő játszik, itt van Magyarországon, az Arsenal és a PSG, és ezt te megnézheted élőben egy ilyen derbit, arra az ember.
0: Fingom nincs, hogy kijátszik a PSG-be. Azt tudom, hogy most szavazás van arról, hogy a Real Madridból menjen el az Mbappé. Ennyit tudok a fociról most sem. Pilos, ezt aláírták 12-ben. Fogalmam nincs, ki van az Arsenal. Fogalmam sincs a PSG-be. De ez egy olyan lehetőség, hogy ingyen van, ott kell lenni, el kell menni. Igen? Nem az ingyen. Akkor nekem valami van. Nagyon más van a fejemben. Én egy nagyon másik
2: mozit nézek.
0: Túl sok
2: jót kaptál az élettől, haver.
1: Semmit sem tudsz értékelni.
0: Igen, ez erről szól. Köszönöm, szeretem a focit, nem adjátok valakinek, aki szívesen megy, nem veszek el egy helyet valakitől, aki nem.
1: Jaj, ne, jó,
0: nem tudom, hogy mit csinálok. Megmondták, hogy mondd meg konkrétan, horrorárba van. Megkapod, ingyen van, gyere el, vagy ha nem tudsz, mondtam, figyelj, nem tudom, inkább nem, mi van, ha van, és tényleg ezért mondtam le, ott vagy, elvenni, de nem ott lenni, az trógerség.
2: Hát szerintem az lenne az igazi Jenny. Azt mondom, hogy jó, de jó, nagyon jó, és
0: horror,
2: szombat délután telefonálsz, hát srácok, itt vagyok.
0: Egy országos kék túrára kell mennem, most ne haragudjatok, le kell gyalogolnom a Kinizsi 100-ból egy 30
2: kilométer. Mondom, hogy mi ütötte ki. Babóton akkor van a fesztivál.
0: Igen, Babóton fesztivál.
2: Jó, tehát Babóton vagyok a fesztiválon.
1: Vali, kérdelek, egyet is add el.
0: Na, ez az igazi trógás. Mégis, hogy tudok menni, mennyi most egy 6 millió, akkor eladom 3 millióért. Figyelj, horrorárakat mond az UEFA, tehát hogy tényleg nagyon durva. Bennem az volt, hogyha nem merem 100%-osan megírni, mert annyira nem rázott ki a hideg a programtól, akkor viszont adjátok valakinek, aki fixe habzószájjal ott van, és lengeti az Arsenal zászlót. És mondtam, hogy köszönöm szépen, nem. De most így hallva titeket, valami nagy dolgot mulasztottam el.
1: De még nem lehet
0: látva, hogy csillog a szemed, ez valami nagy dolog lehet.
2: Nem tud visszahívni az ember, hogy mégis.
1: De azért csillog ennyire a szemem, mert én sokkal kisebb dolgokhoz szoktam. Tehát, hogy én szerintem ez egy olyan dolog, amin ott kellene lenni. Hát ez olyan, tehát, hogyha jönne olyan Magyarországra a Djokovic meg a Nadal egy meccsre,
0: igen,
1: arra a Zsül is elmenne, bár nem nagyon érdekel.
0: Miért menne el a Zsül egy Djokovic Nadal meccsre? Így gondolkoztok, hogyha ha lehetőség van, és nem érdekel, és nem szeretem azt a sportot, és életemben nem néztem egy Djokovicot, elmennék csak azért, mert így nem ad. Elmennék, sosem néztél teniszt, azt se tudod, milyen kézzel játszik a Nadal. Elmennél?
3: Ez egy társadalmi esetén, persze.
2: De ez a FOMO,
0: ez csak egy FOMO, hogy ebből nem maradhatok ki, de maga az esemény nem érdekel. Érted? Ez egy FOMO, hogy nehogy lemaradjak valamiről, amelyik nem érdekel. Így működünk.
3: Hát, megjön a kedvemre.
0: De bennem nincs ilyen FOMO, érted? Én azt mondom, hogy de nem félek, hogy lemaradok róla. De érdekel a foci? Nem. Köszönöm szépen, menjen valaki, akit érdekel. Ez nem flancolás vagy kiégés. De akkor lehet, én gondolkozom máshogy. Nem, el kell ezen gondolkodnom.
1: Csinálnék egy csomó Insta sztorit, hogy mindenki irigyeljen.
0: Na, igen, benne van. Hol vagy, Bali? Nem tudom, itt proszekózok a BL döntőn.
2: Ott izgatott itt lenne.
1: Ki van a pályán?
0: Figyelj, az is lehet, hogy egyébként nem tudom, közben nem tudom, egy kapura rúgok a gyerekkel este otthon. Vagy mit tudom, én sétálgatok a fűbe és számolom a tücsköket. Nem tudom, érted? Valójában nem tudom, de szerintem sokszor van inkább az emberekben egy olyan FOMO, hogy nem érdekel igazán a program, de valahogy nem maradhatok le, mert státuszot megjelenni, ott lenni, el tudom mondani, tudok vele flexelni. De engem nem érdekel a foci.
1: Van egyébként bármi olyan program,
0: nincs, amire... Ha olyanban vagyok, nem tudsz olyat mondani. Nem tudsz olyat.
1: Szélcsatornás lebegés.
0: Na jó, egy szélcsatornás lebegés. De mi a program, hogy van-e olyan
1: program? Van-e olyan program, amire azt mondanád, hogy na, ott kell, hogy legyek.
0: Nincs. Tehát, hogyha
1: bárki jönne, nincs, előadást tart, itt jön, nincs, fellép, akár minden, hogy azon, nincs, ott akarsz lenni.
0: Ha aznap úgy kerek föl, és ráérek, és érdekel a dolog, akkor nagyon szívesen. De azt, hogy nekem ott kell lennem, mert egyébként én akkor, ha nem vagyok ott, akkor lemaradok. Na, ez nincs.
2: Jön a Buddha.
1: A Buddha jön.
0: Igen, a Buddha.
2: Hogy
0: jön? Jön a Jézus, meg a...
2: Nem, akkor menj a tolak. Az a Buddha földi helytartója.
0: Igen, a Dalai Láma.
2: Azaz.
0: Volt már itt.
2: De most jön.
1: Hát külön a Balinál.
2: És akkor azt mondják, hogy kapsz vele egy fél órát. Arra csak elmész.
0: Hát megnézem a kis kalendáromat.
2: Motorozunk, vagy nem.
1: De... Bejelentkezek a kozmetikushoz. Vajon,
0: fogászat, gyökér, kezelés délután. Hát mikor gyűn a láma? Dalai
1: Láma éppen nem
0: Mikor gyűn ez a láma? A bölcsesség óceánja, hol kolbászol, mikor jön ide?
2: Mikor nekem bölcsesség fogam van, tessék, bölcsesség óceánja.
0: Május 22, lábszőrtelint és este 6.
1: Hát, hogy nem.
0: Hát tele vagy.
1: A lámo se fér bele.
0: Lézeres análfehérítés 8 óra, május 19. Szerintem van itt.
1: Ha a lámo eljön a lézeres análfehérítés velem együtt,
0: igen, akkor jöjjön elő is. Oda fessük együtt fehér az ánuszunkat, akkor megnézze. Nem, szerintem ez, de hogyha ha reálisan fölméred, akkor ez inkább ez a nehogy kimaradjak valamiből, amiről most szól a világ, és elmegyek annak ellenére, hogy nem érdekel.
1: De ez nem lehet, hogy azért van, hogy mert már annyit láttatok, hogy már egész egyszerűen már így nem nagyon sok, nem tud kimozgatni egy ilyen esemény.
0: De szerinted ez csak az, hogy ki vagy égbe, mert mindenhová jutottál? Szerintem ez egy reális önismeret, hogy nem érdekel, menjen valaki, aki ennek jobban örül, adjátok egyet. Köszi, hogy gondoltatok rám. Gyerekek, nem. Tehát csak azért?
2: Csak azért, mert ez egy BL döntő, úgyhogy egyébként nem nézel focit, egyébként nem érdekel igazából a foci, nem vagy benne, csak azért elmenni, mert egy BL döntő.
0: És biztos, hogy nagyon nagy, tehát olyan hangulat lesz, igen, és ilyen soha többet alkalom.
1: Én a hangulatért azért, hogy egyszer lássak élőben egy BL döntőt, azért biztos, hogy kimennék, úgyhogy átveszem a jegyet, ha gondolod.
0: Aha.
2: Eladó.
0: Nem, nincs már. Nincs. Eladtam. 3000 euróért gyorsan eladtik ezt
1: papon. Lett a tuning.
0: Na jó, van mindegy. Azt hittem, hogy ti is tele vagytok ilyen, mehettem volna, de nem megyek című történet. De akkor ebből csak nekem van. Nekem van ezer ilyen, ami így volt, és így valahogy
1: de
0: nem.
1: De mi maradt még ki?
0: Hú, most azért biztos nagy foci drukkerek itt most nagyon anyáznak.
2: Megy, ne is nézz rá a falra. Ne, engedd el.
0: Igen, habzószájú kis
2: vagy. Ez több 10 000 euró.
0: Csak nagyon durva, nem is tudom, 5 és 10 között van a jegyár, tehát hogy valami tényleg horror. Habzószájú kis Pest és Turkeve fogzunk el, írnak, hogy dögölj meg, hogy nem menti ebbi
2: eddőt. Van, aki a fél életét odaadná egy ilyenért.
0: Tökre meg tudom érteni.
2: Aha, és hogy szereti.
0: Milyen klassz lenne, ha erre mindenki be tudna jutni. Biztos, hogy rossz lehet ezt végighallgatni, hogy valakit meg nem érdekel, és azért nem megy el, ő meg nem tud eljutni. Uh-huh. De ez mint a forma egy, nem? Tehát, hogy valaki tényleg azt mondja, hogy egyszer hadáljon ott a nem tudom, most téged nem érdekel, állnál ott?
2: Nem.
0: Ugye? Hogy valójában nem.
1: Én úgy vagyok vele, hogy ezerszer jobb egy ilyen program, mint hogy otthon ülni, és nem tudom, 22-szerre bekapcsolni a Netflixet.
2: Nem biztos.
1: Tehát, hogy minden ilyen program, az egy lehetőség arra, hogy valami új dolgot láss. És kevés ilyen program van az életben, amihez így odaférhetsz. Aha. És ha lehetőséged van arra, hogy valami történjen,
0: akkor benned van egy ilyen fombó, igen, hogy nem maradjak le.
1: Jó, van,
0: nem úgy értem, hogy te most ebben vagy, hogy van egy ilyen habzsoljuk az élvezeteket, az életet, és éljük meg mindent, ami lehetőség adódik, nem?
1: Látod, megyek szélcsatornára.
0: Hát mész szélcsatornára, érted? Mehetnél ánuszfehéríteni, és érted, erre szélcsatornában mész feküdni. Na jól van, jön egy vendégünk, gyerekek, huha. Vendégünk érkezik hozzánk, és mindjárt erről beszélgetünk. Ölelés terapeuta?
1: Igen.
2: Júli, te ma magadnak választottál?
0: Na, mindjárt megnézzük, mit jelent ez pontosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: gondolva, tévedésben vagytok, a hallgatókra gondoltam.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Buda

0: megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: Már megint a Premier Outletbe mentek.
4: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
5: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért. Premier Outlet Budapest.
6: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédhetett kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. Három havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
7: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
9: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
10: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-ig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
11: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
1: Skoda. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Egy jó befektetés ott kezdődik, ahol egy új városrész születik. A Lángnegyed Budapest 13. kerületének legújabb komplex ingatlan fejlesztése, ahol a tudatos tervezés és a hosszú távú befektetési szemlélet találkozik. Élhető környezet, 2 hektáros park és kiváló infrastruktúra gondoskodnak az időtálló értékről. A lakások gépesített konyhával, felszerelt fürdőszobával, elektromos edényekkel és páramentesítő készülékkel kerülnek átadásra. Egy otthon, ami időt ad. Egy befektetés, ami jövőt teremt. Ismerd meg a részleteket a www.langnegyed.hu weboldalon.
14: Száz méter múlva fordulj balra, majd haladj egyenesen. Vagy tudod mit? Tedd le a kocsit a következő mellékutcában, és inkább metrózzunk. Tervezz újra spontán, hiszen ha van bankkártyád, van jegyed. Utazz könnyedén a PNGO-val.
15: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
16: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Indítsd a fesztivál szezon Gyulán a Történelmi Fürdővárosban. Kocincsunk együtt a Gyulai Pálinka Fesztiválon május 22-e és 24-e között. visitgyula.com.
18: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
19: Vásároljon Ariston Velis vízmelegítőt májusban, töltse fel a vásárlást igazoló számlát, és visszanyerheti a teljes vételárát. Részletek a www.arisztonnyereményjáték.hu oldalon.
20: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamli Wind Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliwing.hu.
21: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben.
22: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
21: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
22: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
21: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
22: www.citytaxi.hu.
23: Reklámot hallottak.
24: Hírek a Rádió Egyen.
25: Az angol írásbelivel folytatódik az érettségi, majdnem 2 millióan adták már be bevallásukat, könnyebb visszaélni személyes adatainkkal, Hunyadágos vagyok. Jó reggelt kívánok! A honfoglalás, a reformáció, a dualizmus, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet és a középkori egyház is szerepelt a töri érettségi feladatai között. Csak nem 80 ezeren írtak tegnap történelemből, ma az érettségi az angol írásbelivel folytatódik. Közzétették az országgyűlés honlapján is a szombati alakuló ülés menetrendjét. Várhatóan megválasztják a miniszterelnököt, az áprilisi országgyűlési választáson győztes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Mindehhez a parlamenti képviselők legalább felének szavazata szükséges. A 199 fős parlamentben a Tisza 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett. Már majdnem 2 millióan adták be személyi jövedelemadó bevallásukat. A NAV azt is hozzátette, hogy az ESZIA felületén sokan megnézték már a NAV tervezetét, és több mint 1 millióan véglegesítették azt. Az ESZIA-t ügyfélkapu plusz vagy DÁP alkalmazással lehet elérni, és online mindössze néhány perc alatt be lehet adni a bevallást. A határidő május 20-a. Könnyebb visszaélni személyes adatainkkal. Az EMMI fejlődésével a manipulációs lehetőségek is szintet léptek, erre hívta fel a figyelmet Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász. Azt is elmondta, nem a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
26: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak az számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
25: Tart még a rendőrség roadpol akciója, a héten a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat ellenőrzik. Főként arra kíváncsiak, hogy betartják-e a vezetési és pihenőidőket a sofőrök, valamint a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokat. A rendőrök nagyjából 2 hete tartottak hasonló ellenőrzést, akkor a gyors hajtók kerültek célkeresztbe, több mint 17 000 sofőr.

0: 8 óra után 11 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók.
1: Jó reggelt.
0: Jó reggelt. Itt vagyunk, közlekedési híreinket nézve semmi nincs.
1: Nincsenek közlekedési
0: nincs. Igen. A Butt Plug Workshop egyelőre továbbra is. Hát, nagyon vezet. Valami van az online, a Zsűl, nézzük már elé. Nem tudom, haldoklik, vagy az applikáció áll meg, ezt többen jelezték, úgyhogy megpróbálunk utána járni, hogy mi a helyzet. Köszi a visszajelzést.
1: Annyira szeretem, amikor a Zsűl így tudomásul veszi ezt a hangot. Így felszagy
2: szemöldökkel.
0: Ugyanúgy.
2: Semmi nem változik a csávon, de még nem láttad.
0: Nem megy az info.
2: Egy lazacos szendvicsen azon tud érted.
0: Nem megy az info. Konstatálja, meghozza meg fel a döntést és javítja a problémát.
1: Kezébe veszi a telefont, és azt mondja,
0: nincs kapkodás.
1: Mi haldoklik? Nem is hallok.
0: Igen, valami van, de majd megoldjuk, többen jelezték. Na, mi pedig olvasunk egy cikket, és a cikkhez kapcsolódik vendégünk, aki megérkezett, egy 51 éves tanárról, aki 13 év után elhagyta a tanári pályát, túl stresszesnek vélte, és leterhelőnek ítélte meg, és online tanfolyamon elvégezte a hivatásos ölelő online tanfolyamot. Kezdetben részmunkaidőben kezdett dolgozni, figyelj, majd teljes munkaidős állást kapott. Jelenleg azzal tölti a napját, hogy akár 9 órán keresztül is ölelgeti azokat, akiknek erre szükségük van, vagyis némi szeretetre. 100 000 fontot, nem értem, a New Yorkban csinálja, de mindegy, és mindegy, váltsuk át, tök mindegy. Jelenlegi árfolyam, több mint 41 millió forintot keres vele évente, havi közel 3-3,5 millió forintot jelent, az, hogy embereket ölelget. Na már elolvastuk ezt a cikket, ugye ez napokban jelen meg, és ez egy kicsit jobban utána jártunk, és kiderül, hogy Magyarországon van ilyen, hogy ölelés terapeuta. Vagyis elmegy hozzá valaki, akivel egy rövidebb vagy hosszabb beszélgetés után, ez mindjárt kiderül, megölelget az illető téged, és ott ülsz, és a puha karjaival egy meleg ölelést kapsz tőle.
1: Vajon ő is 3,5 millió forintot keres ezzel havon?
0: Gyarítom, hogy nem a New York árakon dolgozik, vagy London árakon, vagy nyugat-európai árakon. De hát ugye tudjuk az ölelés fiziológiai hatását, az rendben van, hogy mi szabadul fel, meg mi termelődik. De és üljek ott én valakivel.
2: Az ölelés az attól jó, akitől így vágysz rá, hogy oda néz egy idegen emberhez, még akkor is, ha tök szimpatikus, meg aranyos, meg kedves, akkor is azért úgy nem ugyanaz, mintha
0: Igen.
1: Hát vagy pont, hogy egy idegen embertől még azért jobb. Esik jól, mert hogy nincsenek elvárások. Tehát nem kell magyarázkodnod, hogy te miért szeretnél ölelkezni, csak egész egyszerűen jól esik valakihez odabújni, jól esik valakitől egy kis intimitást kapni. És nem kell megmondanod, hogy miért, és nem kell magyarázkodnod, hogy miért. Lehet előtte beszélgetni, vagy nem muszáj, de egész egyszerűen... Tehát, hogy hányszor van az, hogy egyébként ti ölelkezős típusok vagytok?
2: Én nagyon.
1: Te az vagy.
0: Igen. Gyerekeket, igen. Pár barátok, hogyne, persze, tök szíves, minden elköszönésnél, abszolút, persze.
1: Mert hogy én egyébként nagyon, és az, akinek ez nem adatik meg, azt szerintem az egy akkora hiány, hogy őrület, és akár fizet is érte. Tehát, hogy ez, tulajdonképpen nekem ebben ez a legfurcsább, hogy ott tartunk ma már, hogy emberek fizetnek azért, hogy valaki megölelje.
0: Aha, őket. Ez meglehetősen bizarr. Na, ebben ez a nagyobb bizarr. De mindjárt megkérdezzük Kispál Patriciát, aki ölelésterapeuta. Hello, Patricia, jó reggel!
3: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Kik járnak hozzád?
3: Férfiak, nők, vegyesen.
0: Férfiak is, nők is.
3: Igen.
0: Milyen korosztályból?
3: Igen. Ez a középkorosztály, azt mondom, ilyen 40-50.
0: Aha.
1: Milyen hiányokkal jönnek?
3: Magányosak, túl zsúfolt a napjuk, be vannak sokkalva, stresszesek, és akkor egy kicsit levezetik. Olyan, mint ha elmenné pszichológushoz, csak ugye általában a pszichológusunkat nem ölelgetjük.
0: Uh-huh. Az ölelés az mikor történik? A beszélgetés előtt, közben, alatt, vagy bármikor egyszer csak megölel, te öleled, ő ölel, mi a menete?
1: Hát ugye... Van egy kis előjáték?
3: Igen, van előjáték.
1: Érzed az ujjam? Pedig
0: itt vannak a kis ujjacskáim.
3: Igen, mert megérkezik, ugye, akkor meghívják.

0: csinálom egy kis vízzel esetleg, ugyanúgy, ahogy ti engem itt is előjátékoztatok, és leülünk, kicsit elkezdünk beszélgetni, akkor nyitok felé, hogy mondjuk először csak a kezét fogom meg, és akkor meglátom azt, hogy ez hogyan veszi ezt a közeledést.
1: Na, hát, aki elmegy hozzád, az jól veszi, nem? Vagy volna olyan, aki azt mondja, hogy
0: jaj, mert van, akinek már csak egy jelenlét elég, hogy így megfogjuk egymás kezét, és akkor van, hogy már elég az is, és közben mondja magáét, mondjuk. De van, aki viszont meg pont az ellenkezője, hogy tényleg igazán az öledésre vágyik, az összebújásra, és akkor mondjuk eldőlünk.
2: Most azt mondod neki, hogy igen, ez a rossz lányok 20 ezer, igen. Értjük, de haver, álljál le egy kicsit, ez már nem az a kategória, akkor menj el.
0: Nem, hát itt ugye nem vetkőzünk le, tehát igen, már
2: itt ből. Igen, élménybe olvasd el, és akkor menj el a Mester utcába, a 6. emelet, és ott azt kapod, amit szeretnél.
0: Nem.
2: És valaki belép, és az, hogy hagyjuk a dumát, csak ölej meg, és akkor bújtok, mint a vadmalacok az erdőmén egy fél órán keresztül.
0: Hát egy ilyen ember volt, aki egyből megölelt. Tehát amúgy inkább ők is zavarva vannak, beszélgetnek. Általában, hogyha nagyon feszült a kapcsolat, vagy a hangulat, bocsánat, akkor vagy megkezdem mondjuk, hogy mit dolgozol? Van-e családod? Tehát, hogy ilyen alap, ilyen teljesen hétköznapi kérdéseket teszek föl nekik, és akkor már el tud indulni egy beszélgetés.
3: Jó, belép a szobába, megkínáltad vízzel. Bementek a szobába, ott van mondjuk egy ágy, tehát, hogyha én úgy szeretnék ölelkezni, hogy lefekszünk.
0: Igen, van egy szék is, hogyha ő először így távolságot szeretne tartani, akkor odaül le, de ha akar, az ágy szélére is leül.
2: És van, hogy lefekszetek és együtt ölelkeztek az ágyon. Extra bizony. Családos, férjes, feleséges nő, férfiak, nők oda mennek, és fekszetek együtt összebújva az ágyon. És ő azt mondja, azért, amikor a feleségemtől nem kapom meg, vagy leterhelt, vagy gyereké vannak, és akkor ott bújtok egy fél órát.
0: Igen.
3: És akkor lehet kérni kis kiflit, meg nagy kiflit?
0: Ahogy szeretném.
2: Ne csináld!
0: Yes, így van,
2: felnőtt férfiak elmennek, hogy kis kiblőbe feküdjenek?
0: Akár. Vagy úgy fekszik hozzám, hogy a mellkasomra teszi a fejét, és akkor így ölelem, mint a felesége.
2: És akkor nekem hívni kell egy rendőrzőről. Hogy a feleséged, nem csinálja.
1: A feleségétől ezt nem kapja meg, azért
0: megy
1: hozzád.
0: Így van. Úgy általában gyerekük van, vagy több gyerekük, akkor ott már a logisztika, ki merre megy a lakásba, és akkor vagy a gyerekér, és akkor egyszerűen már ilyen eltávolodtak az emberek, meg ugye volt a közben egy Covid is, ami szintén távolságtartásra hozta az embereket, ugye én tömegközlekedéssel járok, azt is látom, hogy eleven a metrón is már tágasabban ülünk, mint mondjuk egy Covid előtt.
2: Addig kérdezek, amíg gondolkozol, hogy zuhanytus, fürdő, törölköző, az ki van téve?
1: Ja, tehát,
0: nem szükséges.
2: Nem, hát szokott lenni, hogy dusfürdő.
1: Ez egy másik szolgáltatás.
2: Nem, azért hallgató kérdezte.
1: Én néhány évvel ezért nagyon sokat jártam egy masszírozó helyre, ott például az volt kitéve egy kis tábláskára, hogy ahogy hozzáérsz a masszörhöz, és valami olyat csinálsz,
2: vége van, azon a vége.
1: Nálad van szabályrendszer? Mit szabad, mit nem? Meddig megy el egy ölelés?
0: Hát ugye maga a szolgáltatás az teljesen erotikamentes.
2: Hát de van, aki túlgondolja?
0: Eddig érdekes mód nem volt.
2: Soha senki nem érezted, hogy enkül az fény. Fény van az enkül.
0: Kicsit
2: a pisztolytáskája elkezdte nyomni. Semmi. Idegen férfiak összebújnak egy idegen nővel, egy szobába. Nem történik semmi. Soha nem volt ilyen.
0: Utólag volt, mert utólag SMS-ben, hogy volt, aki írogatott utána, hogy hát ő közelebbinek érezte ezt az ölelkezést, mint ő, amilyen szolgáltatásra jött, és hogy esetleg elhívhatna egy kávéra is. Uh-huh. És akkor hát én visszértem neki, hogy ne haragudj, ez eddig tartott, amíg nálam volt.
2: Hol a határ? Ha finoman még beleszuszog a nyakadba, és kicsit a nagy kiflibe ott fekszik mögötted, és kicsit lihegve átszuszogja a füledet, az még az ölelés része? Vagy van egy, valahol egyet ilyen
0: hát
2: etikai, vagy
0: morális? Hát most, hogyha pont ott a feje, akkor mit tehet róla, hogy oda szuszog?
2: És neked nem fura, hogy 8 órában van idegen férfiak szuszognak a füledbe? Én értem, hogy
0: Nem, mint szuszog oda. Nem. Aha. Van, akivel egymás mellett ülünk és átöleljük, van, akivel állva megöleljük egymást, megsimizem a hátát,
3: ez az, hogy
0: a buksiát.
3: Simi van közben? Valami kis simi?
0: Persze, hát az megnyugtató, tehát, hogy ez az érintkezés, az érintés eleve, ugye ez a stresszoldás, meg a magány lényege, mint magánynak, hogy érezze azt, hogy ott vagyok neki, és megnyílhat akár, vagy ellazulhat.
3: Olyan nem volt furcsa, hogy amikor azt mondjam, mondd a nevem. Nem.
2: Visszatérő vendégek vannak, vagy mindenki egyszer megy, vagy van, aki visszatér?
0: Egy-kettő visszatérő már van.
2: Milyen történetekkel mennek? Mondj, mesélj nekem, középkorú férfiak, mit mondanak? Miért van szükségük az ölelésre leginkább? Mi a történetük?
0: Volt olyan, aki egy nagyon emlékezetes vendégem volt, ő egyszer volt, ő például egy nagyon mély gyászban van.
2: Aha.
0: És azt nem bírja feldolgozni, ezért keres így.
2: De egy párkapcsolat nélkül van?
0: Igen, vagy? Igen, nem talált. Tehát már mondjuk tudom, 10 éve meghalt a feleség, és ezt nem bírja feldolgozni. Neki javasoltam is, hogy ezért már szakemberhez is menjen
2: el. Hogy meg egy gyászterapeutához, vagy egy komolyabb terápiára.
0: Tehát, hogy van az a szint, amikor akkor beszélgetünk, aha, és akkor van, hogy ajánlom, hogy azért egy pszichológust, aha, ilyen és ilyen témába keressen
2: és,
0: fel.
2: És nő miért megy nőhöz ölelést kapni?
0: Ugyanezért.
3: Mert hogy otthon nem kapja meg.
2: Mert hogy otthon, a férjétől...
0: otthon, hát igen, de itt a nőknél már más a helyzet, mert ott akár pletyizni is, meghallgatás, akkor mondjuk a férjét kipanaszkodja, hogy mekkora egy bunkó, mert mondjuk nem cseréli ki a villanykörtét már fél éve.
2: A végén fekszetek kis kiflibe?
0: Tehát, hogy a nőkkel egyébként nem szokott annyira összebújás lenni.
2: Aha.
3: Csak megfogjátok egymás kezét?
0: Nem, nem.
2: Csak megölelegetnek.
0: Általában velük ülünk az ágy szélén, és akkor új bújik hozzá mondjuk. Van olyan, aki el is sikrja magát, mert ugye az önöknek úgy kijön ugye a feszültség egy jó öleléstől.
3: És a férfiaknál a fő motiváció az, hogy tehát van ugyan párkapcsolatuk, de otthon egyszerűen elfogy a szeretet, nem kapnak annyi figyelmet a feleségüktől, mint amennyit elvárnának, és akkor ezt veled pótolják.
0: Igen.
3: De ott bejátszik a szexualitás, vagy hát legalábbis azt gondolná az ember, hogy van.
1: Hát csak megfordul.
0: Egy ez egy alternatívája. Tehát még nem megcsalni akarja, de mégis szeretne máshonnan szeretetet kapni. Mert végül is én semmilyen így önállóan próbálkozom betörni a piacra vele. Az álmom, hogy majd esetleg egy rendes üzletet nyitni több terapeutával, és akkor többen is ölelkezhetnek egyszerre.
2: Úgy, mint a tájföldön látod a lábmasszáz szalon, hogy ott ülnek, és akkor masszírozzák a lábakat. Itt lesz egy szalon, a zárt szobákból az emberek ölelkeznek.
3: Tiffanyhoz küldenélek most téged.
1: Igen. Neked rávan most szükséged.
2: Egyszerre bizarr, egyszerre rémisztő, egyszerre ijesztő, de közben egy tendenciát is mutat, hogy ember-embertől mennyire elidegenedik, vagy hogy milyen hiány van ebből, vagy hogy mennyire sok magányos ember van.
0: Igen, meg azért most munkahelyeken is most már, hogyha manapság már megfogod a vállát, már megzsarolnak azzal, hogy szexuális zaklatást követtél el a kollégáddal. Ha. Tehát, hogy azért minden szabályozás így taszítja el az embereket egymástól, ha, szerintem.
3: Uh-huh. Azt meg lehet kérdezni, hogy mondjuk mennyibe kerül egy fél óra, egy óra nálad?
0: A fél óra az 20 000 forint, és az egy óra meg 25.
1: Na, ezen nem is ugrott akkorát.
2: Nincs is akkora ugrás. Ja. Aha. És ebben az... annyi ölelés van, amennyit akar. Tehát akar végig, akar egy a végén, tehát ez nincs meghatározva.
0: Hát ezt adja a találkozó maga.
3: Szóval közben valami zene? Isztok előtte egy pohár bort?
0: Én szoktam betenni egy kis hangzenét, általában ilyen, hát nem túl relaxálót, hanem ilyen vidám popzenét szoktam betenni. Aztán volt már olyan, aki megkért, hogy kapcsoljam ki, mert csöndbe szeretne lenni.
3: És figyelj, mi van akkor, amikor nyilván egy masszőrnek is van egy csomó olyan szituáció, hogy van olyan ember kerül a kezei közé, akihez nem szívesen nyúl. Mi van olyan, ha olyan emberrel találkozol, akihez egy porcikát se kívánja, hogy hozzá kell érni?
0: Hát volt már ilyen, de szerintem ő nem érzékelte.
3: Tehát, hogy megfogtad, megölelted.
1: A meló az meló.
2: A masszőr, hogy jönni, ha a masszőr is olyan kapolyat, ja, nem feltétlenül, de ha már ott vagy, akkor megcsinálod, persze. Tehát, hogy ez
0: hát ugyanúgy kedves voltam vele, semmi akadálya. Hát ő most arról nem tehet, hogy úgy nincs vagy meg büdös a szimpátia, vagy igen, mondjuk izzadság szaga van. Azért igénytelenül büdös emberek nem járnak ide.
1: Azon gondolkodom, hogy ugye az, amiért ez létrejött, az egy nagyon nagy megnyílás a beteg részéről. Nevezzük így, hogy beteg.
0: Igen,
1: a páciens részéről. Egy nagyon nagy megnyílás kellene, hogy legyen, hogy ezt ennyi idő alatt azt létre lehet hozni. Tehát ahhoz, hogy nekem én letegyem az ilyen terreimet, egy ilyen ölelés, az azért tök kevés. Miben segít ez? Ott egy ilyen pillanatnyi megnyugvás? Vagy például az a csávó, aki mondta, hogy ott volt nálad, és már meghalt 10 éve a felesége, ő rajta tulajdonképpen tudtál segíteni, vagy az a fél óra jó volt neki, és azt mondta, hogy oké, meg vagyunk.
0: Pillanatnyilag érezte jól magát végül is, ennyi, de tehát, hogy ezeket...
1: Valami elindul így, benne.
0: Igen, aha, elindul. Tehát, hogy jobban érzik magukat az a fél óra után, és lehet, hogy esetleg ellazul annyira, hogy nekem elmondta, és akkor érzi mondjuk a súlyát a problémájának, hogy hát lehet, hogy már itt túl vagyok rajta, és akkor mondjuk otthon már könnyebben beszélnek róla, mert úgy megy haza, hogy ő egy kicsit lehiggadt.
2: Most egy Gyula nevű páciensed nem jelentkezett most véletlen?
0: Még nem. Majd szólok, jó? Majd.
2: Nem a zsűre gondoltam.
3: Semmi luxus nem volt az életemben,
2: egy
3: olyan hiányaim voltak.
2: Egy kázióval a kezére, Balázs, hogy Gyula nem, nagyon szeretném. Vágyik egy forró elésre, láttuk, hogy...

0: Az interjú ráfér egy ölelés. Ez mindenképpen izgalmas. Hány pacienset van egy nap? Körülbelül mi most az átlag? Mennyien jönnek?
1: Már 2-3.
0: 2-3 már naponta megjelenik, aki szeretné, hogy...
1: Hát ezért nem minden nap, de úgy nagy átlagban.
2: Van szezon, amikor többen jönnek? Vagy amikor
3: karácsony előtt.
0: Igen, karácsony
1: előtt. Nem, karácsony előtt mindenki van foglalva a karácsonyi készülődéssel inkább. Úgy mondanám, hogy ilyenkor tavasszal egyébként több tud lenni. Egy sajnálatos mód egyébként halottak napja körül van a legtöbb.
0: Aha, ez milyen érdekes.
1: Ott úgy elérzékenyülnek jobban az emberek. Így a Google kereséseken is, ugye, ahogy így nézem, hogy keresnek rá az oldalamra, ott is ilyen témákból keresnek, és mit találnak rá.
0: Tehát az például egy ilyen fokozott, felfokozott érzelmi állapot.
1: Igen, ott visszaemlékeznek, elgyengülnek, igen. Tehát így a november tud így erősebb lenni nekem.
0: Azt a
2: mindenit. És letelik az egy óra, akkor úgy finoman...
0: Hát az jelzi, persze, terapeuta, igen, az 50 perc, az a terápiára is jelzi, 50 perc, kivarakva egy óra.
1: Egyébként az egy óra, nem, hanem általában 45-50 perc után, úgy elkezdek úgy
2: beszélni. Azt mondtad, hogy már zsibbad akarom.
1: Nem, de úgy elkezdem úgy alakítani a beszélgetést, hogy lassan-lassan készülődünk, de még van időd, ne aggódj, és akkor már kezdek úgy jobban beszélgetni velük, hogy így... Készülődőre vesszük a dolgot.
0: Aha, hát, hogy tudja, hogy annyi, akkor azt ő is tudja, hogy annyi.
1: Igen.
0: Neked van párod egyébként? Tehát, hogy vagy te most egyedül, vagy nem a masszázs, vagy az ölelés miatt kérdezem, hanem, hogy ő tudja, vagy ő elfogadja ezt, hogy ezt csinálod?
1: Hát, miért ne lenne ez elfogadott? Miért?
0: Na, csak kérdezem.
1: Párod elfogadja, hogy rádiózol?
3: Majdnem ugyanaz.
0: Kis kiflibe, nagy kiflibe bújni, lehet, hogy az ember párja föltesz egy-két kérdést, nem gondolom, hogy nem elfogadható egyáltalán, nem, tenni vannak azért rosszabb munkák, és csak kérdezem, hogy ő mit szól ez.
1: Teljesen hétköznapi olyan van minden.
2: Elfogadja.
1: Aha, persze.
2: És most összebújunk.
0: Júli, nagyon...
1: Én menjek oda, vagy te jössz
0: ide? Júli, nagyon szenzitív, nagyon vágyik. Nagyon szenzitív, nagyon vágyik. Én nem tudtam, hogy van ilyen Magyarországon, ez tök menő egyébként, ölelésterápia.
1: Igen, mert egyedül vagyok, és így nem nagyon találnak rám az emberek.
0: Aha.
1: Igen.
0: 8:30, Kismár Patriciával, life coach-sal beszélgetünk az ölelésről, jövünk mindjárt, rögtön a hírek után.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
6: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
2: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: van, jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
3: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
4: 1 óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
5: Már megint a Premier Outlet bementek.
6: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
7: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
8: Premier Outlet Budapest.
9: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Nutella mogyorókrém 1599 forint.

0: dobja be az applikációba. Müller.
1: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
2: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
1: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
2: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
5: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
4: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
5: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
4: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
5: www.citytaxi.hu.
6: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
7: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
8: Jön a 10. jubileumi tudás.

0: kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
1: Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakások a 13. kerületben. Megérkezett a Virágpiac lakópark. Modern otthonok egy gyorsan fejlődő városrészben. Élhető zöld környezet, okosan tervezett terek és egy hely, ahol valóban új fejezet kezdődhet. Fedezd fel a részleteket a buyerproperty.com oldalon, és találd meg nálunk álmaid otthonát. Virágpiac lakópark, új életre hangolva.
2: Szia!
3: Hello!
2: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
3: Bonjour!
2: Hola!
4: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
2: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
4: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Készen állsz? Vár az Opel Duna! Új Opel modellek 5.990.000 forinttól, akár fix 2,99% THM-mel, 8 év garanciával és ajándékszervizzel. Opel Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160, telefon 347-1000, opelduna.hu.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
6: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
7: Közzétették az országgyűlés alakuló ülésének menetrendjét, majdnem 2 millióan adták már be.

0: mind is blown.
1: Rossznak el kell ítélni, akik bűnösek szenvedjenek.
2: Persze, jók a programok, minden jó, csak sok köcsök.
3: Hát most nem az a hangsúly, hanem

0: Hát igen.
1: Nyugodt vagyok, ellazulok. Nyugodt vagyok, ellazulok.
2: Magával meg nem beszélek.
3: Van szükség rendőre, mentőre, tűzoltóra?
2: Nem beszélek velük, jó? Ott a posta! Haragszok magukra! Tudja, hol a posta? Föl vannak jelentve! És nem beszélek magukkal!
3: Érted?

0: 3:09 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Minket nem szántottak be, itt vagyunk. Egyszerűen van úgy technikailag, hogy nem indul el a hírek. Ez egy hiba. Valamilyen gépi hiba, számítás technikai hiba, itt nem indul el. Viszont akkor zene megy alatta, és ez a zene, ez 3 perc masszív garázdálkodásra ad okot.
1: Rég volt ilyen tartalmas és informatív a hírek.
0: Nagyon tartalmas, nagyon informatív. Nagyon most vagy az alázerét hallgatjuk, ha már nem indul el, az már nem tud elindulni. Tehát akkor az kész, az a blokk az ott bezáródott, ablak vége, kész, nem indult, ott nincs hírek. Hogy vagy alázene megy, vagy egy kicsit, akkor már hangeffektekkel feldobjuk, és minden, ami a hangeffektárban benne van, az ilyenkor megszólal. Valójában ez történik. Néha van úgy, hogy ahol technológia van, az megáll. Hát a budapesti hírek nem indult el. Tehát vidéken szóltak a hírek. És ilyenkor mi halljuk, ugye, hogy hát zene megy alatta. Na most az, hát az régi Balázsik hallgatóknak tudják, hogy azonnal mi jön. Kinyitjuk az effektárat, és kicsit
2: megspékeljük.
1: Ez most mi?
0: Igen, hát vannak az újoncok, akik ezt most nem értjük, meg mi történik.
2: Túszok vagytok, két hők és az igen.
0: Igen. De vannak, akik imádják. Tehát van, aki azt mondja, hogy ha egyszer így ér véget a műsor, ha egyszer végezt a műsor, akkor így kell véget érni. Na, milyen volt? Várjál, időjárás. Időjárás, Ferenc? Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Valaki csak ennyit írt. Úgy látom, nem csak a tények, dobta be a kanalat. Igen, egy kicsit mi is letérdeltünk. Szóval ti elmentetek egy ilyen kis összebújó ölelésbe, ugye ölelés terapeuta volt a vendégünk, gyerekek, felnőtt nők és férfiak járnak ölelkezni kis kiflibe, nagy kiflibe feküdni egy kanapén. Meglehetősen bizarr, de értem a hiányt, nagyon, amit pótol valójában.
1: Hát én elkezdtem besúnyogni a lányokhoz, mert ugye a szerkesztői szobában...
0: Felfoghatatlan, ami ott történik.
1: Visszatérünk a kitelepülések kicsim. Hogy elkezdtem besúnyogni, hogy rájuk nézek, hogy mi történik. Hát, hogy is mondjam, ilyen szégyenkezéssel, egyes borzongással fordultam ki, ahogy két ember ezen a kis
0: babzsákon bújnak.
1: Bújnak, csöndbe vannak, lecsukott szemmel, tehát úgy aludtatok, mint teljesen egy édes pár.
0: A Laci csak mondja, hogy fiú, tényleg bújnak, és figyelj, nem merek oda nézni. Nekem ez felfoghatatlan, hogy egy nagyon kedves, tehát egyébként tök helyes csaj, meg aranyos, igen, meg kedves, de hogy egy vadidegenül bementek, és ott bújtatok ezen a babzsákon ott ketten, mint a vadmalacok. Ez számomra teljesen értelmezhetetlen.
2: Tudod, mi a forrás? Elején egy kicsit zavarban vagy, igen? Aztán elkezd megnyugodni a légzésed, és úgy kiengedsz.
0: Aha.
2: Jó illata van egyébként, de hát hogy az orrom az a tarkójánál volt, én voltam a nagy kifli, és akkor így hátulról átöleltem, és közben egy picit simogattam.
0: És akkor a kiengedés az, hogy...
2: Ez.
0: Júli! Azt a mindenit!
2: Hogy Patricia, de hát... Ez még belefér.
0: Te jó Isten, úristen. De és akkor arra néztem, és azt látom, hogy tényleg ott bújtok.
2: Kellemes volt.
0: Figyeljetek, de ez milyen, hogy alapvető dolgokból szolgáltatás lett, azért ez milyen érdekes.
2: Hogy emberek fizetnek azért, hogy egy kicsit hozzásöntörődjük.
0: Szóval azért ez egy Black Mirror rész, ha belegondoltok. Oda jutottunk, hogy emberek elmennek egy ölelés terapeutához, és kifizetnek 25-30 ezer forintot, hogy egy vadidegen ember kis kiflibe megölelje őket. Amennyire vicces, annyira dermesztő, annyira abszurd, és amennyire abszurd, annyira valós, de hogy egyszerre minden.
2: De
0: nem?
2: Azon gondolkodom, hogy mondjuk 30 vagy 40 évvel ezelőtt többet ölelkeztünk.
0: Szerintem nagyobb volt a család, ott voltak a nagymamák, többen éltek együtt, benne volt azért ez valahogy jobban. Nem idegenedtünk el így egymástól ennyire, szerintem.
1: De
0: nem?
1: A testi ölelés az meg nem volt ilyen. Sőt még inkább kevés testi ölelés
0: igen,
1: volt.
0: Igen, a szüleink generációja nem.
1: Nem.
0: Kevésbé kapott, és ezért kevésbé tudott adni. Mi talán azt pótoljuk, amit nem kaptunk meg, vagy nem adtak meg
1: igen,
0: nekünk.
1: Viszont oda eljutott a világ, hogy most már legalább az igényed van rá, tudod, hogy ez egy nagyon fontos dolog két ember között. Akár ez szülői kapcsolat, akár párkapcsolat, akár milyen kapcsolat, tehát hogy tök fontos, és ez fontos lett volna 50 évvel ezelőtt is, csak akkor nem volt divat, sőt, igen, kifejezetten fölháborító volt, ha te mondjuk a saját feleségedet megcsókoltad nyílt helyen.
0: Igen. Még fura, hogy itt az utolsó 5 percben egy kicsit ollóztatok, de
1: igen,
0: hát
1: igen,
0: mindegy.
1: Igen, fogtad végig mellé.
2: Azt mondtam, már egyben valami jó is.
0: Kicsit ide elollózgottatok, érjen. De ez egy kicsit fura volt, hogy arra nézzük felül, és látod, hogy masszívan ollóztok.
1: Akkor én kijövő, jó a látvány, de hát...
0: Kicsit túlszaladt ez az ölel. ellése, de hát a hollóztok, hollóztok.
2: Kicsit beletúrtam a hajába.
0: Igen, Covid idején miből ért, kérdezi valaki. Viszonylag friss a történet, mióta egy-két éve csinálja.
2: Pár tehát, éve csinálja, egyébként idős gondozással is foglalkozik.
0: Aha, ne, tényleg le a kalappal, meg én értem, tehát a lélektanát, a hiányát, ennek a testi és fizikai és lelki ellazulását, és az oxitocin termelést, és az örömhormonok, tehát mindent értek, amit fizikailag ez beindít. De közben valahol mégiscsak nagyon szomorú és bizarr világ lett ez, hogy emberek ölelésért kifizetnek 20 forintot, hogy magányos vagyok, vagy gyászolok, és gyere ölelj meg. Tehát, hogy valahol közben meg borzasztóan dermesztő az
2: pont,
0: a világ.
2: Pont azon gondolkodtam, hogy ha bármelyikőtök kellene így most ölelkeznem egy ilyen babzsákon, az, annak lenne valamilyen színezetet. Tehát valószínűleg röhögnénk, meg egyikünk se tudna ebben a történetben így lelazulni, meg így feloldódni. Talán az Anna lenne az, akivel úgy tudnék oda bújni, hogy nagyon gyorsan így le tudnánk lazulni.
1: Most mert velünk mi a bajod?
2: Végig vihognánk szerintem az egészet. De úgy, hogy egy idegen emberhez
0: lesz, hogy oda, könnyebb, igen.
2: Sokkal egyszerűbb. Tehát hogy nem, nem kell magyarázkodni, nem kell semminek se történnie, csak egész egyszerűen a fizikai közelség.
1: Ez az ugyanaz a rendszer, ami a pszichológusnál van, hogy családon belül nem beszéled ki, nem mondod el, és elmész egy vadidegen emberhez, fizetsz neki x ezer forintot egy órára.
0: De azért van egy fizikai kontaktus. Tehát azért ez...
1: De most én az alapot mondom, amit most a Juli mondott, hogy egy idegen emberhez tök szélesen hozzábújik, és el tud lazulni, hozzánk meg azt mondja, hogy nem tudna, érted? Tehát, hogy ez ugyan úgy működik, akkor mint a pszichológusod?
2: Szerintem
1: hogy oda eljársz?
2: Azok az emberek, akik ide jönnek, azok szerintem otthon bújnának, csak effektíven nem kapnak, hogy is mondjam, viszonzást. Aha,
0: igen, Anna, viszont megvan a mi vállalkozásunk. Most itt egy hallgató, ketten fogjuk csinálni. Ha valakinek minden rendben van, 35 plusz száfejét elküldöm az Annába. Ezek vagyunk mi ketten. Jó? Kihez mész? Annához vagy Balihoz? Balihoz, üljél le ide. Gyere. Hogy nézel ki? Mi van rajta? Na ide figyelj.
2: Így keltél föl?
0: Így keltél föl. Ez az állandó fel. Így, ez
2: hogy ezen már dolgoztál. Oh.
0: Na eltakarosztál a jó bűn. Anyám, meg. Menj, 35, köszönjük szépen. Hogy vagy fölöltöz? Jó? Annához igen, akarsz menni? Annát is meg. Férfi ez, hogy nőhöz akarsz menni?
2: Ez egy szadomazó szolgáltatás.
1: Lenne egy kis előfelmérés, ahol elmondja a csávó, hogy olyan bizonytalan vagyok, hogy jól csem az életemet erre a válaszod.
0: Ez az vagy. Egy szerencsétlenség igen. Vagy. Egy
1: utolsó szardarab.
0: Egy szardarab.
1: És mester.
0: Hogy maradtál eddig életben?
1: Nem érzem a családomban a helyemet se.
2: Anna nincs is.
0: Anna gyere ide, segíts. Mondd el neki te is.
4: Én is mondanám neki, hogy minek születtél meg erre a világra? Te szerencsétlen.
2: Hát veled is
4: nem tudod jó dolgokban, mit csináljál? Na húzzál el innen, tedd lapjénzt, azt húzzál el innen, tényleg.
0: És lenne ölelés veled, mi meg megnyitnánk. Túl sikeres vagyok, hadd menjek el hozzátok egy órára a című szolgáltatást.
4: De jó, Balázs, én ebben nagyon benne
0: lennék. Ez a mi szolgáltatásunk, ez lett. Ezt már megcsinált a Cser Ruzsi, de valaki.
2: Most milyen jól sikerül.
0: Azt milyen jó, milyen
4: de mi nem beszélgetnénk, tehát semmi, nem ilyen pszichiátriai, mint a Csernus, csak elküldjük az anyjába.
0: Ennyi. 20 plusz áfájra elmegy az anyjába. Na mindegy, gyerekek, hát itt tartunk, ölelés terapeutának is van.
1: Például nálad a Miro elmenne ölelés terapeutának.
2: Hogy elmenne ezt a szolgáltatást igénybe
1: nem,
2: venni?
0: Igénybe venni, vagy csinálná?
1: Nem, ő csinálná.
2: Nagyon meglepődnék.
1: De azon kívül, de mégis így rájön, hogy ez neki megy, jó lenne. Te úgy azért mit szólnál, hogy naponta 8 ember oda megy és megölelgeti?
0: Én nem látom ebben a szexualitás nem. Semmit.
1: Tényleg?
0: Semmit. Összebújt, értem, megölelsz. Nekem ebben semmi nincs. Most nyilván a párod csinálja, kinek mi fér bele, de hogy kevés, én nem látok ebbe szexualitást. Azt, hogy a pari esetleg egy ölelésnél túl gondolja, oké, de én nem látok ebbe szexualitást. Összebújjunk, vágysz rá, gyere, megölelek, adok egy ölelést. Hát nem, én nem látom a szexualitást benne.
2: Az egyébként tök furcsa, hogy azt gondolom, hogy ilyen típusú munkát, az, hogy valaki ölelés terapeutává válik, azt főleg nők csinálják, nem? Mert valahogy szeretetet adni, meg kapni, azt inkább nőtől szeretnél.
1: A kökén az ingyen ölelős, ő férfi volt.
2: Igen.
0: De ugye találkoztál egy ölelőssel, igen. Aki megölelte az embereket a
2: igen,
0: kökin.
2: A határúton ugye jöttem fel a metróból, és ott állt egy férfi, egy ilyen transzparens alatt azzal, hogy free hág.
0: Mellett egy 50 kilós szatyorban Rolexek,
2: pénztárcák,
0: éves bérletek, iPhone-ok, és minden, amivel közben kizsebelt a nyomorúságos nyugat-európai turistákat, free hág, persze, a kökin free hág, hagyjad már. Tudjuk, mit jelent a frihág a kökén. Mindenedet legombolták. A pénzedet, a tárcádat, az órádat, mindenedet.
4: Közben megmotozott egy kicsit.
0: Frihág, igen.
2: Ja, és ő elmondta egyébként, hogy azt vette észre, hogy az embereknek nagyon nagy szükségük van erre, és hogy hozzá oda lehet lépni, ingyen ölel, nem kér érte pénzt, és hogy például a választások idején rengeteg olyan ember volt, aki csak oda ment hozzá, volt, aki el is sírta magát, nem mondott semmit, nem beszélgetett vele, csak fogta és megölelte. No. Tehát, hogy azért erre úgy tűnik, hogy ki vannak éhezve az emberek.
0: Igen. Ja, abszolút.
1: Na kérem szépen, tegnap előtt ugye matek kvíz, vagy mi volt? Irodalom kvíz? Én hoztam a töri kvíz.
2: No.
1: Én hoztam a töri kvíz, a tegnapi töri érettségére.
0: Hát azért nagy képviselkedtem egy kicsit. Ugye tegnap belenyaltunk a magyarba.
1: Így van.
0: Most 9-től írják az angolt, és tegnap ugye április 12-től után megint történelmet írtak.
4: Voltak céhek, mindenféle volt, kérem szépen. Rákosi kor.
1: Azt mondták, hogy nagyon jó volt.
4: Jó volt, meg lehetett írni. Tényleg ezt meg lehetett írni, abszolút.
1: Kivéve annak, aki ugye a Rákosi kor helyett egy másik kort választott, mindegy, egy ismerősöm járt.
0: Igen, hogy rosszul olvasta?
1: Hát büszkén hazajött a gyerek, hogy megcsináltam, anya. Nagyon jó voltam. Igen. Majd elkezdtem mondani a Rákosi kor helyett a Kádár korszakot, hogy ő azt leírta.
0: Tökéletes. Annyi, hogy
2: talán azért is jár
0: egy pár hogy egy kicsit van egy kis időbeli eltérés, de van egy kis átcsengés.
2: Én csak a szépre között. Emlékezem.
0: Plusz két pontért a gyerek leírta a Kádár.
4: Igen, jó fej a tanár el fogja fogadni, mert a Kádár kor is volt.
1: Hát volt, csak nem ez volt a feladat. Hiába írod
2: volt
1: meg
2: volt. Volt egy első világháború, meg volt egy második is.
1: Igen. És akkor most te a másodikról írtál, az első.
0: A másodikról írtál, de kellett volna ez az Antantot és az első világháború belekevetni. De kicsit tudsz azért az elsőről is.
4: A kettő tétel volt.
2: Egy a másik következménye.
0: Nem? Volt Rákosi, meg volt Kádár
4: is? Igen.
1: Hát, hogyha volt tegnap.
4: De volt. Volt de Kádár. Volt a Kádár, de is volt. Benne, igen.
2: De az eszély kérdés az Rákosi volt.
4: Jó, ha jó fej a
0: tanár. És az eszély kérdése kifejtette a gyerek a Kádár.
4: El fogják fogadni.
0: Hagyjad már, te azt se tudja, mi van.
1: Semmi tanár se tudja, adjad már.
0: Nem úr, aki nem izé, kicsit herdálott az érettségének. Kádár korszak helyett megírta a Rákosi korszakot, vagy pont fordítva. Na,
1: és akkor mi
0: van a kérdés?
4: Megírta.
1: De legalább ezt is tudom. Tudja.
0: Legalább tudja.
4: Én elfogadnám. Ha nincs jól megírta, elfogadnám.
2: Leszámolja az 500 szót, tudod.
0: Na gyere, Töri, gyere, adjál, de valami primitív évszámot, tehát nehogy nekem most itt jöjjön
1: nem
0: nekem.
1: Nem évszámos, kics haver.
0: A céhek és a nem tudom miek az összehasonlításával.
1: Első kérdés, az alábbi ókori vallások közül melyik nem volt politeista?
2: Igen.
1: Brahmanizmus, sintoizmus, judaizmus vagy egyiptomi hitvilág. Melyik nem volt politeista? Tessék, hát egy Töri érettségében nem csak izé van dátum.
0: Szegény gyerekek.
2: Szerintem judaizmus.
0: Judaizmus? Van jó válaszod is van? Nincs jó válaszod.
1: A végén.
2: Hát a végén.
1: Az alábbiak közül melyik rendelkezés nem tartalmazza az aranybulla? Dátum?
0: 1922, a megújítás 1351. Nagy Lajos. Nem, 1351 a megújítás. Az aranybulla, az Nagy Lajos, az Anzsú volt, az Károly Robert, majd Nagy Lajos.
1: Értjük, Sebestyén, ja, nem ez a kérdés. Melyik rendelkezést nem tartalmazza az aranybulla? Háromlási jog, ellenállási záradék, szerviensek adómentessége, fiú utód hiányában szabad végrendelkezés.
0: Na, utolsó.
1: Nem. Ha benne van.
0: Igen.
1: A fiú utód hiányában.
0: Amit tudom én.
2: Benne van.
1: Na melyik?
2: Áramlási jog.
1: Áramlási jog. Beírtuk a háromlásit. Oké. Okay. Melyik felfedező érte el elsőként a jó reménység fokát? Magellán, Bartolomus, Diaz, Columbus, Kristóf vagy Vasco da Gama?
2: Szerintem ez utóbbi.
1: Jó reménység. Vasco da Gama.
2: Én azt mondanám.
0: Nem ő volt a jó reménység fokon.
2: Ott voltál?
1: Magellán, Diaz.
0: Szerintem a Magellán ment a jó reménységre, nem?
1: Ma, gyerekek.
0: Legalább ennek nézzünk utána, ezt most le tudjuk gyorsan csekkolni.
1: Jó, beírjam a Magellánt azért. Beledobtam a következő. Nem mondom.
0: Azért ez elég meleg.
1: Itt van. Tessék. Itt van a te tiéd. Mikor foglalta el az oszmán hadsereg Bizáncot?
0: Jézus.
1: 1521, 1492, 1453, 1389. Hát mit tudsz kizárod?
0: Hát 1492, az tök
1: más. Azt kizárod, 1389-et kizárod.
0: Az korai. Az korai egy kicsit, akkor az 1400-as,
1: 1521 és 1453.
0: Valamelyik a kettő közül.
1: Oké, de melyik? Valamelyik.
0: 1541-ben estünk mi három részre, akkor már ugye ment a török megszállás, akkor az 1400-as.
1: Az 53.
0: 1453, mert 1541-ben már mi is három részre szakadtunk.
1: Egy ugye? Nagyon könnyű kérdés következik, kik azok a hugenották? Francia protestánsok, önostorozó szerzetesek, géprombolók az ipari forradalom során, vagy őkori írás tudok.
2: Első.
0: Francia gyerekek protein. Azért nekünk ez mennyire más volt. 20 darab tétel, kihúztad, elmondtad, meg volt. Kiegyezés, tudtad a tételeket?
2: Igen.
0: Kiegyezés, első világháború, ország három része szakadása, Rákóczi szakadása, ezeket megcsekkelted, kihúztad, elmondtad, és vége volt. És ti írtatok töriből?
2: Töriből nem.
1: Ja nem, csak
2: nem
1: szóbeli
2: írtál, magyar töriből. Volt, szóbeli magyar volt.
0: Nem írtál.
2: Írásbeli nem szóbeli. Volt. Nem.
0: Szóbeli, csak szóbeli
2: és,
0: volt.
2: És ha jó fej volt a töritanár, akkor azt mondta, hogy sorrendben van.
0: Ha jó fej volt a töritanár, igen.
1: Leghosszabb ideig uralkodó magyar király? Első Ferenc, első Lipót, Ferenc József, Luxemburgi Zsigmond.
2: Első Viktor.
0: Azt a mindenségét neki.
1: Ugye, hogy nem könnyű?
0: Nem, basszus, azért ez így ebben a formában nem egyszerű. Ezen azért tökölnék egy kicsit. Míg átrágnám a válaszokat.
1: Kibető, meddig volt?
2: Zsigmond.
1: Zsigmond?
0: Aha. Igen. És igen, Zsigmond. A Luxemburgi Zsigmond?
2: Legyen.
1: Már beírtuk.
0: A leghosszabb királyról Luxemburgi Zsigmondot?
1: Most ez még
0: Zsigmond
1: tört.
0: Követte, várja, az Anzsu volt, és Zsigmond követte Nagy Lajos. Luxemburgi Zsigmond ment, 1351-ig volt, vagy mikor volt?
2: Bali, most mit flexel?
0: De nem csak tudom, az Anzsukat vágunk. Károly Robert, Nagy Lajos, Zsigmond. Igen. Ugye így voltak a Luxemburgi, nem ők Anzsuk voltak, várjál, ő Anzsu volt. 1308-42-ig volt a Károly Robert, azt jött első Nagy Lajos, és aztán volt a Zsigmond, ez volt. És az Árpádház férfi hága halt ki előtte. 1301-ben.
2: Azért most az, kellene legalább két hét, hogy felkészüljek.
0: Szerinted egy két hét alatt meglennénk a hugenottákból?
1: Hugenottákból még csak.
2: Szörmenti?
0: Igen, csak úgy szörmenti.
1: Mikor vezették be a forintot?
0: A forintot 1946,
1: 24, 38, 50.
0: 46.
1: 46, 46.
2: Mikor vezették be az eurót? Én inkább azt kérdezném.
0: 1953, Bulgária. Igen. Na jövő mindjárt, gyerekek, gyorsan még egy takarítós játék? Még egy takarítós játékra azért lehet jönni. Jó, ugye a hugenották után, úgyhogy jelentkezzetek játékra, hogy pedig jövő mindjárt.
5: Leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
6: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
2: Nem volt még elég, Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: rangsorolva, tévedésben vagytok, a hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
3: Szevasz, tavasz, hello Front Pro, viszlát, bolhák és pullancsok. A Front Pro-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és pullancsok ellen. 3 havi védelem 1 dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
1: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
6: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
7: Fáj a fejem.
8: Hamar elfáradok.
9: Nem szeretek este vezetni.
10: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg! Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
11: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
13: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: 100 méter múlva fordulj balra, majd haladj egyenesen. Vagy tudod mit? Tedd le a kocsit a következő mellékutcában, és inkább metrózzunk. Tervezz újra spontán, hiszen ha van bankkártyád, van jegyed. Utazz könnyedén a PNGO-val.
15: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bookbar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
16: Indítsd a fesztivál szezon Gyulán, a történelmi fürdővárosban. Kocincsunk együtt a Gyulai Pálinka Fesztiválon május 22-e és 24-e között. Visit gyula.com.
17: Blendítse fel
7: vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citán kis haszongépjármű készletről már nettó 6 millió 490 ezer forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Fóton a JP Autónál, a Fehérkő út 4 per A szám alatt, vagy a jpautó.hu oldalon.
1: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
17: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
18: Itt minden az élmények körül forog! Rotonda! Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában! Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
19: familypark.at
20: Május 24.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
1: A Bethesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Bethesda gyermekkórháznak.
2: Készült a Bethesda Kórház Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
3: A Rádió 1-en.
4: Az angol írásbelivel folytatódik az érettségi, óriási pusztítást végzett a május elsőjei fagy. Könnyebb visszaélni személyes adatainkkal, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! A honfoglalás, a reformáció, a dualizmus, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet és a középkori egyház is szerepelt a töri érettségi feladatai között. Csak nem 80 ezeren írtak tegnap történelemből, ma az érettségi az angol írásbelivel folytatódik. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsőjei fagy az alföldi szőlőkben, sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet. Frittmann János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke azt mondta, volt, ahol teljes ültetvények fagytak el.
5: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, így akkor 80-valány évein, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bírók nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most elfél majd az új minisztérium, meggyőzésem ez uniós támogatással lehet ekkora mértékű, mert brutális. Én úgy gondolom, átlagban 70-100 kéve a pizza melletti rész, ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs, szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
4: Könnyebb visszaélni személyes adatainkkal. Az EMMI fejlődésével a manipulációs lehetőségek is szintet léptek, erre hívta fel a figyelmet Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász. Azt is elmondta, nem a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
6: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak azt számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
4: Tart még a rendőrség roadpol akciója, a héten a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat ellenőrzik. Főként arra kíváncsiak, hogy betartják-e a vezetési és pihenőidőket a sofőrök, valamint a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokat. A rendőrök nagyjából 2 hete tartottak hasonló ellenőrzést, akkor a gyors hajtók kerültek célkeresztbe, több mint 17 ezer sofőr bírságoltak meg. A napközben többfelé kialakulhat zápor, zivatar is. Délután 20-22 fokig melegszik a levegő. Holnap is többször takarhatják el a napot a felhők. Záporok, zivatarok főként keleten, észak-keleten alakulhatnak ki. A hűvösebb hajnal után délután 25-26 fokot is mérhetünk. Szombaton főként a szél élénkül majd meg, kellemesen meleg időnk lesz 22 és 27 fok közötti csúcsértékekkel. A hét utolsó napjára is sok napsütést ígérnek, a legmelegebb órákban 28 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről.
0: A

beszélgetőket egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli,

0: 9 óra után vagyunk, 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello.
1: Jó reggelt.
0: Drága hallgatók.
2: Szevasztok, már ennyi az idő?
0: Így van.
2: Én azt hittem 8 óra van.
0: Nagyon-nagyon elröppent, igen. Sárga répakót. Ti hallottatok ilyet, hogy sárga répakót? Ez a vörös kód, vagy vörös riasztás.
2: Ez valami, hogy hívják, ilyen titkosszolgálati titkos lehet.
0: Igen, én... sárga répakód.
2: Milyen színe van a sárga répának? Na mindegy.
0: Az nagyon szép parancsága. Lopások kaptak egy független polgármestert az Egri tetyóba, mert hogy ő legót lopott. Ja. És az van, hogy 50 000 forint értékben az önkiszolgáló kasszánál trükközött úgy, hogy átragasztotta a sárgarépa kódját a Legóra. Ő egyébként terpes polgármestere. Legóért és kozmetikai szerekért ment az Egri tetyóba. Rátette a sárgarépa vonalkódját a drágább holmikra, hogy spóroljon az önkiszolgáló pénztárt, pedig így akarta átverni. Nem sikerült, a nagy terve lebukott.
1: Azért az elég arcátlan, mert azt szokták csinálni, hogy mondjuk egy olcsóba, egy drágább almát olcsóbra címkézik.
2: Ugyanezt csinálta.
1: De.
2: Csak Legó répa viszonylatban. Gyakorlatilag ugyanez volt, tehát 450 a répa kilója, aha, abból egy kilócskát lemért.
1: Egy kiló Legó.
2: És a kódot rálagasztott a Legóra.
0: De mekkora élet lehet terpesen, ha fogja ekkora gengszer? Tehát lehet, hogy oda kell költözni, gyerekek. Ott kaszinó van, illegális, itt a pirosról, a piros, hogy minden van, de állítólag többször történt. Mert a kihallgatáson kiderült, hogy az elmúlt héten további két alkalommal alkalmaztam módszert, és hogy...
1: És az első két alkalommal egy ilyen elnyeben jövő. Polgármester úr.
0: Átment, nem
1: de
0: vették észre.
1: Bevallotta?
0: És akkor kiderült, tisztelítik a kamerát, meg kiderült, hogy többször volt ott, hogy folytatólagosan elkövetett csalásbüntette miatt indult a nyomozás a polki miatt.
1: Igen. Egy karrier sírba szállt. Most ebben a pillanatban.
0: Igen.
2: Mi van, ha beteg, szegény?

0: valami kell, hogy legyen. Tavaly volt a Nógrádi járási hivatalba dolgozott, aki ugye a balassagyarmati Lidlből lopott el. Emlékeztek? A férfi beismertetett. Nógrádi kormánytisztviselő volt.
1: Jó, tényleg.
0: 50 ezer forint értékben lopott a balassagyarmati Lidlből.
1: Ő volt az, aki viszont nem mérte le?
0: Ő volt, aki nem mérte le, vagy valami alul akarta kivinni, vagy az ital tette bele, és kicsempészte valahogy alul, komoly italokat vitt ki.
1: Igen.
0: Ezért tavaly szeptemberben történt, el is kapták.
1: De őt tehát azért méri le sárga lépaként a Legót, mert nem tudja kifizetni, vagy csak egy kicsit izgalmas, hogy tilosba megy.
2: Hát ugye ez egy betegség, ez a kleptománia. Igen, hogy van például egy hollywoodi színésznő is, ha agyonvertek se jut.

0: Én?
1: Hát azért ez nagyon kellemetlen. Ugye itt a Polgi beismerte a tettét, sajnálja a történteket. De azért ez nem szerencsés. Nem szerencsés.
2: Jó, hát elég szomatosan fogalmazva.
1: Nagyobb dolgok is tűntek már el azért itt az elmúlt években. Tehát, hogy ahhoz képest, na most tényleg
0: ez a legó. Bálcát törünk.

0: nem fideszes volt. Nem volt. Független volt, nem volt rutin.
1: Nem volt ebben. Évek hosszú év.
0: Mit csinálsz, Feri? Hát ezt nem így kell. Igen, hát ezt a bankot nem úgy lopunk, hogy bemegyünk Simaszba és ellopjuk.
1: Elvisszük az egész Tesco-t. Elstandoljuk.
0: Tesco-t be úgy csapunk, hogy répát lopunk. Azt mondjuk, hogy miért a Tesco? Hülye vagy? Hát nem tanultál? Nem tanulsz ebből? Hát ne viccelj,
1: keresünk rá valami jó kis multiadót, vagy valamit.
0: Aztán meg is, hogy igen. Szóval igen, lehet, hogy akkor azért itt nem feltétlen anyagi, hanem itt az lehet, hogy kicsivel indított, rájött, elkapta a hív, és aztán azt mondta, hogy gyere babám, gyere cipó, hambe kaplak, akkor jöjjön már a legó. Elsőre nem legót lopsz, ha tényleg rá vagy szorulva. Elsőre akkor lopsz egy szalámit, vagy lopsz ami kaját, vagy kiviszel egy italt.
1: De az is lehet, hogy
0: nem feltétlenül legó az első,
1: hát, nem lehet, hogy most van valamikor a gyerekének, vagy valamelyik rokonának a születésnapja, és nem tudta megoldani.
0: Abszolút. És akkor igen. Nem tanult az Ádámtól, hogy itt konténerbe kell pakolni?
2: Igen, nagyon
0: hát, semmivel nem tanulnak ezek, komolyan. Hát, legó, meg répa, de vegyél konténert, pakolj bele, húzzál. És akkor meg is vagy, igen. Na, kemény a történet, igen. Azért a polkiról azt gondolod, hogy azért mégiscsak egy polki. Hát igen, most nem már
1: azt mondom. Én egy csomó miniszterrel is azt gondolom.
0: Nem azt gondolom, hogy a polki fethetetlenek. Igen, de úgy azt érzed, hogy polki, na, hát azért tessék megvenni azt, ami kell, nem? Hát meg azért mutassunk valamiféle példát. Automatosan leváltják ilyenkor, hogy aztán ennyi, de az is lehet, hogy marad, nem? Vagy ilyenkor azonnal visszavonják?
1: De hát azt gondolom,

0: telefonálnak.
1: Na.
0: Visszatérve a hírünkre. Eszembe jutott valami. Hogyha önkiszolgáló kasszába kellett, hogy kigyere.
2: Már ugye? Most a polgiról beszélünk. Igen, önkiszolgáló kassza.
0: Hogy mekkora matekozás ment, hogy pontosan ugyanannyi súlyú répát mérjen le, mint amilyen súlyú a Lego. Ugyanis a Lego fél kiló, ha te lemérsz fél kilónál több vagy kevesebb répát, és azt a kódot ráragasztod, az önkiszolgáló kassza méri.
3: Uh-huh. Kérted? Kidobja a rendszer, igen.
0: Megvan? Aha.
2: Igen, igen, igen.
0: Hát kidobja a rendszer, hogy különbség van. Tehát te megnézted, először lemérted a Legót.
2: Megnézted, hogy mennyi a Legó?
0: Igen, azt mondta a Legó, vagy a mérleg, hogy 527 gram, akkor te fogtál egy zacskót, és 527 gramnyi répát törögettél bele a zacskóba.
3: Azt látod, hogy áll a kisbicskával.
0: Igen, és faragja a répa vége.
2: Hogy ne jelezzem be a végén a rendszer.
0: Igen, mert hogyha ugye az van, hogy leolvassa ugyan a répakódot, de egy kiló répát mért le a Legó, viszont csak fél kiló, akkor be fog jelezni a rendszer, hogy hoppá, itt súlyeltérés van.
2: Hát de mondok ennél egyszerűbbet, a hallgató is azt írja, hogy fölteszed a Legót a mérlegre, és beütöd a
0: és
2: répát.
0: És nyomsz egy répát rá.
2: Miért nagyot kell, mentél?
0: Miért kell kiherélni ezt?
2: Nagyon nagy Sherlock voltál, de most menjél ki, pofozd meg magad. Pofozd meg magad, és gyere vissza, és ülj le, és egy rohadt nagy egyest írok be neked, mert föltette a Legót a mérlegre, kérte egy répakódot, azt rádobta, és elindult ki. Te agytrösz.
0: De milyen jó volt?
2: Te itt már betörtél a Nemzeti Bankba, érted? Mert azt hittett, hogy bankot még mindig úgy rabolunk a Simazba fegyverrel.
0: Szólítsatok csak Matolcsinak.
2: Hát öltönybe rabolunk bankot. Hát rátette a Legót a répára, megnyomta a répát, kiadta, rádobta, és szatyorba répás kódostul elvitte az önkiszolgáló kasszába.
0: És miért érintek az egészet?
3: Mikor jön a kísértés? Nézi a répát, nem érte. Elmegy a Legós pulthoz, és ott megáll, és azt mondja, hogy
2: Szerintem a Legó a fejlődés történet, mondom. Tehát a Legó már a harmadik visszamenete. Tehát először lehet, hogy csoki, vagy téli szalámi, vagy kaja, vagy pia, átment. Oké, akkor gyümölcs, megint átment. Uh-huh. Már megvan a kaja, megvan, és akkor a harmadikra már viszek valamit a gyereknek is. Tehát, hogy nem egyből a Legó jött, nem azzal kezdesz. A Legó már az, amikor már azt gondolod, hogy Al Capone vagy. Itt már mindent, tehát úgyse buksz le.
0: Yes,
2: na gyere Legó, és akkor viszed a Legót.
0: És a csokinál is ugyanannyi répát kellett lemérni?
2: Hány darabos répát tedd bele, hogy ugyanannyi legyen. 250 grammos milka csoki. Hogy tudta, hogy annyi a répa? Nem. Rátette a csokit, azt rágyomta a répát. De jó, nem volt rossz felé. Nem volt. Én egy szájtát hallgattalak egy ideig.
0: Olyan jó.
3: Én mentem vele.
0: Júlival itt kapaszkodtunk, hogy már faragja a répát.
2: Én már itt láttam, hogy szeleteli a répát, már vágja ott, leméri grammonként, érted el, mert ennél sokkal egyszerűbb. De jó, nem volt rossz.
3: Új értelmet nyer az, hogy hozzak valamit a boltba.
2: Nem volt rossz. Jót mondtál, csak teljesen másról, hogy
0: én más logika útján. Hát
2: mondj egy időjárást, abban jó vagy.
0: Jó.
2: Köszönjük szépen.
4: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
2: Attila, jó reggel, csáó.
5: Jó reggel, sziasztok.
2: Hello Attila, mi újság? Honnan hívtál minket?
5: Győrből hívlak titeket. Hát munkahelyen voltam, hallottam a rádiót, mindig szoktál titeket hallgatni, mert ez a időszak a legjobb talán a munkaidőben. Ezt nem hallotta senki, úgyhogy nagyon örülök, hogy bekerültem a játékba, nagyon kedvesek voltatok.
3: Mész a kitelepülésre?
5: Nagyon remélem, igen, mindenfajtaképpen. Most beszéltük a feleségemmel, még tényleg jó idő lesz, azt akkor az egész család megy ki. Van egy kis két éves kislányom, aki most lesz május végén 2 éves pontosan, meg a nagyobb lányom, az meg novemberben lesz 5 éves. Hmm. Meg van már ettünk egy hatalmas nagy testű kucsánk.
2: Jó, nem mondd el az egyszer. Igen, Attila. Van két macskánk, a szomszédban vannak tyúkok, egy postagalambotot még növesztünk a szomszédban. Figyelj, Attila, nagyon jó. Akkor ismerjük az egész családot. Hogy állsz a takarítással, meg a hangokkal? Ment eddig, amit ki kellett találni, Attila?
5: A hányáspolta az abszolút legjobb, azt nagyon tudtam volna.
2: Az ment.
5: Igen, ment, úgyhogy remélem most. Hát jól megy minden, mert igazából...
2: Nem van egy nagy testű kutya. Jó, és még nem mondtam volna, van két macskány. Jó, na figyelj Attila.
5: Nem, macska.
2: Egy kakadó és egy galamb. Mutatjuk, hogy mi a hang, jó? Figyelj.
0: A második
2: az megvan, az első az nem könnyű. Az első az nem könnyű. Mi a második? Mivel összesöpörtek valamit? Rendben van, igen. Na de mi a hang? Figyelj!
5: Hát a polcról leborult sok mindent. Letört egy polc, és leesett róla sok
2: minden. És az elpolc, jó? Úgy bólog be, előttetek van megoldás?
0: Van megoldás, nem ez, de nekem ez tetszik.
2: Tökéletes.

0: Így van. Ha nagy testű kutya van, akkor mi ezt elfogadjuk. Mindent a nagy testű kutyákért, és aki egy gyerekért. Mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj!
1: Figyelek!
2: Nyereménye egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro koszmentes felmosóporszívó készülék.
0: Igen, kérdezik, kutya hány éves, hosszú szőrű, kiviszik esőben?
1: Elmutattam, de hosszú lenne.
0: Igen. Jól van, két gyerek, meg kutya mellé, akkor egy nagyon szép kis porszívó, azért csoda porszívó, felmos, takarít, mindent csinál, nagyon szép darab. Úgy egyébként.
1: El fogjuk nevezni, lesz ennek is neve, azt garantálom.
0: Jó, jó,
1: a
0: jó.
1: Elnevezik. Ja.
0: Jó. Hogy hívják nagyon a kutyát?
1: Kakaó.
3: Kakaó?
0: Kakaó, igen.
1: Igen, kakaó, mert csoki barna labrador színe van, és
4: hullik a szőre?
1: Nagyon, nagyon, éjjel-nappal. A nap 24 órájában, és azért minden napján.
3: Micsoda öröm ez.
0: Nagyon jó. Nagyon jó. Jól van, Attila. Hát akkor jó takarítást kívánunk neked, jó?
1: Hát köszönöm szépen, meg lesz.
0: Jó van. Oké, köszi.
3: Hello.
0: Köszönöm, nagyon örülök. Figyelj, hallgassak a második rész. Valaki erre azt írta, figyelj. Itt a második rész. Mutatok. Van a kérdét egy Deutsch Tobi munkaidőbe. Betűjék vagytok. Fegye majd nem leestem. Igazi szemetek. Jaj, nagyon jó, írtak igazi rohadékok. Na jól van, oké, jövő mindjárt a nap legjobb pillanataival. Jó, úgyhogy senki se hova. És még holnap is van egy porcivong, gyerekek, csak mondjuk, hogy mindig nincs vége. És hát ha ez nagy nyeremény, akkor a jövő heti nyereményeink, mert akkor ott meg 100 000 forint készpénz, tárgynyeremények, nagyon sok mindenünk van, amit viszünk a roadshow-ra. Ott sok-sok kétszámolta a Feri, ami 1 000 000 valamennyit adunk oda egy hét alatt. Tehát ez tényleg horror.
3: Egy hét alatt 6, már ez csak 5-ször. Hát az több, mint majdnem 4 millió
0: forintot. Majdnem 4 millió forintnyi ajándékot viszünk a kis kamionunkkal, gyerekek, úgyhogy érdemes hozzánk kilátogatni. Jó, Győr, Széchenyi tér, itt kezdünk, ez a hétfő, és akkor azt mondja, Sopron, Szombathely, Dunaváros és Debrecen, ezek az állomásaink. Jó, de hát ezt még úgyis sokszor mondjuk. 2 perc, pontosan 9:30, itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataiban.
5: Senki ne pánikoljon, pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: megnyert városbelépőd és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted párosbelépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: este tisztől After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni. A virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas. Munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, épekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
7: One. Lehetünk az új bankot. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
8: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
9: 20% végösszegi kedvezmény számos termékre a Müller applikáció 2. születésnapján. Ünnepeljen velünk és vásároljon május 9-én a 20%-os kedvezménykuponnal a Müller drogériában. További részletekért látogasson el a honlapunkra, vagy lépjen be az applikációba. Müller.
2: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kishaszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Fóton a JP Autónál, a Fehérkő út 4 per A-szám alatt, vagy a jpautó.hu oldalon.
11: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
12: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
11: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
12: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Ünnepeld a Star Wars évfordulóját LEGO készletekkel! Kihagyhatatlan LEGO Star Wars akció a LEGO Store Budapest üzleteiben és a bravostore.hu-n. Vásárolj 62.000 forint feletti értékben LEGO Star Wars készleteket, és mi megajándékozunk egy limitált dobozos jubileumi Star Wars szettel. Az erő legyen veled, és ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy bravostore.hu.
14: Május 8-án az Osamban ünneplem az 1 éves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
15: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért, a többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osan.hu/VIP vásárlók estéje.
14: Irány az Osan! Spórolj okosan!
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
16: Készen állsz? Vár az Opel Duna! Új Opel modellek 5.990.000 forinttól, akár fix 2,99% THM-mel, 8 év garanciával és ajándékszervizzel. Opel Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160, telefon 347-1000, opelduna.hu.
17: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött.

0: megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Az angol írásbelivel folytatódik az érettségi, majdnem 2 millióan adták már be bevallásukat, könnyebb visszaélni személyes adatainkkal, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok, a honfoglalás, a reformáció, a dualizmus, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet és a középkori egyház is szerepelt a töri érettségi feladatai között. Csak nem 80 ezeren írtak tegnap történelemből, ma az érettségi az angol írásbelivel folytatódik. Közzétették az országgyűlés honlapján is a szombati alakuló ülés menetrendjét. Várhatóan megválasztják a miniszterelnököt, az áprilisi országgyűlési választáson győztes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Mindehhez a parlamenti képviselők legalább felének szavazata szükséges. A 199 fős parlamentben a Tisza 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett. Már majdnem 2 millióan adták be személyi jövedelemadó bevallásukat. A NAV azt is hozzátette, hogy az ESZIA felületén sokan megnézték már a NAV tervezetét, és több mint 1 millióan véglegesítették azt. Az ESZIA-t ügyfélkapu plusz vagy DÁP alkalmazással lehet elérni, és online mindössze néhány perc alatt be lehet adni a bevallást. A határidő május 20-a. Könnyebb visszaélni személyes adatainkkal. Az EMMI fejlődésével a manipulációs lehetőségek is szintet léptek, erre hívta fel a figyelmet Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász. Azt is elmondta, nem a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
3: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak az számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
2: Tart még a rendőrség Roadpol akciója, a héten a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat ellenőrzik. Főként arra kíváncsiak, hogy betartják-e a vezetési és pihenőidőket a sofőrök, valamint a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokat. A rendőrök nagyjából 2 hete tartottak hasonló ellenőrzést, akkor a gyors hajtók kerültek célkeresztbe, több mint 17 ezer sofőrt bírságoltak meg. A napközben többfelé kialakulhat zápor, zivatar is, délután 20-22 fokig melegszik a levegő. Holnap is többször takarhatják el a napot a felhők, záporok, zivatarok főként keleten, észak-keleten alakulhatnak ki. A hűvösebb hajnal után délután 25-26 fokot is mérhetünk. Szombaton főként a szél élénkül majd meg, kellemesen meleg időnk lesz 22 és 27 fok közötti csúcsértékekkel. A hét utolsó napjára is sok napsütést ígérnek, a legmelegebb órákban 28 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na gyerekek, itt vagyunk, és 3:40 lesz, 5 perc múlva.
1: Csak a magam védelmében Soma SMS-e, Ácsi nem rakhatja fel a legót, mert akkor egyből lebukik. Így. Köszi szépen, érted?
2: Hát ott azért sasolja.
1: Hogy fölrakod a legót a zöldségmérlegre?
0: Hát azért, aki miért zöldséget, ott nem figyelnek, minden felrakod. Fölrakod, gyorsan nyomsz egy répát, leveszed, már teszed is be. Nincs mindenhol kamera, abban nem vagyok biztos. Értem, hogy jössz vissza ebből a hány szelet répa, hány darab.
2: Én hegyezgettem azt a répát.
0: Hány darabra kell. A life coach volt a vendégünk, ölel idegen embereket kis kiflibe, nagy kiflibe, teljesen szürreális és felfogadatlan. Ölelés terapeuta van ilyen, behívtuk, megkérdeztük. És arról beszélgetünk, hogy kinek milyen nagy esemény volt már, amiről lemaradt, mert egész egyszerűen úgy döntött, hogy nem akar menni. Ugye itt a BL döntő kapcsán merült föl ez az, és a FOMO

0: Élmény, erről beszélgettünk.
1: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
2: Belép a szobába, megkínáltad vízzel, bementek.
3: Igen.
2: Bementek a szobába, ott van mondjuk egy ágy, tehát hogyha én úgy szeretnék vele elkezdeni, hogy lefekszünk.
3: Igen, van egy szék is, hogyha ő először itt távolságot szeretne tartani, akkor odaül le, de ha akar, az ágy szélére is leül.
4: És van, hogy lefekszetek és együtt ölelkeztek az ágyon. Extra bizony. Családos, férjes, feleséges nő, férfiak, nők oda mennek, és fekszetek együtt összebújva az ágyon. És ő azt mondja, azért, mondjuk a feleségemtől nem kapom meg, vagy leterhelt, vagy gyereké vannak, és akkor ott bújtok egy fél órát.
3: Igen.
2: És akkor lehet kérni kis kiflit, meg nagy kiflit?
3: Ahogy szeretném.
4: Ne csináld!
3: Így van,
4: felnőtt férfiak elmennek, hogy kis kiblővel feküdjenek?
3: Akár. Vagy úgy fekszik hozzám, hogy a mellkasomra teszi a fejét, és akkor így ölelem, mint a felesége.
4: És akkor nekem tűnik ennyire hogy a feleséged, nem csinálja.
5: A feleségétől ezt nem kapja meg, azért megy.
3: Így van, így van. Ugye általában gyerekük van, vagy több gyerekük, akkor ott már a logisztika, ki merre megy a lakásba, és akkor vagy a gyerekért, és akkor egyszerűen már ilyen eltávolodtak az emberek, meg ugye volt a közben egy Covid is, ami szintén távolságtartásra hozta az embereket, ugye én tömegközlekedéssel járok, azt is látom, hogy eleve a metrón is már tágasabban ülünk, mint mondjuk egy Covid előtt.
2: És
4: addig kérdezek, ami gondolkozó, hogy zuhanytus, fürdő, törölköző, az ki van téve?
5: Ja, tehát, valaki
3: büdös? Nem szükséges.
4: Nem szükséges. Nem, hát szokott lenni, hogy dus, fürdő.
5: Ez egy másik szolgáltatás.
4: Na, azért hallgatók kérdezte,
5: hogy zuhanytus, fürdő. Én néhány évvel ezért nagyon sokat jártam egy masszírozó helyre, ott például az volt kitéve egy kis tábláskára, hogy ahogy hozzáérsz a masszörhöz, és valami olyat csinálsz,
4: vége akkor van, azon a vége.
5: Nálad van szabályrendszer? Mit szabad, mit nem? Meddig megy el egy ölelés?
3: Hát ugye maga a szolgáltatás az teljesen erotikamentes.
4: Hát de van, aki túl gondolja? De van, aki túl gondolja?
3: Eddig érdekes mód nem volt.
4: Soha senki nem érezted, hogy enkül az fényhorn az enkül, kicsit a pisztolytáskája elkezdte nyomni, semmi, csak idegen férfiak összebújnak egy idegen nővel, egy szobában, egy ágyon, és nem történik semmi, soha nem volt ilyen.
3: Utólag volt, mert utólag SMS-ben, hogy volt, aki írogatott utána, hogy hát ő közelebbinek érezte ezt az ölelkezést, mint amilyen szolgáltatásra jött, és hogy esetleg elhívhatna-e egy kávéra is. Uh-huh. És akkor hát én visszaértem neki, hogy ne haragudj, ez eddig tartott, amíg nálam volt.
4: Tehát hol a határ? Ha finoman még beleszuszog a nyakadba, és kicsit a nagy kiflibe ott fekszik mögötted, és kicsit lihegve átszuszogja a füledet, az még az ölelés része? Vagy van egy, vagy valahol egy ilyen
3: hát
4: etikai, vagy morális?
3: Hát most, ha pont ott a feje, akkor mit tehet róla, hogy oda szuszog?
4: És neked nem fura, hogy 8 órában van idegen férfiak szuszognak a füledbe? Én értem, hogy
3: nem mint szuszog oda.
4: Nem mint szuszog
3: oda. Nem. Aha. Van, akivel egymás mellett ülünk és átöleljük, van, akivel állva megöleljük egymást, megsimizem a hátát,
2: na ez az, hogy
3: a buksiát.
2: Simi van közben, valami kis.
3: Persze, hát az megnyugtató, tehát, hogy ez az érintkezés, az érintés eleve, ugye ez a stresszoldás, meg a magány lényege, mint magánynak, hogy érezze azt, hogy ott vagyok neki, és megnyílhat akár, vagy ellazulhat.
2: Olyan nem volt furcsa, hogy amikor azt mondjam, mondd a nevem, mondd a nevem. Nem.
4: Visszatérő vendégek vannak, vagy mindenki egyszer megy, vagy van, aki visszatér?
3: Egy-kettő visszatérő már van. Nem kontárkodok bele a házasságokba, miattam egy férj se fogja otthagyni a családját, de mégis szeretné megkapni azt, amit otthon nem.
5: Azért megvan a kép, hogy azt mondom Békának, hogy kicsit később jövök haza, kicsimben megyek ölelkezni.
4: Igen, ez egy jó kérdés, hogy egyébként ők elmondják ezt otthon, tehát visszakérdezett, hogy figyelj, tudja a párod, hogy itt vagyok, mondtad a feleségednek.
3: Sose kérdeztem még
4: erre. Nem kérdez, az az ő ügye, hogy mondja vagy.
3: Tehát, hogy úgy jobban érzik magukat az a fél óra után, és lehet, hogy esetleg ellazul annyira, hogy nekem elmondta, és akkor érzi mondjuk a súlyát a problémájának, hogy hát lehet, hogy már itt túl vagyok rajta, és akkor mondjuk otthon már könnyebben beszélnek róla, mert úgy megy haza, hogy ő egy kicsit lehiggad.
2: Mit csinálsz helyette, ami...
4: Nem csinálok semmit helyette. Megmondom, hogy történt a telefonhívás. A telefonhívás úgy történt, hogy van egy jegy a BL döntőre, szeretnék-e menni.
2: Ráadásul ők hívtak téged.
4: Fölhívtak, igen, van egy jegy, igen, hogy adnának egy jegyet, szívesen menjek ki. És mondtam, hogy figyeljetek, mikor van ez a kavírnyászás, hogy üldözik a labdát ott néhányan ott a BL döntő. És hát akkor május végén. Nem tudtam megmondani, hogy mit csinálok május végén, azon a hétvégén, ezért nemet mondtam a BL döntőre, nehogy esetleg úgy mondjak rá, igen, hogy közben valamit csinálok ott május hétvégén. Nem tudom, például már... kocsit mosok.
5: Igen, meg lehetsz a Balatonon. Vagy most följössz. Értem. Azért följössz, érted, hogy szombaton hát egy mesér is hazamegy.
4: Pénteken lemegyek a Balatonra. Szombaton visszajövök, és utána még lemegyek szombat este megint, és négyszer járom meg az oda-vissza.
5: Na, hát érez ennyi.
2: Jó, azért sértődtél meg egy kicsit, mert csak egy egyet kaptál. Ugye?
4: Az volt a kérdés, hogy vihetek-e valakit, de ismerem ott, hogy hova mentem, tudom, hogy melyik pályába mentem volna. Tehát, hogy így Csányi,
2: azok Orbán. Az emberek még mennek oda? Nekik még van belépőjük?
4: Igen, jó kérdés, hogy Batom, Orbán, Szijjártó, tehát ismerem, meg
2: vannak. Belépsz, azt mondod, Vitya, Vitya.
4: De most ez egy nagy dolog erre nemet mondani? Most én kérdezem, én az én unuhelyetumomban, igen?
2: Igen.
4: Hiba volt?
2: Igen.
5: De mi miatt hiba? Hát nem érdekli.
2: Mert vannak olyan, tehát ha még úgy is, hogy abszolút laikus vagy, még úgy is, hogy nem nagyon érdekel a foci, azért egy BL döntőre az ember elmegy.
4: De most mit csináljak, ha nekem csak a kis Pest?
2: Ja.
5: Érted? Hát van
2: tartása. Azok nem hívtak, hogy ingyen jegyet adtak.
4: Biztos, hogy nagyon nagy hangulat lesz egyébként.
2: Óriási hangulat lesz, iszonyatos derbi, biztos óriási küzdés lesz a pályán.
4: Nektek soha nem volt olyan, hogy valami nagyon nagyra hívtak, és azt mondták, hogy figyelj, nem tudom, ez most egy olyan lehetőség, hogy úgy kicsit messze is van, meg a feneset, ugye mi van, bejön valami jobb program?
5: Ugye?
4: Mi van, ha bejön arra a hétvégére valami jobb program? Nem lehet tudni.
2: A Gergely Jugornyai felolvasó estre.
4: Mi van, érte? Tamforocsét.
2: Bántam azt is.
4: Át lehet szapozni Szántó Drolizébe, érted, Réfülöpre. Hát mit
5: tudom? Ilyen meccs lesz még, érted? De olyan naplementát ki tudja?
2: Hát az biztos. Ilyen meccs nem biztos, hogy lesz, és nem biztos, hogy Magyarországon lesz. Tehát, hogy szerintem ez egy olyan csillag együttállás, amit lehetetlen.
4: Most komolyan lelkismert furdalást csináltál, várjál. Milyen nap ez? Kik játszanak? Hol van
5: ez?
2: Budapest? Tudod, mit? Ez szombat. Ez május 30-a szombat.
4: Május 30-a szombat. Nektek soha nem volt ilyen, hogy egy nagyon nagy szansz, lehetőség, koncert, filmbemutató, utazás, és azt mondtátok, hogy nem köszönöm, kicsit önsonsontóan nem volt. Én bele se gondoltam, mondom, hogy messze van, nem tudom, köszönöm, aranyosak vagytok, hát én nem, most nem megyek BL döntőre.
2: Az a baj, hogy én mindig csak jókkal hagytam ki.
4: Igen, tehát olyan nem volt, hogy magadat nem. Szabotálva valamiért nem menjél. Aztán, hogy itt van két Madonna jegy Párizsba, repülővénbe menjél.
2: Hol van a két jegy?
5: Nincs.
2: Én most azonnal mennék. Nem olyan volt például, hogy lehetett volna mondjuk elmenni Szigetre, és megnézni valami random koncertet, és akkor így azt mondtam, hogy ahhoz most annyira nincsen kedvem, de hogy
5: de a nagy dolgok nem érték el a Julit, érted?
2: De az, hogy egy BL döntőre nem megyek el, csak azért, mert egyet adnak.
4: Nem is feltétlenül, nem, mert én gondolom, ismernek mindenkit, simán elmentem volna egyedül. Nem, egyszerűen nem, valahogy úgy, hogy rúgják a bőrt, jó hangulat van, értem. De
5: nekem
4: hogy
5: volt londoni meghívásom, George Michael koncert.
4: Londoni koncert, George
5: utána
4: Michael.
5: Utána halt meg a csávó, szerintem 2 hónappal.
2: És mit csináltál?
4: Nyomós érved volt, hogy nem mentél? Nem,
5: ugyannyira, már láttam itthon.
2: Atya Isten.
5: És mi minden, azt mondták, hogy de fizeték, menjünk ki, tök jó lesz. És akkor mondtam,
4: minden, hogy jár, kaja, pia, gyerekek, koncert,
5: George mondta... Michael 50 éves, még annyi van ebbe a csávóba, jön még ide, majd akármicsoda. Meg volt a koncert, hazajöttek, hogy ú, de nagy volt. Akár és 2 hónapra rá a csávó, ugye kicsekkolt.
4: Kicsekkolt, és mondta, utolsó és George Michael lett volna.
5: Nem láttad.
4: Hagyja ezt valamilyen tévé? Hát majd megnézem ott.
5: Egyébként igen.
4: De ez egy olyan lehetőség, hogy ingyen van, ott kell lenni, el kell menni. Nekem valami van. Nagyon más van a fejemben. Én egy nagyon másik mozit nézek.
5: Túl sok jót kaptál az élettől, haver.
2: Már semmit sem értékelni.
4: Igen, ez erről szól.
2: Nagyon
4: köszönöm,
2: magad.
4: Szeretem a focit, nem, adjátok valakinek, aki szívesen megy, nem veszek el egy helyet, valakitől, aki nem...
2: Jaj, ne, jó,
4: tényleg, nem tudom, hogy mit csinálok. Megmondták, hogy figyelj, mondd meg konkrétan, horrorárba van, megkapod, ingyen van, gyere el, vagy ha nem tudsz, mondtam, figyelj, nem tudom, inkább nem, mi van, ha van, és tényleg ezért mondtam le, ott vagy, elvenni, de nem ott lenni, az trógerség. Milyen klassz lenne, ha erre mindenki be tudna jutni. Biztos, rossz lehet ezt végighallgatni, hogy valakit meg nem érdekel, és azért nem megy el, ő meg nem tud eljutni. Uh-huh. De ez nem a forma egy, nem? Tehát, hogy valaki tényleg azt mondja, hogy egyszer hadáljon ott a nem tudom, ha most téged nem érdekel, állnál ott.
5: Nem.
1: A Rádió Egyen.
4: Na, itt vagyunk, gyerekek, egy elköszi, és hát volt egy nagy kedvencünk. Egy nagy kedvencünk, úgyhogy hívjuk a naphallgatóját. Ő nagyon-nagyon-nagyon vicceset írt, ugye? Azt kellett korán reggel kitalálni, hogy hova megy vajon Juli. És hát erre próbált bennünket rávezetni, és hát szenzációs megfejtések jöttek hallgatóinktól, hogy vajon Juli mit csinál, és hova megy, és mit próbál Maki újra.
2: Maki újra.
4: És erre írt nekünk egy hallgató.
0: Tetszett, amit írtam?
4: Hát, de figyeljél te! Ha halló, hogy hívnak? Ciao.
0: Bence vagyok, sziasztok.
4: Hello, Bence, hello, te már bukni láttad, mert ugye a Dajcsos SMS után írtál nekünk 9:30 előtt, hogy na buktam a buttplugos SMS-t.
0: Igen, ez a Dajstom is az jó volt itt a második
4: részben. Ez nagyon,
2: erős volt, igen.
4: Ez nagyon, nagyon vicces volt. Igen, ő is lehetne a naphallgatója, abszolút nagyon igen. Erős volt, de már reggel a buttplug workshopot megszavaztuk neked, hogy az nagyon nagy beírásod volt, na, hogy Juli buttplug workshopra megy, aki nem tudja, igen, mi az, az nézzen utána, hogy mi az.
2: Érdekesek lesznek a találatok.
4: Igen, érdekes találatok lesznek, úgyhogy ez csak érdekes bejutni. Mondasz egy kereszneved?
5: Már mondott.
0: Bence vagyok.
4: Ja, Bence,
5: még mindig. Ilyenkor azt kell mondani, hogy még mindig Bence.
4: Igen, még mindig Bence. Igen. Mutatjuk, hogy mit nyertél, jó, Bence?
0: Jó, jó.
6: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépőjegy a Szegedi Szabadtéri Játékok musical bemutatójára, a Wikidre.
4: Látod, egy kis kultúra is van nálunk. Ritkán, de van kultúra.
0: Nem fél néha, igen.
4: Vicces volt, amit írták. Köszi, minket hallgass, ciao.
0: Köszi, jók lehetek. Csöcső.
4: Hello. Egyébként a Dajcsos SMS is. Ma két nap hallgató volt. Jó volt, igen. A Dajcsos munkaidőben nagyon nagy duma volt.
2: Milyen szórakoztató, amikor egy bátlágos SMS-sel nyersz egy szabadtéri, Szegedi Szabadtéri programokra.
4: Kulturális programot nyersz azáltal, hogy buttplugos SMS küldesz nekünk, hogy buttplug workshopra megy a Juli, de hát ez ettől jó. Holnap te vagy újra, igen. Mi pedig utoljára akkor, ugye? Egy a hétfői rócsó előtt.
5: Vége az egésznek.
4: Vége.
5: Nem kell jönni többet.
4: Beszántanak minket is, mint a tényeket. Jövünk még, gyerekek, holnap hatkor itt vagyunk. Puszi mindenkinek. Sziasztok. Ciao, ciao.
1: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az 1,485 literes Persil Color mosógél 2499 forint. 2 termék vásárlásakor az 1 literes Alpro Mandula ital 799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Fáj a fejem.
7: Hamar elfáradok.
8: Nem szeretek este vezetni.
9: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15.000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
10: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
11: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
12: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
13: Reklámot hallottak.
14: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Reklám.
15: Egy jó befektetés ott kezdődik, ahol egy új városrész születik. A Lime negyed Budapest 13. kerületének legújabb komplex ingatlan fejlesztése, ahol a tudatos tervezés és a hosszú távú befektetési szemlélet találkozik. Élhető környezet, 2 hektáros park és kiváló infrastruktúra gondoskodnak az időtálló értékről. A lakások gépesített konyhával, felszerelt fürdőszobával, elektromos edényekkel és páramentesítő készülékkel kerülnek átadásra. Egy otthon, ami időt ad. Egy befektetés, ami jövőt teremt. Ismerd meg a részleteket a www.langnegyed.hu weboldalon.
16: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
17: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitói

0: várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
1: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
2: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
1: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
2: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
1: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
5: Szeretnél egy Hyundai SUV-t, amit tényleg mindenre kész? Ami rengeteg modern extrával, intelligens megoldásokkal és kifinomult kényelmi funkciókkal felszerelt? Mindezt olyan árért, ami most igazán üt? Hyundai Kona már 7.999.000 forinttól, Tucson 9.999.000 forinttól kapható az Autópalasz Délpestnél. És mi a legjobb hír? Azonnal elérhetőek nálunk. Hyundai SUV-k. Bárhol, bármikor. www.autopalaszdelpest.hu.
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bélától kaptam ebben a pillanatban egy SMS-t, hogy na, munkaidőben ilyen zenék kellenek. Én megígérem, itt énekelni, dúdolni, billegni fog mindenki munkaidőben. Meg hát majd élőben is, ugye, mert hogy május 24, pünkös vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál, és remélem mindenki tudja, hogy kik ünnepelnek majd velünk. Például Sam Feld, egyenesen Hollandiából.

0: Minden információ a weboldalunkon a rádió1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben.
1: És ha az egyik világsztárunk zenél, akkor páros belépőt ér a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, úgyhogy tessék továbbra is fülelni!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: jól van, tévedésben vagytok, a hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekorkozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
6: Maltofer rágótabletta. Vaspótló gyógyszer, vény nélkül. A kockázat és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: csak igazi mai sláger megy. Kiszámoltam, már csak 414 megszakítás nélküli zenei óra, már csak 17 nap, és itt a Rádió 1 születésnapi fesztiválja. Pünkös vasárnap a Budapest Parkban, és valaki most páros belépőt nyer rá. Halló?
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Ki vagy, és hogy töltöd a napod?
1: Vámos Viktória. Ruhaboltban vagyok eladó.
0: A boltban mindig a Rádió 1 szól?
1: Így van, mindig Balázsék szólnak reggel, ilyenkor meg titeket hallgatunk.
0: Akkor érthető, hogy hallottad a dalt, ami miatt hívni kellett.
1: A Find You.
0: I Find You, de elfogadom.
1: Biz Disco.
0: Tökéletes!

0: ennyit?
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy.
0: Mert hogy elértél tizedikként.
1: Ezt el se hiszem, úristen.
0: Jössz velünk bulizni.
1: Úristen, nagyon örülök neki. Nagyon szépen köszönöm.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Jaj, nagyon örülök, úgy dobog a szívem. Ezt el se hiszem, nagyon szépen köszönöm.
0: Na de nincs megállás, hölgyeim és uraim, játszunk tovább. Zenélni fog a következő órában is az egyik világsztár a Rádió egy születésnapi fesztiváljáról.

0: a 0-20-311-111-et, és adom majd a páros belépőket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forint

0: kezembe a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Pészineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbiakban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
6: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
3: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
7: Úgy is tett.
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
9: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
10: Erre nem lehet dolgozni.
9: Ezen a héten a 8

0: egyet, küldjön SMS-t a 0620-3-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével, és ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1!

0: Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy!
1: Idén is Kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
2: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
1: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
3: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
4: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
3: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
4: Vitagin C. Saját flórán, saját életen.
3: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
5: Május 8-án az Auchanban ünneplem az 1 éves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
6: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek auchan.hu/VIP vásárlókestéje.
5: Irány az Auchan, spórolj okosan!
7: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitóét

0: magát és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb hobbiban.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A stúdióban, és az az előadó, akinek most indítottam a dalát. Ő május 24-én pünkös vasárnap fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. A holland DJ Sam Feld, aki imádja a technológiai újdonságokat, újításokat, és ezt hallani is fogjuk a DJ szettjében. Már egészen fiatalon, tínédzserként elkezdett producerkedni, DJ-zni. Ez a dala pedig az egyik legnagyobb közönség kedvenc tőle, a Memories. Hölgyeim és uraim, itt van Sam Feld!
1: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: megy, csak igazi mai sláger megy, a kedvenc dance dalainkkal, nagy Rádió 1-es zenékkel, a Rádió 1 lemezlovasaival és négy világsztárral jön a Rádió 1 születésnapi fesztiválja május 24-én pünkös vasárnap. Háló, háló!
1: Háló, szia, Viki vagyok, játszani szeretnék.
0: Az ország melyik részéről, Viki?
1: Én Kazincbarcikáról.
0: Kazincbarcikáról csörögtél, és hallottál ott egy dalt a rádióban?
1: Egy szuper dalt, a Sunfight-től, a Memories.
0: Sunfight, egy órás DJ-szettel. Eljön hozzánk, hölgyeim és uraim, ünnepelni a szülinapunkra, és Viki, te is ott lehetsz, élőben láthatod, ha elmondod nekem a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, tök igazi mai sláger megy.
0: Mert hogy tizedik lettél, Viki?
1: Köszönöm szépen, nagyon örülök.
0: Te bulizni fogsz velünk.
1: Nagyon-nagyon örülök, köszönöm szépen, boldog vagyok. Köszönöm.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Kit hozol magaddal?
1: Köszönöm szépen, majd a páromat.
0: Érezzétek magatokat jól, nagyon ügyes voltál, gratula. Én pedig folytatom a zenélés, hölgyeim és uraim. Játék egész nap van nálunk. Bármikor megszólal egy dal az egyik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, Szaki Gabi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: este tisztől After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: A gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég, Balázs. Így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
4: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
6: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-tól 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúr buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúr buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúr buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
8: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy perceken belül a Daily Mixben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, ittattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

0: Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 15.

0: garázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: Fáj a fejem.
6: Hamar elfáradok.
7: Nem szeretek este vezetni.
8: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat.
9: Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézzesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
10: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
11: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
3: Reklámot hallottak.
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Szia!
14: Hello!
13: Az Intimflóránk egyedi, ahogy a mi is azok vagyunk.
14: Bonjour!
13: Hola!
15: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
13: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
15: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük új áruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitó akciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban!
16: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
17: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
16: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
17: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
16: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
17: www.citytaxi.hu.
18: Jön a 10. jubilóni Total Dance Club Rio.
17: A 90-es és 2000-es évek legnagyobb sztárjai egyetlen este.
18: Június 13-án a Budapest Parkban.
17: Captain Jack,
18: Bass Hunter,
17: Rocco,
18: Alice DJ,
17: Fun Factory,
18: Master Blaster
17: és az összes hazai kedvenced.
18: Kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
19: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
20: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlók estéje.
19: Irány az Osan! Spórolj okosan!
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám hangzott el.
21: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá Ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám következik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: És most!
22: Rádió
18: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

0: Mix, csak igazi mai sláger megy, és ma is kora délután rácsörgök majd a nap munkahelyére. Nagyon-nagyon sok az üzenet már, ilyeneket is találtam. Sziasztok! A mi munkahelyünk számunkra nem csak egy hely, ahová dolgozni járunk, hanem igazi közösség. Egy összetartó, segítőkész csapat, ahol mindig számíthatunk egymásra, akár munkáról, akár egy nehezebb napról van szó. Nálunk jó a hangulat, sok a nevetés, mindenki hozzáteszi a saját részét ahhoz, hogy gördülékenyen menjenek a dolgok. Ritka az ilyen hely, ahol ennyire emberközpontú a légkör. És itt látom a cég nevét is. Nem utolsó sorban a Rádió 1 szól írta Anikó. Ez az üzenet is ott van a többi között, és valaki a mai nap folyamán 50 ezer forint értékű pattáj ajándékutalványt nyer a kollégákkal, úgyhogy érdemes továbbra is játszani. A folytatásban a Daily Mixben az infók után pedig érkezik a Car Keys.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az igazi elismerés az ügyfeleinktől érkezik, nem egy zsűritől. A Mercedes-Benz Miskolc szervize másodszor nyerte el a Customer Care Awardot, a kiemelkedő ügyfélélményért járó díjat. Köszönjük, hogy bizalmukkal és visszajelzéseikkel már 10 éve elismerik munkánkat. Mercedes-Benz Miskolc, bízhat bennünk!
4: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
5: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
4: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
6: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
7: Tavasz, napsütés! Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban! Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most! Half Price. Great Brands.
8: Hamarosan költözhető otthonok várnak rád a 13. kerületben. Hozd az egész családot és válasszatok együtt kínálatunkból. Avico Group.hu.
9: Jön a 10. jubileumi Total

0: Részletkedvezményességek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
1: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
2: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágótabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágótabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Nincs búcsút az őszhajszálaknak.
5: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
6: Kataláz. Keresd online vagy a Kataláz weboldalán.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: találó nyer. Háló!
1: Jó napot kívánok, a játékra jelentkeznék.
0: Kérem a keresztneved.
1: Robert.
0: Melyik dalt vetted Robikám észre nagyon ügyesen?
1: Samfeld, Heart Like Mine.
0: Samfeld, az egyik világsztár fellépünk bizony. Jön majd még a rádió.

0: nyertes!
1: Nem hiszem el!
0: Robikám, felhívtál tizedikként!
1: Nagyon régóta próbálkozok már bejutni.
0: Nagyon nagy pacsi neked, és nem csak pacsi jár, hanem nyeremény is.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon szuper, nagyon szépen köszönöm.
0: És nincs megállás, a Daily Mixben sem, de a játékban sem. Jöhet még dal a mai nap folyamán, többi is a Rádió egy születésnapi fesztiváljának világsztárjaitól, akkor ugyanígy telefonálni kell.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Erre nem lehet dolgozni!
1: Ezen a héten a nyugodt

fiúegyet, küldjön SMS-t a 0620-3-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent. Rádió 1.

0: No ne. Rádió 1. Rádió 1. A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
1: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
2: Az igazi elismerés az ügyfeleinktől érkezik, nem egy zsűritől. A Mercedes-Benz Miskolc szervize másodszor nyerte el a Customer Care Awardot, a kiemelkedő ügyfélélményért járó díjat. Köszönjük, hogy bizalmukkal és visszajelzéseikkel már 10 éve elismerik munkánkat. Mercedes-Benz Miskolc, bízhat bennünk!
3: Ünnepeld a Star Wars évfordulóját LEGO készletekkel! Kihagyhatatlan LEGO Star Wars akció a LEGO Store Budapest üzleteiben és a bravostore.hu-n. Vásárolj 62.000 forint feletti értékben LEGO Star Wars készleteket, és mi megajándékozunk egy limitált dobozos jubileumi Star Wars szettel. Az erő legyen veled, és ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy bravostore.hu.
4: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves tüli napomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
5: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osan.hu/VIP vásárlók estéje.
4: Irány az Osan! Spórolj okosan!
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most,

Puff. A rádió egyen csak igazi mai sláger megy. Közöttük ebben az órában is játék, születésnapi fesztivál páros belépőkért, úgyhogy figyelni kell a világsztárjaink dalait. Hello mindenkinek, én Györke Attila vagyok. Hamarosan pedig már a nap munkahelyét is kisorsolom, fullon van az SMS fal. Ilyeneket találtam. Sziasztok, nap munkahelyére szeretném jelölni a szálloda csapatunkat, akik minden nap azért dolgoznak, hogy a gyerkőcös családok, a vendégeink mosolygósan tölthessék itt az idejüket. Én vagyok a büszke HR-es. Eszter írta, sziasztok, egész nap titeket hallgatlak a 17. kerületi kutyakozmetikámból. Még a kutyusokat szépítem, csak a Rádió 1. Minden munkahely játszik, bárhol dolgozzon az ember, úgyhogy kérem a cégneveket SMS-en a 20-311-111-en, hol szól egész nap munkaidőben a Rádió 1. Hamarosan a nap munkahelye 50 000 forint értékű pattáj ajándékutalványt nyer.

0: ugyancsak igazi mai sláger megy, nem sokára hívom a nap munkahelyét, még egy-két SMS, egy-két üzenet belefér. Viszont a Rádió egy születésnapi fesztiválja nagyon-nagyon közel van, május 24, Budapest Park, és aki figyelt, hallhatta az egyik érkező világsztárunk zenéjét. Aki ezen felül még más lista is, az 10-ként csörgött be. Halló!
1: Szia, Kovács Anikó vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hol hallgatod a műsoromat, Anikó?
1: 60-ban hallgatom.
0: És
1: a
0: munkában? Mit dolgozol?
1: Így van. Irodai munkám vagyok.
0: Na, munka közben melyik dalt hallottad, amire jelentkezni kellett?
1: Egy során Kamera, Cirilnek a feldolgozása.

0: jönnek még?
1: Tempel, Sweet Disco, Accent.
0: Ott lesznek ugye a DJ-ink.
1: Így van, az összesebb kukiék.
0: Mindenki.
1: Regál Lili. Így van.
0: És igen. Te is ott lehetsz, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tizedikként értél el!
1: Igen, köszönöm!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Hú, de elvitted ezt most!
1: Köszönöm! Igen!

0: miatt viszel a bulira. Ray Dalton és a Do It Again, ezzel folytatom majd az infók után mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Készen állsz? Vár az Opel Duna! Új Opel modellek 5.990.000 forinttól, akár fix 2,99% THM-mel, 8 év garanciával és ajándékszervizzel. Opel Duna az Avag csoport tagja. Soroksári út 160, telefon 347-1000, opelduna.hu.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
7: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
6: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
7: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
6: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobilappal könnyebb megy.
7: www.citytaxi.hu.
2: A Toyota idei harmadik újdonsága, a hatodik generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon, május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játék.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A nap munkahelyén csörög most a telefon, az előző dal alatt sorsoltam, és nézzük ki az, aki nyer.
1: Igen, tessék.
0: Mercedes, szia, Györke Attila, Rádió 1.
1: Szia.
0: Fruit Mix BB. Mit jelent a BB a nevetekben?
1: Hát a főnöknek a monogramja.
0: Ennyi? Hát ennél nagyobb személyi kultusz nem is lehet. Hányan dolgoztok a cégnél, drága?
1: Négyen.
0: És egész nap a Rádió 1-et hallgatjátok, ezt írtad?
1: Igen, és ott is meg.
0: Gyümölcsökkel foglalkoztak a Fruit Mixből? Erre tippelek?
1: Igen, ez egy zöldségüzlet.
0: Zöldséges, akkor ezek szerint.
1: Így van.
0: Ott tényleg tud egész nap szólni a Rádió 1, úgyhogy tudod is a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Hát akkor kimondható, a Fruit Mix BB a nap munkahelye.
1: Ez nagyon jó, örülök neki.
2: Gratulálunk! A nyereménye egy 50 000 forint értékű Pad Thai Wokbar ajándékutalvány.
0: Merzikém, éhesek vagytok?
1: Hát szoktunk, igen.
0: Vagy most már azért túl vagytok rajta a mai napon?
1: Hát most már túl vagyunk a mai nap rajta, igen.
0: De akkor lesz majd itt egy nagy ebédelés a kollégákkal hamarosan. Hölgyeim és uraim, a nap munkahelye holnap is nyerhet. Úgyhogy a játék folytatódik. Pénteken is kisorsolunk egy céget, ahol...

Religion a Faithless-től és BB Rexától, aki már egészen fiatalon megnyerte egyébként a National Academy of Recording Arts and Science által szervezett dalszerző versenyt, és ezek után rengeteg sztár kérte fel a dalaihoz. Én imádom, hogy időközben a hangját is megismerhette a világ. BB Rexa, New Religion!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon. Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hey Jobbi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
2: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
3: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
2: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
3: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
2: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Erre nem lehet dolgozni! Ezen a héten a nyugodt

0: Küldjön SMS-t a 0620-3-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével, és ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió

0: Janne. Rádió 1. Rádió 1. A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
1: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
2: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price, great brands.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
4: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitója!

0: döntés családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió 1!

mindenki remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: Felé szakadozik fel a felhőzet az országban, holnap napközben már csak fátyol és gomoly felhők maradnak, de péntek délutánra újra jön a borulás, azt mondják a szakemberek, először a déli megyékben, aztán meg majd az Alföldön is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu.

0: bulira.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Vodafone személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: nézzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalvány. Buríts a sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérefalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kaja, pia, motor, rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
5: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
8: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
9: Úgy is tett.
3: Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára együtt megünnepeljük a Rádió 1 születésnapját. Május 24 pünkös vasárnap, azaz már csak 17 nap, és Rádió 1 születésnapi fesztivál. Négy világsztár ünnepel majd velünk, az egyikük dalát nemrég játszottam. Halló!
1: Szia, Emese vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Na kit és mit hallottál?
1: Hát a Biggie, a Tóth Biggie, és azt ennek a közös számát.
0: Igen, a dal címe pedig?
1: Sugar Daddy.
0: Így igaz. Ez egy olyan dal, amit élőben meghallgatunk majd, mert Axent mellett Tóth Abigail is fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, és előadják ezt a dalt. Hogy kik érkeznek még, arról mindjárt beszélünk majd még bővebben is, de előbb kérném tőled a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, tök igazi, ma is láger megy.
0: Mert hogy tizedikként hívtál fel!
1: Yes, ez az, köszönöm szépen.
0: Kit hozol magaddal, mert hogy ez egy páros belépő?
1: A férjemet, Robi.
0: Üzenjük akkor Robinak, hogy ez a nyeremény.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Köszönjük szépen!
0: Hölgyeim, uraim, a játék folytatódik. A Swish Discót is ugye ugyanígy mindenki felismeri majd.

0: most az információk között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: nyert városbelépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted városbelépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: kell
1: jön! Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekorkozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
3: Fáj a fejem.
4: Hamar elfáradok.
5: Nem szeretek este vezetni.
6: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg! Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
7: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
8: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
9: Úgy is tett!
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Erre nem lehet dolgozni. Ezen a héten a New

0: interjú egyet, küldjön SMS-t a 0620-3-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1!

0: Janne. Rádió 1. Rádió 1. A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy. A Toyota idei harmadik újdonsága, a hatodik generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon, május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
1: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj háromnapos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
2: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Ünnepeld a Star Wars évfordulóját LEGO készletekkel! Kihagyhatatlan LEGO Star Wars akció a LEGO Store Budapest üzleteiben és a bravostore.hu-n. Vásárolj 62.000 forint feletti érték LEGO Star Wars készleteket, és mi megajándékozunk egy limitált dobozos jubileumi Star Wars szettel. Az erő legyen veled, és ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest, vagy bravostore.hu.
4: Felejtsd el a telefonálgatást, a megoldás ott van a kezedben.
5: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
4: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
5: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
4: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
5: www.citytaxi.hu.
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió-e, csak igazi mai sláger megy. Készüljön mindenki! Napok és hetek kérdése, és itt van a Rádió egy születésnapi fesztiválja. Május 24, pünkös vasárnap, Budapest Park. Négy világsztár, a Rádió egy DJ-i egy este egyszerre lépnek fel. Hát ritka dolog, hogy ennyi fellépő legyen, ennyi nagy név egy este egy buliban. Az egyik világsztárunk zenéjét ráadásul nemrég játszottam, és ugye ezekkel nyerni lehet. Halló, halló! Na, kinek a zenéjét kellett észrevenni? Melyik volt ez a dal? Switch Disco. Bizony, az egyik világsztár fellépő a buliban. Na, kik jönnek még? Sorold nekem. És te nagyon szeretnél ott lenni?
1: Szeretnék, igen.
0: Na, hadd halljam a Rádió egy szlogennyét.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy.
0: Mert te lettél a 10. telefonáló. Ho-ho!
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Komoly.
0: Az annyira szuper. Komoly, hogy ott leszel a Budapest Parkban, mert hogy ez a nyereménye.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Jó, szuper, nagyon jó.
0: És ma még nagyon sok dalt leadunk, drága Rádió 1-esek a világsztárjainktól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, ittattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Borítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsmedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak.
9: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Május 24-én pünkös vasárnap Rádió 1 születésnapi fesztivál az összes DJ-nkkel, 4 világsztárral, és egyikük a következő zenei órában biztosan felfedezhető lesz a műsoromban. Ő

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: van, jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
3: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
5: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
1: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

itt a Rádió 1, 6 perccel járunk 4 után. Közlekedési információ, névtelenül küldte valaki az SMS-t, hogy az M1-es ma is gatya Tatabánya után Budapest felé, a külső sávban. A 61-es kilométernél már 10 kilométeres a torlódás. Bárki bármit lát, még szóljon, 23-111-111 a forradrót. És ha már ilyen sokan autózgatunk együtt az M1-esen, hát akkor jöjjön egy kis vibe. Jön egy dal, amit Rádió 1-es DJ-k szeretettek meg az országgal. Az újdonság, BB Rexától és a Faithless-től.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: ez a Rádió 1, 16 óra 20 perc, közlekedési információk. Tamás küldte, hogy Budapesten lezáráson a Lehel utcában, a Róbert Károly körút előtt nem sokkal. Erika Szolnokról írt, a Kertész utca teljesen beállva a Zagyva hídtól a Laktanyáig. A kisfiával ül a dugóban Erika, hát kitartás. És nemrég ugye megtudtuk, hogy az M1-es gatya Tatabánya után Budapest felé haladva a külső sávban 10 kilométeres a torlódás a 61-es kilométertől. A híreket, az infókat várjuk továbbra is SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. 5 óráig itt vagyok és zenélek. Valamikor jön majd a Rádió egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja is. Aki ügyes szemfüles, az páros belépőjegyet nyerhet a szülinapunkra.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Rádió 1 születésnapja.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. A

0: Esztergód támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu
3: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
4: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hungexpo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
5: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti Mobil Platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, épekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
6: One. 2GM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetőkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a 2GM.hu-n.
7: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő.
8: Mivel készültél?
9: Csendből csinálok

0: étellel, sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
1: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
2: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Erre nem lehet dolgozni.
4: Ezen a héten a 89.5

0: Na ne! Rádió 1!
1: Rádió 1!
0: A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy!
2: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kishaszongépjármű készletről már nettó 6 millió 490 ezer forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek fóton a JP Autónál a Fehérkő út 4 per A szám alatt, vagy a jpautó.hu oldalon.
3: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bookbar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehér őszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
4: Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakások a 13. kerületben. Megérkezett a Virágpiac lakópark. Modern otthonok egy gyorsan fejlődő város részben. Élhető zöld környezet, okosan tervezett terek és egy hely, ahol valóban új fejezet kezdődhet. Fedezd fel a részleteket a buyerproperty.com oldalon, és találd meg nálunk álmaid otthonát. Virágpiac lakópark, új életre hangolva.
5: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
6: familypark.at.
7: A Toyota idei harmadik újdonsága, a 6. generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon, május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
8: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Hamarosan mi Rádió 1-esek együtt ünnepelünk, ugye? Május 24 pünkös vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál, világsztárokat hozunk Budapestre. Cyril, Samfeld, Switch Disco, Accent, jönnek a Rádió 1-es DJ-k, és a világsztárjaink dalaival szinte minden órában páros belépőjegyeket is lehet nyerni. Halló, halló!
1: Szia, Móni vagyok, Sopronból a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Na, kinek a zenéjét játszottam nemrég, Móni?
1: A Axelnek a Don't Leave.
0: Igen.

0: Tudod a rádió egy szlogenjét?
1: Rádió megy, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert tizedik lettél!
1: Nem mondod komolyan? Úristen, életemben először telefonáltam, ez óriási.
0: Mi soha nem játszottál rádióval?
1: Soha, semmit, se rádiót, se interneten, soha semmit.
0: Hát valamikor el kellett kezdeni.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Kivel érkezel majd?
1: Barátnőmmel.
0: Érezzétek magatokat nagyon jól!
1: Köszönjük szépen!
0: Nem sokára jön a Rádió egy Live Mix Király Tamással és Pure Beat-tel, de 6 órától ma is kívánság műsor, és benne a játék folytatódik majd. Tamás is játszik természetesen dalt a világsztárjaintól, és újra lehet majd páros belépőjegyeket nyerni a Rádió egy születésnapi fesztiváljára.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: Itt a Rádió 1-en, mindjárt indul a Live Mix.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: jelezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Buríts a sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérefalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
5: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Nutella mogyorókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Coop Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Szevasz, tavasz, hello Front Row. Viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. Három havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
8: Baba Mama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Baba Mama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
10: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n. A legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a stil.hu-n.
11: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Pészineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab kovászos cipó frissen sütve csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
15: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
16: 100 méter múlva fordulj balra, majd haladj egyenesen. Vagy tudod mit? Tedd le a kocsit a következő mellékutcában, és inkább metrózzunk. Tervezz újra spontán, hiszen ha van bankkártyád, van jegyed. Utaz könnyedén a PNGO-val.
17: Bevezető árakkal vár a Metrodombít lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombít. További információ metrodom.hu.
18: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
19: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu!
20: Induljon a

0: várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
1: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bam Living Kispest, az ország első felminősítéssel tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhető.

0: vásárlók estéje.
1: Irányozosan, spórolj okosan!
2: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: És bár Geri Szabin van azért a Live Mixon, ahogy indul. Pure Mittel, szia, üdv!
1: Csoki, sziasztok, kellemes délután mindenkinek.
0: Elásztál?
1: Egy picit elég messze tudtam megállni, szóval futottam.
0: Hát akkor igazából megvan a lendület, megvan a flow. Kezdjük is el, mivel indulunk?
1: Az angol slágergyáros érkezik méghozzá Ed Sheeran és a Camera című track, és természetesen annak a fiatal embernek a remixében, aki itt lesz velünk a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, nem más, mint Cyril. Ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en a Live Mixben.

Rapid Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben, élőben, a Rádió 1-en. At the turntables now.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, benne pedig a live mix egészen 6 óráig Pure Beat-tel, viszont azt se felejtsük el, hogy ez a hét érettségi hét, és hát egy nagy tapsot az érettségizőknek én azért elengednék. Pure Beat, te emlékszel, hogy melyik volt az a tantárgy, amitől a legjobban paráztál érettséginél? Semmi minden tudtam, srácok,
1: adjatok már. Volt már, tehát hogy ez ugye nem tavaly volt, hogy ugye itt egy 60 évesen már az a negyedik. Hát aztán magyar szerintem.
0: Igen? Én nekem a matek.
1: Igen?
0: Matek. Abszolút a
1: amúgy
0: matek
1: egyébként
0: volt.
1: Ugye? Igen, a matek, igen, a matek, igen.
0: És a matek érettség előtt, hogy mentünk be, belőttem, hogy srácok, nyugi, 74-es tétel lesz, mindenki nézze át, és a 74-es

0: ez volt a Live Mix, és rengeteg üzenet jött a kedvencem. Sziasztok, Gerivel, mi van? Jól néz ki, feldobott pár kilót.
1: Ez tényleg mit is.
0: Igen. Aki nézte az élőt, az láthatja, hogy miért. Tisztelet, uraim, hát elég menetelős, és nagyon bejövős volt ez a mix, hangerő csumán. A vásárlóknak is tetszik, ölelés. Ruszi mestertől kapjuk ezt meg. Hát köszönjük szépen, szerintem is ebben voltunk.
1: Igyekeztem, mert én már ugye megyek ma fellépni, szóval én próbáltam már kicsit ráhangolni az esti ütemekre.
0: Egyébként hogy néz ki a hétvége neked?
1: Nekem már indul, hosszú hétvége lesz, ma Budapesten leszek megtalálható, holnap Vácon, szombaton pedig Ócsa, Gyöngyös és Budapesten.
0: Azt a
1: lesz mozgás.
0: Az rendben van. Május 24-én pedig Pure Beat is ott lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, amire a kívánság műsorban lehet páros belépőket nyerni tőlem. Van egy dal, amit nagyon kell figyelni, kicsit most segítek. Mutatom, hogy mi az, ami tudja, hogy pörögni fog, és aminél telefonálni kell 10-ként. Sam Feld és a Heart Like Mine. Aki ezt meghallja, csörögjön 10-ként a következő órában. Pure Beat, köszi, hogy itt voltál. Ciao.
1: Én köszönöm, hogy itt lettem. Sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, aki Gabi mai szlágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: bevonásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
3: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
4: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
3: Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentisz.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az 1,485 literes Persil Color mosógél 2499 forint. 2 termék vásárlásakor az 1 literes Alpro mandulaital 799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: A kutyád szíve a tiéd, örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
7: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
9: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekorkozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
10: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil Platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
11: One. Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
12: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
13: Csendből csinálok pénzt.
14: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
12: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Cofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
15: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
16: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
15: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
16: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
15: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
17: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
18: Skoda.
19: 18 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: Johnny Cage. Kiválasztottak a Mortal Kombatra.
21: Színész vagyok, nem bajnok.
22: Mi nem térdelünk le!
19: A várakozás ideje lejárt. Mortal Kombat 2. 7-től a mozikban.
0: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
1: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
18: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
1: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
18: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
23: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
24: Reklámot hallottak.
25: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: Reklám.
26: Egy jó befektetés ott kezdődik, ahol egy új városrész születik. A Lime negyed Budapest 13. kerületének legújabb komplex ingatlan fejlesztése, ahol a tudatos tervezés és a hosszú távú befektetési szemlélet találkozik. Élhető környezet, 2 hektáros park és kiváló infrastruktúra gondoskodnak az időtálló értékről. A lakások gépesített konyhával, felszerelt fürdőszobával, elektromos edényekkel és páramentesítő készülékkel kerülnek átadásra. Egy otthon, ami időt ad. Egy befektetés, ami jövőt teremt. Ismerd meg a részleteket a www.langnegyed.hu weboldalon.
27: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
28: Szeretnél egy Hyundai SUV-t, ami tényleg mindenre kész? Ami rengeteg modern extrával, intelligens megoldásokkal és kifinomult kényelmi funkciókkal felszerelt? Mindezt olyan árért, ami most igazán üt? Hyundai Kona már 7.999.000 forinttól, Tucson 9.999.000 forinttól kapható az Autópalasz Délpestnél. És mi a legjobb hír? Azonnal elérhetőek nálunk. Hyundai SUV-k. Bárhol, bármikor. www.autopalaszdelpest.hu.
29: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
30: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
29: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
30: Rendelj te

0: üzleteinkben és az iStyle.hu-n. iStyle, a te Apple szakértőd.
1: Ünnepeld a Star Wars évfordulóját LEGO készletekkel. Kihagyhatatlan LEGO Star Wars akció a LEGO Store Budapest üzleteiben és a BravoStore.hu-n. Vásárolj 62.000 forint feletti értékben LEGO Star Wars készleteket, és mi megajándékozunk egy limitált dobozos jubileumi Star Wars szettel. Az erő legyen veled, és ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy BravoStore.hu.
2: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektes be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ez már a kívánság műsor. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Lesz játék ebben az órában, a dalt már megmutattam. Ugye Sam Feldet keressük. Az első telefonálót viszont már meg is találtuk. Itt van a vonalban. Hello, hogy hívnak?
1: Szia, Roland vagyok, és meghallgatnám Ray-től a legújabb számát, ahogy a férjét keresi.
0: Ez jó.
1: És küldeném igazából magamnak, illetve a 6 angolagaramnak, akikkel jelenleg edzem, hogy lendületet adjon.
0: Hát ha valamit azt ad ez a dal, jól telt a nap egyébként, minden szuper?
1: Így van, így van. Ez egy nagyon jó nap volt.
0: Na ezt akarom hallani, és akkor egy tökéletes zárás a napra. Ray, Where is my husband? Már indul is neked.
1: Jó, rendben.

0: valaki remélni. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az utakon óvatosan. A fővárosban sajnos baleset van a Bartók Béla út Tétényi út kereszteződésénél. Bárkinek bármilyen folya van, még jöhet 0620 311 111. Az igazi mai slágerek között pedig Martin Garrix jön már is. Sziasztok! Holnap óriási és fantasztikus nap lesz. Drága Fanni lányom 16 éves lesz. Köszi, ha beolvassátok és küldjetek neki egy Martin Garrix dalt. Alberttől kaptuk. A Told You So, neki indul már is itt a Rádió 1-en. Boldog születésnapot!

0: most indítom. Köszi, hogy csörögtél. Szia!
1: Köszi, ciao.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekosok.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, hívja a 0620.

0: van, jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: 20% végösszegi kedvezmény számos termékre a Müller applikáció második születésnapján. Ünnepeljen velünk és vásároljon május 9-én a 20%-os kedvezménykuponnal a Müller drogériában. További részletekért látogasson el a honlapunkra, vagy lépjen be az applikációba. Müller.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
6: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshMap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Fáj a fejem.
8: Hamar elfáradok.
9: Nem szeretek este vezetni.
10: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15.000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg! Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
12: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 380 grammos csomagolt Pik téli szalámi csak 2779 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
1: Reklámot hallottak.
13: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kishaszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Fóton a JP Autónál a Fehérkő út 4 per A szám alatt, vagy a jpautó.hu oldalon.
15: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehér őszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
16: Hamarosan költözhető otthonok várnak rád a 13. kerületben. Hozd az egész családot és választhatok együtt kínálatunkból. Avico Group.hu.
17: Készen állsz? Vár az Opel Duna! Új Opel modellek 5.990.000 forinttól, akár fix 2,99% THM-mel, 8 év garanciával és ajándékszervizzel. Opel Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160, telefon 347 1000. opelduna.hu.
7: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bam Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
18: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves tüli napomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
19: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osan.hu/VIP vásárlók estéje.
18: Irány az Osan! Spórolj okosan!
20: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
21: Az igazi elismerés az ügyfeleinktől érkezik, nem egy zsűritől. A Mercedes-Benz Miskolc szervize másodszor nyerte el a Customer Care Awardot, a kiemelkedő ügyfélélményért járó díjat. Köszönjük, hogy bizalmukkal és visszajelzéseikkel már 10 éve elismerik munkánkat. Mercedes-Benz Miskolc, bízhat bennünk!
22: Május 24.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játszik.

0: 11 a számunk. Laci, te mit szeretnél?
1: A legjobb haveromnak, Zolinak szeretnék kérni Szemfeldől egy dalt.
0: Szemfeld, jó választás, nem csak te kéred, sziasztok! A Heart Like Mine szeretném küldeni a könyvelő munkatársaimnak, Annikónak, Dorinak és Szabinának. Ezt Virágtól kaptuk Viberen. És indítom a dalt! A Rádió egy születésnapi fesztivál egyik sztár fellépője, Szemfeld érkezik már is. Ez a Heart Like Mine.
2: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és igen, volt fellépő a zenék között, Rádió egy születésnapi fesztiválról szemfelt, és ezt jó sokan észre is vették, de nézzük ki a tizedik. Rádió egy, hello, én Király Tamás vagyok.
1: Szia, Szima Évi vagyok.
0: Szia, honnan csörögtél?
1: Győrből.
0: És melyik dalt hallottad?
1: Szemfelt dalát.
0: A címe?
1: Heart Like Me.
0: Heart Like Mine, de elfogadom, és te vagy a tizedik!
1: Köszönöm.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nem is gondoltam volna, elsőre próbálkoztam.
0: Ne csináld! Hát akkor nagyon jól csináltad!
1: Köszönöm szépen, köszönöm.
0: Tudod-e, hogy kivel jössz?
1: Szerintem barátommal.
0: Hogy hívják?
1: Gréti.
0: Érezzétek jól magatokat!
1: Köszönöm, további szép napot! Szia!
0: Játék pedig a következő órában is lesz. Mutatom, hogy mi az, amit keresni kell. Disturbed, The Sound of Silence, Siri remixében, abban a verzióban, amiben igazán világhírű lett ez a felvétel. Siri is jön hozzánk, és élőben zenél majd a Rádió egy születésnapi fesztiválon. Ha elcsípjük ezt a dalt, a következő órában tizedikként kell hívni majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

Esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba-esztergomba
Rászkó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintot.

0: kedvezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a héra falait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúgcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Nutella magyarókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
8: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
9: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
10: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
11: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
10: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
11: Pontosan.

0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakások a 13. kerületben. Megérkezett a Virágpiac lakópark. Modern otthonok egy gyorsan fejlődő városrészben. Élhető zöld környezet, okosan tervezett terek és egy hely, ahol valóban új fejezet kezdődhet. Fedezd fel a részleteket a buyerproperty.com oldalon, és találd meg nálunk álmaid otthonát. Virágpiac lakópark, új életre hangolva.
3: Ünnepeld a Star Wars évfordulóját LEGO készletekkel! Kihagyhatatlan LEGO Star Wars akció a LEGO Store Budapest üzleteiben és a bravostore.hu-n. Vásárolj 62.000 forint feletti értékben LEGO Star Wars készleteket, és mi megajándékozunk egy limitált dobozos jubileumi Star Wars szettel. Az erő legyen veled, és ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy bravostore.hu.
4: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
5: familypark.at.
6: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
7: Jön a 10. jubileumi

0: egyszer.
1: Kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Egy újabb óra a kívánság műsorból. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, előtte viszont közlekedési info. Nagyon sokan írták, hogy az M1-esen a főváros felé lassulás komáromi csomóponttól egészen Biatorbágyig. Emellett pedig továbbra is fennakadás egy baleset miatt a Bartók Béla út és a Karolina út kereszteződésénél. Vezessen mindenki óvatosan. És nézzük az üzeneteket. Szia Tomi, kislányunk ma 5 éves. Nagyon szeretnék a bemondanát, hogy boldog születésnapot. Lorabella, de szép neve van. René és Ádám a büszke szülők küldték. Hát sok boldogságot és nagy tapsot is kap. Aztán szia a Musi Misinek. Szeretnék küldeni egy igazi mai sláger Bibi Rexától, hogy jobban menjen neki a munka. Köszönjük előre is. Ez meg egy jó választás. Én pedig indítom Bibi Rexa és Faithless közös újdonságát az igazi mai slágerek között. Ez a New Religion. Itt a rádió.

0: Joel Junior Mix-el mi a most?
1: Nagyon kevés olyan előadó van szerintem, aki képes minden évben valami bombon egy slágert kiadni. Biztos, hogy Robin Schulz közéjük tartozik, úgyhogy érkezik az AM to PM Szigalával közösen itt a Verizmán Radio Show-ban.

0: Tudnivaló részlet a hivatalos esemény oldalon a Facebookon, valamint a Rádió 1 hivatalos weboldalán a www.radio1.hu. Joel Junior a lemezjátszóknál. Mivel folytatjuk?
1: Az utolsó negyed órára ráfordulunk, érkezik egy óriási nagy személyes kedvencem is, Fizzo és a Kids, itt a Where is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

Mekkorát gurított 2026 tavaszán a Medúza, ez volt tőlük a Don't Wanna Go Home, a Rádió Egyen a World Is Mine Radio Show-ban. Remélem, jól éreztétek magatokat velünk az elmúlt három órában, mi veletek nagyon. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszó.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A rádió egyen csak igazi mai sláger megy, berlini EDM, a folytatásban Lukaszes Félix, vagyis a Fastboy, akik hát az képest, hogy hivatalosan csak 2021-ben alapultak meg, elég menő arcokkal dolgoztak már együtt az elmúlt évek során, Medúza, Elidőé, Tiesto, Afrojack, Alok, az Offenbach, Armin van Buuren, és még sorolhatnánk, DJ-k, producerek, énekesek, és dalszerzők, nagyon sok oldalúak. Megszerettük őket a születésnapi bulinkon még jobban, ez a Good Life a Rádió 1-en.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most például Ray Dalton, akit nagyon-nagyon szeretnek a Rádió 1-esek, mert hogy két egymást követő évben is ott volt a top 500-as listánkon az egyik dala, a Do It Again, és ezt is nagyon szeretjük tőle, jön a Blood Running. A legjobb dalötletei egyébként köztudottan akkor jutnak eszébe, amikor zuhanyzik éppen. Elképzelem, hogy behabozott testtel kirohan a tusolóból, hogy felénekelje az alapot. Ray Dalton jön már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
1: Mi játsszuk az igazi

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert például a testmozgáshoz. Na hát most egy igazán inspiráló DJ producert hozok, Joel Corey-t, aki egyébként hivatásos testépítő is volt, most egy picit alább hagyott az izmokból, de azért van ott még Karos Lajos energia a fickóban. A londoni maratonra pedig úgy készült, hogy hát futott heteken át, aztán végül a DJ pultba állt be, és ő zenélt április végén a londoni maratonon. Ez most a Galantis-szel közös Stay a Little Longer.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.